0: Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Amigo!

ország legismertebb DJ-ivel. Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig.

a tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól 10-ig.

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Az úr

hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Light Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Megöltek egy 85 éves nőt Budapesten, keresik az elkövetőt, faápolási munkákat végeznek pénteken Esztergomban, Egyiptom elleni döntetlennel kezdett a belga válogatott. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Gyilkosság történt hétfőn éjszaka Budapesten, a Práter utcában. Az áldozat egy 85 éves nő, az elkövetőt keresik, derül ki a budapesti rendőrfőkapitányság közléséből, amelyet a police.hu oldalon hoztak nyilvánosságra. A közlés szerint a rendőrök hétfőn este bejelentés alapján mentek egy 8. kerületi Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját. A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK életvédelmi osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, tették hozzá. A budapesti rendőrfőkapitányság hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak. Faápolási munkákat végeznek Esztergomban a Bánomi óvoda, illetve a Béketér 48 A/B mellett. A munkát június 19-én pénteken 8 és 13 óra között végzik el. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés kezdeti időpontja módosulhat, de törekednek a fent jelzett intervallum betartására. A kivitelezés az érintett útszakaszokon ideiglenes út és parkoló lezárással, valamint hanghatással is jár, kérik a lakosság megértését és türelmét. Reimann Judit magyar műfordító kapja idén a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesületének Lavrin diplomáját, jelentette be hétfőn az egyesület. A díjjal a szlovén irodalom, valamint bölcsészet és társadalomtudományi művek idegen nyelvű fordítóit ismerik el, különösen azokat, akik munkájukkal hozzájárulnak a szlovén irodalom külföldi megismertetéséhez. Az indoklás szerint Reimann Judit 4 évtizede meghatározó szerepet játszik a szlovén kultúra magyarországi közvetítésében, fordítóként és irodalomszerzőként egyaránt sokat tett azért, hogy a szlovén szerzők megjelenjenek a magyar irodalmi életben, illetve hogy magyar írók és költők rendszeresen szerepeljenek szlovéniai irodalmi rendezvényeken. És végül sport. A belga válogatott 1-1-es döntetlent játszott Egyiptommal a tengeren túli labdarúgó világbajnokság G csoportjának hétfői nyitó mérkőzésén. A belgák 24 év után nem kezdték győzelemmel világbajnoki szereplésüket. A 2002-es tornán is döntetlent játszottak az első találkozójukon. Az egyiptomi csapat negyedik világbajnokságán szerepel, de a 8. mérkőzését követően is nyeretlen. Korábban 2 döntetlen volt a legjobb eredménye.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: jönnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, ma időt utazunk, egy rendkívül izgalmas dolog lesz ez szerintem, meg alapból izgalmas maga az időutazás koncepciója, úgyhogy fluxus kondenzátort izzítani, és irány vissza a jövőbe. Ti hisztek benne, hogy létezhet, hogy működhet a koncepció?
2: Nem tudom, igazából elképzelhető, hát annyi mindent megcsináltak már eddig is, tehát hogy most már van ez az önbefűző cipő, most már dolgoznak a légdeszkán is, vagy nem tudom, hogy az már létezik-e, mert aztán utána már nem jártam, de hogy...
1: Létezik, csak kell a lesín, tehát hogy nem csak úgy lebeg a térben, hanem kell a egy mágneses tér, ami fölött működik.
2: Aha, na jó, de egy idő után már nem fog kelleni szerintem. Na mindegy, szóval, hogy igazából miért ne lehetne?
3: Én azt gondolom, hogy lesz majd. Csak még nem tartunk ott, de ha valaki itt van a jövőből és hallgat minket, akkor írja már meg, hogy
2: miért jöttél vissza?
3: Miért jöttél vissza egyrészt, másrészt mikor fogják feltalálni, jó?
1: Majd pont ezt fogja csinálni, nem? De az a bajom ezzel, hogyha létezne, arról nyilván egyből tudnánk, mert akkor visszament volna valahova az időbe, gondolom én, és akkor annak látnánk valamilyen nyomát, vagy B, tényleg annyira cseles, hogy visszamegy az időből, csinál valamit, hogy neki jobb legyen, de senkivel nem tudatja, hogy ő föltalálta?
3: Hát simán lehet egyébként, ha be akar olvadni, akkor nyilván.
2: Hát meg elméletileg az a szabály, hogy nem mondhatod el, hogy van ilyen, nem? Meg hogy nem tényleg, kontaktálhatsz
3: Ezt gondoljuk, hogy ez lesz a szabály.
1: Gyanús nekem, hogy tudja a szabályt. Van neked otthon DeLoreaned?
2: Hát nincsen. De szeretnék.
1: Jó, nekem ez nagyon gyanús. Vagy hogyha előre megy, akkor meg visszajön, és azzal dicsekszik el, hogy ott járt, nem?
2: Hát igen, meg megnézi a lottószámokat, tudod?
1: Meg akkor csak lehet, csinálnál lehet, már valamit az emberiséget.
2: Lehet, hogy ez van a lottó nyeremények mögött, ki tudja. Valaki előre ment az időbe is.
3: Én is ezt érzem, ez a legvalószínűbb.
1: Erre gyanakszol te. Erre gyanakszol te, meg a Riposzt újságírói. Akik utána jártak. Ők nem.
2: Szóval, ez az, hogy én vicceltem, ők nem.
1: Utána jártak és kinyomozták, hogy bizony itt van egy kép. Na most annyira tudományos a kutatás, hogy a cikkben fölül azt mondják, hogy 1907-es, lejjebb már, hogy 17-es, de tök mindegy. Egy 100 évvel ezelőtti kép van itt, amin van egy gyanúsan rövidgatyás és nagyon gyanúsan modern frizurás és modern ruhában lévő férfi. Azt hiszem amerikai szörfös srácnak címzik őt itt a bajszos mezőgazdászok környezetében. Keressetek rá a képre. Én és nem. Azt mondja, hogy neki nagyon nem kéne ott lennie, és biztosan az történt, mert hogy a mellette lévő bajcos úriember itt kalapban Ludas Matyiként rácsodálkozik, hogy ő nem volt ott, készítették a képet, ő arra pillanatra oda teleportálta magát, vagy oda időutazta magát, igen. Majd visszajött, hogy legyen egy bizonyítéka.
2: Persze, az AI korában ez már...
1: Ez nem Photoshop, Andi, ez nem Photoshop, ez nem AI. A Roland is tegnap azon a képen tényleg egy dinoszauruszon ült rózsaszín fürdőköntösben, amit itt készítettünk stábon belül.
2: Ez nem köntös volt, hanem az inkább ilyen fürdőruha, de hát
3: szörnyű. Zárójeles megjegyzés a hallgatóknak, akik most baromi furcsán nézhetnek. Tegnap az AI-jal szórakoztunk egy kicsit, és ilyen egymásról készítettünk mindenféle nyári képeket. Hát ezeket egyelőre még nem döntöttük el, hogy publikáljuk-e, mert hogy...
1: Én eldöntöttem.
2: Nagyon... A tiédét azért érdemes lenne, ez lett a legjobb.
3: Very sexuel, lett mindegyik.
1: Van néhány, amit letiltanék, de amúgy igen.
3: Hát például a tiéd.
1: Jó, hát ez igen. Nekem az a semmi bajom, hogy belevizelek a medencébe. Az zavar, hogy miért van ekkora hasa. Hogy nézek ki?
3: Na, szóval így kicsit szórakoztunk tényleg így az AI-jal. Egyébként nekem is eléggé Photoshop gyanús ez a kép. Tehát, hogy hiába elismerem én, hogy a Riposzt abszolút tudományos szaklap, de hogy azért itt egy kicsit talán mellé nyúltak.
1: Na jó, de hogyha időutazás, akkor a releváns és mindig felmerülő kérdés, hogy ti hova mennétek vissza, vagy előre, mert ugye lehet bármelyik irányba menni, és miért?
2: Jó kérdés. Hát visszamenni, hát nem tudom, azért voltak olyan korok, amikben nem biztos, hogy feltétlenül visszamennék, de nem tudom, egy ilyen Woodstockba mondjuk visszamennék, megnézni, hogy mi volt ott.
3: Igen, én is ilyen híres történelmi eseményeket néznék meg.
1: Na mit?
3: Leginkább, mit tudom én, Attila temetése, Woodstock,
1: de miért?
3: Kennedy merénylet.
1: Egy temetése, mit csinálsz?
2: Tényleg ez volt az első, amit kimondott,
1: Attila temetése. Oda visz gyászolni, hogy részvétem Attiláné. De most így csinálsz egy temetés.
3: Hát csak, hogy hova temették például, meg hogy zajlott.
1: Kit érdekel?
3: Ilyenek. Én nagyon szerettem a Gárdonyinak a Láthatatlan ember című regényét. Na.
2: Mondjuk egy ilyen fáraó temetést én is megnéznék.
3: Na, ugye?
2: Az mondjuk érdekes
3: vagy hogy
2: lehet.
3: A piramisok? Tényleg ufók jöttek? Vagy tényleg emberek? Vagy mi volt? Szóval ilyeneket azért úgy megnéznék. Ilyen történelmi rejtélyeket, tudod?
1: Ne, én azon gondolkoztam, hogy én biztos, hogy Jézus. Tehát, hogy én őt megnézném. Én oda visszamennék, én ezt a korszakot nagyon
3: Na, például, akár azt is, igen.
2: De persze a majákat is megnézném, amúgy.
1: Majákat.
3: Én őket most láttam nemrég.
2: Ah, de nem úgy, hanem
3: 130-140 centi bojlertest. Így néznek ki,
1: mindenki
3: mondom
1: a múltba menne? A jövő hol érdekelne? Mondjuk mennyit mennél előre?
2: Annyiban érdekelne, hogy én is kíváncsi lennék, hogy tényleg vajon repülőautók lesznek-e, meg hogy tényleg ilyen lesz, mint ami mondjuk így elképzelték a Visszajövőbe filmbe. Hmm. Én azt úgy megnézem, vagy mondjuk a 1/5. Elembe.
3: Aha. Én megnézném mondjuk a családnak a jövőjét, tehát az ilyen tehát a unokák, dédunokák, tehát leginkább azok, akiket mondjuk már nem biztos, hogy találkozhatnék velük, tehát ilyen dédunoka, ükunoka, hogy akkor mi lesz? Uh-huh. Mi lesz a családdal a jövőben?
1: Csalódnál, hogyha mondjuk előre mennél 50 évet, és látnád, hogy a Dávid itt dolgozik a Forrás Rádióban, mi sorozatőként?
3: Ezt még át kell, hogy gondoljam.
1: Hát kell gondolnod? Jó, egy apa-fia show. Eddig választhattatok, tehát eddig megvolt a szabadságotok, most viszont szeretnélek én elrepíteni titeket a múltba, és vagy a jövőbe. Van egy célállomásom, van egy társaságom, és visszatért a nagy kék kocka.
2: Ez már megint... Már megint valami, nem tudom, hova fog kerülni.
1: Igen, és időtől függően egy vagy két feladatot is kaptok abban a korszakban, amit valahogyan meg kellene oldani. Tehát aha, akkor először Andi, dobd ki, légy szíves, hogy múltba, jövőbe mész,
2: rabszolga,
1: és hogy
2: leszek, vagy hova királynő érkezel.
1: Igazából csak úgy megérkezel, rabszolga vagy királynő, ez lehetne a rovatnak a címe. Kettes dobtál, akkor te már túljutottál az őskoron, de eljutottál az ókori Egyiptomban. A Roland vágya, piramisépítés, fáraók, hieroglifák, és hát ott lesznek a rabszolgák is.
3: Tessék, te leszel Kleopátra.
1: Választhatsz majd, Roland, válasz magadnak egy korszakot.
2: Akkor csak Antoniuszt kell megtalálni.
1: Antonio! Négyes dobott a Roland.
3: Tudja, a középkorban megyek, higiénia nulla.
2: Igen.
1: Igen. Középkor, várak, lovagok, királyok, de közben a Pest is azért eléggé keményen tombol.
3: Zseniális gyerekek, zseniális. Jó,
1: maradt még nekem is
3: egy. Az egyetlen kor, ahol nem mennék vissza.
1: Erre van még izé, van még dinoszauruszok kora, van még 2200 Budapest. Azért az is érdekes. Négyes dobtam, akkor megyek egyel fölé, én megyek a dinoszauruszokhoz.
3: Na, jó van. Jó társaságod lesz.
1: Na, hát akkor dobjuk ki a társaságot.
2: De jó lesz, várjatok. Igen.
1: Ötös dobtál, Andi, akkor te mész Leonardo DiCaprioval.
2: Na, hát ez teljesen jó. Tovább, okay. Azok közül, akiket felírtál, még ő a legjobb.
3: Rád mozdulni úgyse fog, mert már 25 pluszos vagy.
1: Dobjál már egytől háromig, légy
2: szív. Vagyok.
1: Egy, nagyon jó. Lagzi Lajcsival mész a közelkorba.
3: Mindegy, ott el megunk sem, hogy segált se
2: három. Igen.
1: Csirkecombat el tudom képzelni.
2: De nem tud neked segíteni pénzt szerezni.
3: Dehogy nem, hát trombitál.
2: Ja, jó, az is igaz.
3: Az elét szerették.
1: Azt a rohadt. Én Billie Eilish-sel megyek a dinokhoz. Billie Eilish, ugye Birds of a Feather, fiatal, tehetség, énekesztár.
3: Kik voltak még a pakliban? Csak, hogy azért
1: itt van még Fekete Pákó, Hajdú Péter, meg Donald Trump.
3: Szerintem jól jártunk.
2: Jó jártunk. Mindegyikünk jól jártunk.
3: Mert a Pákó jó arc.
1: Jó, Andi, kapod a feladatodat.
2: Anyám.
1: Ötös dobtál, akkor neked a feladatod sok pénzt keresni az adott korban.
2: Jó.
1: Jó, Roland?
3: Tippem lenne, ne?
2: Eladom. A módszerre? Eladom a Leonardo DiCapriót.
1: Ha ugyanaz dobod, egyet hozzáadunk nálad is.
3: Három.
1: Oké. Okay. Eléggé közel jár az előzőz, úgyhogy akkor lépek egyet itt is, jó? Feleséget, férjet szerezni az adott korban.
3: A középkorban.
2: Hogy fintorok, figyeld!
3: Nulla higiénia van. Hát
2: és csak ezt tudja, hogy csak a higiénia. Ez a legnagyobb problémád, az, hogy esetleg elkapsz egy kis pest is, hát vagy valamit, mondom, az nem számít. Valami...
1: Lehet, hogy Galambos Lajcsi a szárnysegédet. Lajcsi lesz a szárnysegédet, trombita akkor is volt. Egyes. Elmagyarázni a helyieknek. Mit hoz a jövő, mit csináljanak másképpen a múltban?
3: A dinoknak. Figyelj, mondom, hogy ne halljatok ki.
1: Jó, hadd rakjak oda egy-két ős embert is.
2: De csak a növényevőket
1: hogy...
2: dumáljál, mert a ragadozókat nem fogod tudni megtéríteni.
1: Berakok egy-két ős embert is, hogy azért legyen kivel beszélgetni, jó?
3: Jó, most kivárjuk ezzel a folyó történelmét.
1: Na, neked a feladatod, hogy sok pénzhez juss, megjelensz ott. Először is kezdjük ott, mert ez a kedvenc vonalad, hogy miben vagy. Tehát elmész abban a ruhádban, amiben most itt ülsz, mert ugye, hogyha oda kerülsz a múltba, akkor abban a ruhában vagy, amiben vagy.
2: Hát majd ott szerzek magamnak ruhát.
1: Na jó, de rögtön kinéznek, ha ebben megjelensz. Akkor mesztelenül kell menni.
2: De jó, hát valami olyasmi ruhát vennék fel akkor, ami... Hát figyelj, annyi jelmezbolt van. Yes. Egyelőre vennék valami jelmez.
1: Megvenni a Lidl-ben az ilyen papírmaszkot, meg a csákot is. Vinnél macskát?
2: Macskát.
1: Ez
3: szerették az egyiptomiak.
2: Tudom, hogy szerették, de nem hát van ott elég, nem? Már mindenki ugye egy szerencsétlen macskát még izé vigyem el az ókor Egyiptom. Jó, tényleg mondjuk az jó neki.
1: Egyébként lehet, hogy itt a tatabányai jelmezboltban van ilyen múmia jelmez.
2: Elviszem az összes, halljátok, elviszem az összes macskát magammal a menhelyekről.
3: De jó lesz neki.
2: És akkor én leszek
3: a macskás asszony.
2: Én leszek a izé. A macskanő, én leszek az egyiptomi
3: macskanő. Az egyiptomi
1: macskanő. Oké, megpróbálod elhitetni az ottaniakkal, most megérkezel oda jelmezben egy valag macskával, mindenki néz és csodálkozik, hogy ez mi történik itt. Megpróbálod elhitetni az ottani emberekkel, hogy van valami természetfeletti erőd, tehát hogy te a jövőből jöttél,
2: persze,
1: vagy csak megpróbálsz
2: beolvadni. Macskasuttogó vagyok.
1: Jó, de ezek a tudatlanok nem beszélnek magyarul. Milyen nyelvvel próbálkozol?
2: Várjál, nem tudom.
3: Szegész világ.
2: Lehet, hogy viszem a telefont is, tudod, egy jó kis Google fordító.
1: Próbálod elmagyarázni.
2: Vagy elkezdek mutogatni.
1: Próbálsz a tetoválásaiddal valamit kommunikálni.
3: Mindenhol tiszteltek.
2: Ezzel mondjuk biztos menő lennék az egyik, ez egyiptomi ilyen.
1: Van rajta egy szem.
2: A Hórusz szeme van.
1: Na, Hórusz szem. Azt már lehet mutogatni, hogy ahogyan a magyarok beszélnek külföldön, hogy Hórusz,
3: figyelj! Igen, úgy szépen jól artikulálva hangosan. De figyelj, egyiptomiul egy szót tanulj meg a boszorkányt. Tehát, hogy azt kezdik kipróbálni rád, akkor menekülj.
1: Hogyha meglátsz valahol egy kádat tele tejjel, beleugrasz?
2: Nem.
1: Tehát nem fejezett ki ilyen szintű fölényedet. Kleopátra közelébe próbálsz-e kerülni, mert állítólag nem volt annyira szép, tehát lehet, hogy szépségben felülmúlod, és akkor be a helyére kerülhetnél.
2: Ja.
3: Vagy kivégeznek.
2: Vagy igen.
3: Ez a másik opció.
2: Hát vagy igen, vagy én leszek a radik rabszolgája.
1: Engem már csak az érdekel, hogy mindebben hogyan segít neked Leonardo DiCaprio, és hogy lesz ebből pénz.
2: Hát, mondom, eladom a Leonardo-t a Kleopátrának, ő úgyis szerette a szép fiúkat.
3: Ennyi, tessék, látod, már is feltalálta
1: De nem
3: magát.
1: Akarod úgy, hogy így porezon viszed a Leót, hogy
2: de,
1: lássa.
2: De, az egy jó ötlet. De.
3: Hogy... De minden pasival így bánik eleve.
2: Viszont egy alap. Sok koromat is viszem.
3: Ez alap.
1: Klasszikus idézve, hogy nincs kutya úrnőd vagyok. Igen. Jó, Andi, akkor de hogy lesz ebből pénz? Eladod, amit van?
3: Hát eladja a Leót.
2: Eladom a Leót, igen. Aztán utána veszek magamnak egy házat, és ott fogok élni a millió macskával.
1: Házat. Milyen piramis házat?
2: Építetek magamnak egy piramis házat.
3: Csak mondom, hogy azok sírhelyként funkcionáltak, de nem baj.
1: Na jó lesz arra is majd időben.
2: Nem, de paloták ott is voltak, biztos.
3: Ha valami
2: házak hol élhetett Kleopátra, okay. Biztos, hogy nem egy izé Kaibában.
1: Én megjelenek a dinoszauruszoknál Billy Irish-sal. Ugye már ott vannak problémák, hogy megvan a generációs gap, tehát hogy ami a következő órában témánk lesz, hogy ő azért szerintem zés, ugye?
3: Ő erőteljesen zés, igen.
2: Ő nagyon fiatal.
3: Zöldhajú lány.
1: Zöldhajú lány. Gáspár Laci.
3: Se kezd énekelni.
1: Alapból a
2: de
1: probléma.
2: De mivel zöld a haja, lehet jobban be tud illeszkedni a dinók közé.
1: Elvegyül.
2: Jobban tudja álcázni.
1: Tényleg nem akarom összekeverni nagyon a korokat, de ott semmi emberre nem számíthatok? Tehát csak, ha hivatalosan ott csak a dinoszauruszok vannak?
3: Hát ez a rossz hírem, hogy igen.
1: Az nagyon baj, mert ahogy magyarázom el, tehát mondjuk nem vagyok kiebb egyébként, mert egy ősembernek elmagyarázni akár bármilyen nyelvvel valamit, az szerintem nem sokkal könnyebb, mint egy dinoszaurusznak.
2: De ha mondjuk elkezdesz visítani, meg így fölállítod a hajad, tudod, vannak ezek a izék, és kárra be tudsz illeszkedni közéjük.
1: Én lehet, hogy Billie Eilish zenéjségét
2: használom. Elég magas vagy, igen. Figyelj!
3: Lehet, megijednek. Az ősember az leült bunkós buttal, ezt megszívod.
1: Szerintem tényleg használnám Billie Eilish zenéjségét, tehát ott biztos találok valami nádat, amiből csinálok egy sípot, meg egy szintetizátort, és akkor azt valahogy odadom a Billie Eilishnak, és zenei elemekkel próbálok hatni a dinoszauruszokra, és azt próbálom nekik valahogyan elmagyarázni, hogy...
3: Elképzelt egy táncoló T-rexet, tudod, ahogy lépked a tádi félemulatósra?
1: Én ilyen velociraptorosan képzeltem a dolgot, de oké. Vagy lehet, hogy a zenei elemekkel próbálok hatni a dinoszauruszokra, és azt próbálom nekik valahogyan elmagyarázni, hogy...
3: Elképzelt egy táncoló T-rexet, tudod, ahogy lépked a tádi félemulatósra?
1: Én ilyen velociraptorosan képzeltem a dolgot, de oké. Vagy lehet, hogy a
2: triceratops. De még a síp oké, de a szintet

0: adásban. Zseniális.
1: De biztos, hogy valahogy megpróbálnám figyelmeztetni őket arra, hogy ki fognak halni. Tehát, hogy éljenek, amíg tudnak.
2: Na de várjál, de azt ők nem tudják másképp csinálni, hogy a meteor ne csapódjon be.
0: Hát ez az jön az aszteroida.
2: Az jön. Mit csinálnak?
1: De ezért mondom, hogy tehát nyilván azt nem tudom megcsinálni, azt nem. De fel tudom hívni a figyelmüket arra, hogy mindjárt vége, tehát hogy most mindent bele. Apait, anyait. Most még éljetek nagyon. Roland, akkor te is megérkeztél a kis korodba.
0: Itt van velem Lajos.
1: Középkorban ott van lakodalom Lagzi Lajcsi, ugye szárnysegéded a csajozásban, neked feleséget kell találnod a középkorban. Merre indulsz?
0: Hát kimegyek.
2: Megnézi, hogy hova nincs kirakva, hogy Pest is a
1: ne, meghallgatod, hogy hol búgnak a dolgok, mert a búgó Pest is jó elkerülni.
0: Kimegyek a vásártérre, megmondom Lajosnak, hogy ne fújja lecsém, jön a trombita szóló, érted? Zene, oda köring gyűlnek, a zenét azt csak szerették már akkoriban is. Szerzek valahonnan valami lovag gúnyát.
1: Felmérhető a nők fogazatából, hogy van-e pestisük?
0: Hát ha van foguk, akkor az jó, tehát az már eleve jó, mi? Ezt a Mónika Show-t, tudom, ezt megtanultam. Szóval, hogy szerzek ilyen lovag gúnyát, mert arra szerintem csak jobban buktak a csajok, nem? Mint hogy oda mennék csórón, érted aztán. Tehát, hogy én vagyok a lovag, van ugye egy segédem, ugye? Egy fegyverhordozom.
2: Hát, ha még egy nemes asszonyt is találsz magadnak.
0: Lehet, igen. Tehát, hogy azért szerintem zenével, lovagszerkóval én azt gondolom, hogy találnék lovaginát.
2: Még verselni is tud.
1: Ja, milyen vaginát?
0: Lovagira. Lovagnak lovagina járt. Ja.
1: És jó, csak hogy érdekelnek még a részletek, tehát hogy oké, keresel magadnak valakit, de azt meg kéne oldani, hogy mondjuk egy-két hete ne fürödj, tehát hogy felvedd a helyi atmoszférát, tehát én rászánnék időt erre.
0: Hogy úgy menjek már?
1: Igen, illetve választani kéne a Lajcsi repertoáriából, hogy akkor melyiket, tehát hogy kék a szemed az.
0: Persze, az aranyeső.
1: Mi, Andi, mi az a teszedbe?
0: Az aranyesőről, ne mondd ki!
1: Jó, viszel a ajándékot, próbálsz-e valamit odaadni?
0: Beszappant!
2: Tényleg megfürdeted az asszonyt, mielőtt elveszed?
0: Mindenki, meg a Lajcsit is.
1: De amúgy szerintem rohadt nagy veszélyben vagy, mert ugye abban a korban tekintélyteremtő volt, hogyha valaki nagyobb testalkatú.
2: Tehát azt hittem, hogy minél büdösebb annál.
1: Az is igen, de
0: hát majd a Lajcsit tisztelik.
1: Kettőtök közül a Lajcsi abban a korban szerintem értékesebb.
0: Tehát hát lehet, valahogy kisebbek voltak az emberek, nem abban indulják, hogy akkorák voltak, mint te. De lehet, akkorák voltak, mint én se.
1: Lehet, hogy el kéne dobnod ezt a szárnysegéd dolgot, és először egy ilyen lovagi tornán le kéne győznöd a Lajcsit, hogy kifejezd, hogy a te fölényed az ural mindent.
0: Hát nem, majd a Lajcsi, ő az én fegyverhordozom, majd ő legyőzi az ellenséges lovagokat. Az én nevemben.
1: Jó, és akkor ott megházasodsz, és boldogan élsz?
0: Ennyi. Igen. Még két
2: boldogan
0: évig,
2: mert aztán elvisz
0: a boldogan, büdösen, és meghalok a pestisben jövőre.
1: Egyébként szerintem tud, hogy valamelyik oltás, amit itt kaptál, jó a pestis ellen.
0: Nyilván persze, hogy ne.
1: Szerintem te immunis vagy, tehát hogy itt igazából az utódokra kell figyelni. Mentél volna 2200-ban, nem?
0: Hát ehhez képest igen.
1: Gratulálok.
0: Sokkal inkább. Jöjjön a nap híre rovat. Na, mi a helyzet? Andi, mit hoztál nekünk?
2: Hát először feltennék egy kérdést nektek. Hogyha lenne egy 91 éves ismerősötök vagy rokonotok, akit nem értek el telefonon, akkor mire gondoltok?
0: Azt hittem el.
1: Témát váltottunk.
0: Nagykor különbség.
1: Szép kor különbség.
2: Nem. Elengedtük a korkülönbséget.
0: Tehát mondjuk, hogy lenne egy nagy ím, egy 91 éves nagy ím, és nem érem el telefonon.
2: És nem éred el telefonon, mire gondolsz?
1: Hát én bepánikolok, tehát hogy én vagy riasztok valakit, aki a közelében van, hogy nézel rá, vagy rohanok, és egyébként amire gondolok, én arra gondolok, hogy elesett valahol.
0: Uh-huh, én is valami hasonlóra.
2: Jó, és hogyha be tudsz menni hozzá a lakásba, és meglátod, hogy amúgy videójátékozik, és fülessel a fülén.
1: Imádom!
2: Mire gondolsz?
0: Hát akkor nagyot röhögök. Nagyot röhögök, beszállok játszani.
1: Azt a mindenit. Na, ez megtörtént.
2: Igen, egy 91 éves nőhöz mentek ki a rendőrök. Egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert Ohio államban automatizált rendszer van, ami naponta megerősítést kér az idős egyedül élő emberektől. Na hát, és ez az automata rendszer, ez felhívta ezt a 91 éves hölgyet is, de hát nem reagált. És akkor innentől kezdve ugye beindult a rendszer, diszpécser szolgálatot hívott, utána azt próbálta hívni a hölgyet, majd ugye utána a rendőrség, felhívták a lányát, hogy akkor most hol van az anyukája, és akkor utána 7 perccel később kiért a rendőrség a nőhöz, bekopogásra sem reagált, úgyhogy a rendőrök elkérték a garázsajtó kódját a családtól, Végül bejutottak, majd hát megtalálták a 91 éves hölgyet, aki a hálószobájában éppen

0: videójátékozott.
1: De az milyen, amikor játszod a GTA-t, éppen leütsz egy rendőrt, aztán azt veszed észre, hogy rátörték az igazi rendőrök az ajtót, és ott állnak fegyverrel.
2: Igen. És elkezdesz magyarázkodni, hogy jaj, de hát biztos, hogy ez nem olyan.
1: Azt hittem, ez nem a valóság.
2: Mit csináltam?
1: Jaj, hát ez mekkora történet. Megvan, hogy mit játszott? Benne
0: azt
1: van a cégben?
0: Nem írják, szerintem.
1: De kár. Mit játszik egy 91 éves? Posztámat.
0: Amúgy erre én is kíváncsi lennék, hogy vajon mivel játszhatott, ami ennyire így
2: valami stratégiai játék.
1: Minecraft.
2: Minecraft.
1: Hát biztos, Minecraft. Hogy az unokák tanították, nem? Tehát, hogy valahonnan ez
2: Fortnite,
1: ez
0: hát vagy az, vagy pedig szerintem valami lövöldözőssel játszhatott, mert az elég Duty, hangos ahhoz, hogy,
1: World of Tanks.
0: Hogy ne halljon semmit.
2: Hát lehet, hogy ment, tudod, ezek a minek nevezik ezt az FPS játékok, ment aztán, mint annól a Duke Nukem 3D-t, már öreg vagyok. Nekem még az volt.
0: Biztos nem Mario-t.
2: Mert ezt legyakott mindenkit.
1: Mondjuk egyébként, hogyha tudom azt a nagyimról, hogy gamer, mert hogy valószínűleg itt a gyereke vagy az unokája, az azért ezt sejtette, akkor lehet, hogy megpróbálok belépni egy másik karakterrel ugyanabba a sztoriba, és akkor ráírok ott.
0: Nem, várjatok, most elolvastam
1: Róla,
0: jobban.
1: Ne ijedj meg, van mögötted egy
0: gigantikus
1: dombó.
0: Igen, van egy nagyon
1: dombó.
0: Nagy darázs.
1: De ne ijedj meg, ha jön, mert először valószínűleg téged csíp meg, addig mi kimegyünk, nem lesz baj. A műsort elviszük holnap.
2: Köszönöm, kedvesek vagytok. Ha elkezdek fura hangokat kiadni, csak ezért van, drága hallgatók.
1: Ja, ez
0: egyelőre
1: van.
0: Még csak mászkál, úgyhogy
1: nincs baj, a függöny túloldalán van, a fullánkját már mereszti, de még nem jön.
0: Na, szóval, hogy a telefonján volt a játék egyébként. Na, tehát, hogy én azért nem is értem, hogy nem a hívásokra miért nem reagált.
2: Hát kinyomta!
0: Is kilőtte,
2: hát kinyomta,
0: ja, hogy ne zavarjának a játék közben. Amúgy igen, mondjuk én is kinyomtam volna, igaza van.
1: Az milyen, amikor egy 91 éves nyugdíjas mondjuk a játékban mindenféle tokenekre meg ilyenekre költi nyugdíját?
2: Hú, azért az erős tényleg, és lehet egyébként, ugye erre motivál a játék.
1: Mondjuk igen. Jobb, mint a bingo.
0: Nekünk még, hogyha érted, az a napi program, hogy 4-5 órán keresztül ülsz az Xbox előtt és nyomod, akkor az úgy elég gáz, de mondjuk 91 évesen, hát most...
1: Nektek a nagyszüleitek mennyire voltak nyitottak a technológiára, meg a technikai cuccokra?
0: Hát nem nagyon, meg hát nehezen is lehetett nekik azért elmagyarázni, hogy mi, hogy merre.
1: Az én nagypapám nagyon. A nagymamámnak is volt mobilja, ő volt ez, akitől kaptunk rendszeresen 10 üres SMS-t.
0: Ja, hát.
1: Tehát, hogy ezek úgy megérkeztek. De nagypapám például úgy volt vele, hogy amikor te akartál neki odaadni valamit, megmutatni valamit, megtanítani valamit, akkor az szar. De hogyha ő fedezte föl magának, akkor
0: ugyanazt, amit te már elmagyaráztál.
1: Akkor az a legmenőbb volt, és például imádott passziánszozni, hát akkoriban a számítógépeken még ugye ez az aknakereső passziánsz meg ilyesmik voltak, az mindig jött hozzánk, és ott játszotta azt a játékot, vagy később elsők között vett magának MP4 lejátszót, már hogy igazából zenét hallgatott róla, és egyébként nekem meggyőződésem, hogy az országban a kütyű elterjesztésében ő élejáró volt. Tehát ő volt az egyik, aki ezt elterjesztette, és abban például szerintem tök modern volt. Tehát én el tudnám képzelni akár róla, hogyha a mai világban élne, akkor nem állna meg a passziánsznál.
2: Uh-huh. Nekem nagyapám volt az, aki egy időben évente cserélte a mobilját. Tehát uh-huh. Neki úgy,
1: tényleg?
2: Igen, de ott az volt a fontos, hogy egyébként elég nagyra ki lehessen, tehát hogy gombokat kihozni, hogy lásson rajta mindent, szóval, de hogy ő például előszeretettel cserélgette uh-huh. a telefonját. Tehát én azt gondolom, meg ismerek számtalan olyan idősebb embert, aki nagyon nyitott uh-huh. ezekre.
1: És ebben egyébként szerintem a Covid nagyot lökött rajtunk előre, mert ugye addig azt, hogy nagyjából el lehetett mondani, hogy ők nem nyúlnak ezekhez a dolgokhoz, de amikor be voltunk zárva, és egy csomó minden YouTube-on, vagy az unokákkal beszélés, mert ugye sokan elmentek külföldre, az streaming platformokon működik. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sok nagyiról tudok, akik megtanultak például akkor még Skype-olni.
2: Igen, az akkor például egy nagyon gyakori dolog volt. A Skype-nak volt egy ilyen nagy reneszánsza igazából. Figyelj, én azt gondolom, hogy azért a mai nyugdíjasok jelentős része, mondjuk a Facebookot azt ugye használják, igen. Tehát az nagyon elterjedt.
1: De hogy?
2: Hát igen.
1: Az én keresztapám.
0: Amikor válaszolnak az üzenetre a képed alatt, vagy hogy így megkérdezik, amikor... hogy és mi újság van veletek?
1: Van-e már kislány? Meg a 2 évvel az öcsém még házassága után rákérdezett, hogy a barátnőm az kicsoda ott, aki az öcsémnek a felesége egyébként. De ezt nyilvános posztban.
2: Zseniális, igen. Megosztjuk az önmagunk fotóját, meg belájkoljuk, meg még kommentelünk is hozzá.
1: Ezt én is lájkolom, hát jó. Jó, hát persze lájkolom, az jó. Buenos morgen! Minden hét

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyomjatok!
2: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Köszönjük szépen!
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Peace hood! Lock

0: dientes. Enséñame los. Forrás Radio, mindig veled. Buenos Morgan.
1: Buenos Morgan. A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygos reggelt, 4 perccel járunk, 6:30 után, szevasztok, kedve reggel van, és Ádi újra itt.
3: Buenos morgen, jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
2: Meglaboroztak?
3: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
2: Kellett mesztelenül pisélned?
3: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
2: Mindenkinek kell valami hobbi.
3: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
2: És mindezt az utcán ráadásul, de? Kinek mi?
3: Mindezt a bakcsomó ponton, a zebránál szembeforgalomtól. Van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rá. Nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, amíg piros a lámpa. Nem.
2: Hát te is kivitted a kis bohócot zsonglőrködni.
3: Egészen más kérek.
2: Két kis labdával.
3: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
2: Nem kellett volna, mi?
3: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, tük, tük, akkor most adjon vizeletet.
2: Most?
3: Most. Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
2: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
3: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy 2 ujnyi legyen. És tudod így a nővére, megvan már a 2 ujnyi?
2: Vastagságban vagy hosszában?
3: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Meg van már rosszabb, mint én egy takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
2: Te vagy? Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
3: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
2: És nagy nehezen összejött?
3: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órán van produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök, műsor most.
2: Egy van. Hát az ilyen, tudod. Én egy párszor azért már, nem ott, mert egy Dávidot szoktam így kísérgetni, hogy 1/2 évente egyszer fölmegyünk a sportkórházba. Úgyhogy tudom, hogy ott mi hogy zajlik. Teszem hozzá, hogy egyébként a komplet magyar egészségügynek kívánom, hogy valami hasonló gördülékenyen menjen, mint a sportkórházban, mert ott azért
3: jók.
2: Tényleg, tehát egyik helyről mész a másikra, és gyakorlatilag pörög az egész, soha nem kell az egész napot ott töltened.
3: Nagyon, nagyon durvájók voltak, és nagyjából ugyanez várható a műtéttel kapcsolatban is, ugye szerintem senkinek nem titok, elrontották a csuklómat, újra eltörik, tehát hogy gyakorlatilag készülök egy csuklótörésre, majd még 2-szer lesz olyan egy-egy napra, hogy nem vagyok és szegény Rolandot egyedül hagyom, de hogy a műtétre már csak azt mondták, hogy és akkor műtét napján bejön, fölmegy a második emeletre, akkor már ismerni fogja a járást, mert jön addig még 2-szer, és akkor csak oda megy, hogy műtétre jöttem.
2: Jó. Ennyi, befekszik.
3: Intézzük,
2: elfűrészüljük, mehet haza.
3: Ahogy ez annyira durva, hogy törnek el egy csuklót. Tehát, hogy értem én, hogyha mesterségesen eltörik, meg értem én, hogy a grafikus kolléga felajánlott, hogy ő eltöri nekem, hogy akkor ezzel is spóroljak az államnak, de úgy vagyok vele, hogy inkább befekszem, és akkor csinálják. És azt mondták, hogy valami fűrészt küldenek be, és azzal. Elég brutális a hangzik.
2: Azért, hogyha előtte bejön azon a kis 3 kerekű triciklén, tudod, az a figura, és megkérdezi.
4: Hello, Ádám. Játszunk egy játékot.
2: Akkor azért én a helyedbe futnék.
4: Hello, Ádám. 30 másodperced van.
3: Igen, látom magam.
2: És megszólal az a zene.
3: Jaj, a másik nagy, amit el akartam mondani, a hétvégén ugye szombaton lement a másik Metallica koncert. Írjatok nyugodtan, hogyha valaki mondta, hogy valaki...
2: Már Zsolt írt tegnap reggel, igen.
3: Na, azt elmeséled majd nekem, meg képzeld el.
2: Jó volt.
3: Ennyi?
2: Igen.
3: Most
2: leegyszerűsítettem, de ez volt a lényeg.
3: Mert annyira imádtam, ezt el akartam neked mondani, ugye mindig ilyenkor egy magyar dalt 2 zenész a Metallicának átdolgoz, vagy eljátszik kis kottából. És mondtam, hogy az elsőn a Pokolgép volt, Totális Metal.
2: Állítólag a másodikon Quimby, de nehéz volt felismerni.
3: Na, ezzel rögtem, hogy Quimby dal volt, de a Fishesek elkezdték megírni, hogy de ez egy Fish dal, és a Fish zenekar is úgy vélte, hogy ez egy Fish szám egészen a végéig.
2: Oh.
3: Szóval képzeleted, mennyire jól játszották ezt a Queen Vidalt, hogyha Fishesek gyakorlatilag a csapat maga megőrült, hogy a daluk szól.
2: Látod? Mennyire hasonlítanak bizonyos popdalok egymásra?
3: Lehetséges, hogy átvettek valamit. Nem tudom, én azt tudom, csak én azt hallottam, ugye a 2018-as ott a tankcsapda, a múltkor rosszul mondtam, a legjobb méreg volt, most visszanéztem, azt fel lehetett ismerni.
2: Jó, hát azért a legjobb méreg az egészen egyedi.
3: És most múlik pontosan arra, azt hiszed, nem tudom, az volt-e, de hogy azt hiszed, hogy egy fisdal szól?
2: Nem tudom, melyik Quimby, ha valaki ott volt, vagy de legalábbis látta mondjuk a videón, akkor írja már.
3: Kicsit olyan, mint amikor régen a pápa üdvözölte a 78 nemzet tagjait a saját nyelven. És akkor most magyarul. És akkor most angol. Nem tudom, így.
2: Igen. Na, egyébként pedig a zöldfoki szigetek lelke vagyok, körülbelül. Na. Hát gyerekek, tehát, hogy ez a, aki a tegnapi meccseket végig tippelte, megrakta kötésbe, azt szerintem ma már utazik valami egzotikus helyre.
3: Tényleg?
2: Hát Spanyolország zöldfoki szigetek 0-0.
3: Oh.
2: Belgium Egyiptom 1-1. Ez mondjuk annyira nem meglepő, mert Egyiptom mondjuk amúgy egy jó csapat.
3: Aha.
2: Aztán Szaúd-Arábia Uruguay 1-1. Azt sem tudta Uruguay behúzni.
3: Minden döntetlen.
2: Irán, Új-Zéland 2-2, csak ez a kutyát nem érdekli.
3: De minden döntetlen lett, minden. Az összes.
2: Ez volt a döntetlenek estéje. Igen. De az, hogy spanyolok a zöldfoki szigeteket nem tudja megverni. Jó, VB első meccs, tehát ettől még lehetnek ugyanúgy világbajnokok. Mármint a spanyolok. A zöldfoki szigetek is, de azon baromira meglepődnék. Szóval, hogy
3: de mi lehet, de... A spanyolok voltak bének, vagy a zöldfokiak jók?
2: Hát, figyelj, is szerintem.
3: Ja, azt mond nekem, mert tényleg nem követtem semmit, és ne haragudjatok, be kell hoznom a tegnapi napot, hogy a Curaçao nyerte.
2: Curaçao nem
3: a Németország nyert. Ellen.
2: Hát egy hétre mentek.
3: Hallod? És te emlékszel, mit tippeltem?
2: Nem tudom, lehet, hogy pont ezt.
3: Nem, 9-1-et vagy 1-9-et tippeltem, és azt mondtad, hogy nem, hát az ilyen 3 lesz.
2: Hát jó, hát én azt hittem, hogy a németek kicsit visszafogják magam. Szünetben 3 volt, tehát igazából azt eltaláltam. Ja, 3-1 volt, a 7-1-re nyertek. Viszont Hollandia-Japán 2-2, szóval, hogy azért vannak meglepetések, nyilván majd az egyenes kieséses szakasz lesz igazából a lényeges, addig meg ezeket a csoportmeccseket le kell darálni. Mondom, a mai menetrendet este 9, Franciaország-Szenegál, az egy egész jó meccs lehet, csak úgy mondom.
3: Igen, az a baj, hogy Franciaország, tehát hogy itt nyer a bagett.
2: Nyer a bagett, azt mondod? Mm. Figyelj, most már nehéz bármit is, tehát hogyha a franciák is álmoskásan kezdenek, Szenegál egész jó csapat.
3: Jó, de tudod, mi alapján döntök? Mindig az első asszociáció és a kellemesebb.
2: Ja igen, tehát hogy nálad a szakma az a kanyarban nincs. Irak-Norvégia.
3: Norvégia egyértelmű.
2: Hát az egyértelműnek tűnik, igen. Argentína-Algéria. Algéria se rossz csapat. Argentinok, nyilván itt ők az esélyesek torony magasan.
3: Hát én Argentinát érzek.
2: És holnap reggel 6-tól, amennyiben érzel rá késztetést, a műsorra párhuzamosan akár nézhetjük is, 6-tól az Ausztria-Jordánia fantasztikus rangadót.
3: Ó, oh, ott nehéz, mert ugye a Jordan a 23-as, viszont Ausztria testvérország. Én azt gondolom, hogy a Terminátor hazája nyer.
2: Nézd, a Jordánnak ehhez nincs sok köze. Nem akarlak elkeseríteni, ja.
3: de
2: Jordániát nem róla nevezték
3: el. Ausztriát.
2: Igen, én is azt gondolom egyébként. Tehát itt is egyértelmű esélyesek vannak, ugye Franciaország, Norvégia, Argentína, Ausztria. Aztán, hogy közülük ki tudja behúzni, hát most az elmúlt egy-két nap után már meglátjuk. Figyelj, viszont lesz majd, azt mondja, hogy az holnap este egy Anglia-Horvátország. Na csak, hogy azért már úgy elinduljunk a jobb meccsek irányába, mondjuk este 10-től. Tehát, hogy kösz, aki reggel megy dolgozni, annak azért ez nem annyira
3: de
2: baráti.
3: De este 10 a mi időnk szerint?
2: Igen.
3: Az még szerintem, értem, hogy mit mondasz, de hogy az még szerintem ehhez képest, hogy most a meccsek vannak, európizálva van.
2: Hát oké, de hát éjfélkor ér véget. Hát én akkor tudod, hogy szerdán milyen leszek.
3: Ez jogos. Na, a Norvéga vikingeknek szurkolunk, Ausztriának szurkolunk, akkor, és mondtad még a franciákat, meg mondtál még valamit, amire nem emlékszem, jó? Oké.
2: Jó, figyelj, Argentina, Algéria, arra nem emlékeztél?
3: Nem, ott Argentina. Steak.
2: A steak. Ja, te vagy, aki a kajához kötöd.
3: Csak hát meg ami, hogy az első asszociáció, és abból, amelyiket a kellemesebbnek gondolom, vagy ahova igazán szívesen utaznék nyaralni, vagy telelni, azt választom.
2: Nem is értem, hogy az Irak-Norvégiánál ez miért nem Irak. Na, mindegy.
3: Kevés sem múlott. Na, és hogy tetszik a hallgatóknak a játékunk?
2: Nagyon, nagyon, nagyon. Tegnap nagyon pörgött, rengeteg válasz jött. Mondjuk könnyű kérdéssel indítottunk, igazából egyetlen egy rossz választ nem kaptunk szerintem, legalábbis én nem emlékszem egyre se, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon a mai menni fog-e. Gyanítom, hogy igen. Jó, mondjuk el a kérdést, még többször el fog hangozni. A nyeremény a Vízzene Virág Fesztiválra egy páros napi jegy, és nyilván a nyertes választhatja ki, hogy milyen napra.
3: De csak páros napokra, ugye? Vagy hogy páros?
2: Hát, hogy vihetsz magaddal még
3: valaki. Ja, bocsánat, de bármelyik napra lehet, hogyha én akarom, akkor használhatom a Demiére is?
2: Tehát, hogy igen, de ez úgy van, hogy tényleg páros, tehát, hogy drága uraknak mondom, hogy a feleségedet elvihet, a szeretőt már külön kell fizetni. Vagy fordítva.
3: Igen, tehát attól függ, ki veszi jobban a kedvességet, a figyelmességet.
2: Kinek számít?
3: Ki örül az ingyenjegynek.
2: Ugye? Na, hát ezt meg döntsétek el. Na, mondjuk a körmai kérdést. Kivel közös dala Desnek a kis kece? Jó, tehát Des és még valaki, ugye? De hogy ki ő? A. Manuel.
3: B. Young Fly.
2: Avagy C. Fekete Pákó.
3: Hűha. Na, az opcióknál azért hagytál benne olyat, amin erősen elkezdesz gondolkozni. Tehát, hogyha vágóval ezt megfeleztetjük, mondjuk a hármat megfeleztetjük, akkor megvan a megfejtés, ez nem jó. De hogy én egyről tudom, hogy biztos nem. De még kettő lehet.
2: Mind a három lehetne.
3: Na jó, 0620-978-9785. És hogy mit kell még elküldeni? A nevedet, hogy meg tudjunk szólítani. Közben nézem, hogy mi van a forgalomban. Én idefele jövet, amit tapasztaltam, hogy brutális köd van a Strádán is, de egyébként a forgalomra úgy nagyon nem hatott ki. És még egy dolog, hogy Panna írja, fennakadás van a MÁV-nál, az S74-es vonalon, hogyha valaki utazik, akkor erre figyeljen, és Gyula is ír, halló, halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon erős forgalom telített sávok, balesetmenteset.
2: Igen. Várjál, itt nekem valamit frissítgetni akar, de nem írt, Zsoltunk nem írt.
3: De ott van most.
2: Most, Zsolt. Igen, azt mondja Buenos Morgan, M1 Pestől Tatabányai közepes forgalom mellett jól autózható, remek látási viszonyok. Na, tessék, és egyre több a meglepetés a foci VB-n. Így van, igen, úgyhogy hát lassan már ott tartok, hogy tényleg Haiti, Curaçao, és nem tudom kinek szurkolja, zöldfoki szigetek, nekik fogok szurkolni.
3: Na, jó, rendben. Curaçao? Hát, az a baj, a Curaçao szerintem a rejtett esélyes, de erről majd még dumálunk
2: egyet. Hát egyelőre rohadt jól elrejtik.
3: Jó, hát na, de figyelj, ez az altatás. Most az első, érted, a német meccsen ott nem kell meglepetést hozni. Ő nekik nem a németeket kell az első körben legyőzni, a másik kettőt, majd a következő kör. Baj, de nem ám most kijátszok az
2: ászt. Most már kikeresem, hogy mikor játszik Curaçao a következő meccsen is kivel.
3: Hát nem, nem az van, hogy a németek ellen megmutatjuk, mit tudunk, ha.
2: Addig most már el nem megyünk zenni. Ecuador Curaçao lesz.
3: Ecuador?
2: És a Szes fog énekelni, nem ő csak zenélni. Na, de na, hogy mikor hozzuk. Hajnali kettőkor lesz valamelyik nap.
3: Azt nagyon hozzuk, ott beállítjuk.
2: Vasárnap. Ott szombatról beállítjuk. Vasárnapra.
3: Beállítjuk a 32-est, meg a 46-os is játszani fog. Ott nagyon. Ott pusztító lesz.
2: Ők a legjobbak. Tényleg, legalább akkor jegyezzi már meg három nevet Curaçaóval, én sem tudok egyet sem, tehát nem arról van szó.
3: Mindjárt megkérem a curaçaói nemzeti, hányan vannak ezek? 11-nek mondják, vagy a cseréket is berakják?
2: Hát de nemzeti 11, úgy szokták mondani a foci csapatokat.
3: Nemzeti 56, nem, mert mindenki a gyúró is számít, szerintem számoljuk bele őket is.
2: Jó, hát meg amíg négyet hozzász, megvan a teljes ország lakossága, persze.
3: Na jó, 15 fok van, a mai napon egyébként reménykedhetünk még abban, hogy visszajön ez a nyarunk. 26 fokos csúcsot mondanak, még eső lehetséges, én eddig nem láttam, és jönnek a témáink, gondoltam rád, úgyhogy egy foci VB-s témáról is beszélgetünk majd, mert hogy nagyon ki vannak akadva, és egyébként a rajongók, tehát most nem csak a médiumok, hanem a rajongók vannak kiakadva, hogy milyen drágán adják a VB-n az italokat, ételeket. Beszélgetünk majd egy kicsit erről, mert egyébként nem csak VB-ről, hanem akár foci meccsekről, sőt, koncertekről is dumálhatunk majd. Brutális, hogy milyen drágosság van, és most hát tényleg ott tartok, hogy inkább beviszem a szendvicset a gatyámban.
2: Vagy Forma 1-es futamok, mert ugye ott szokott még ez rendre előjönni, hogy brutális árak vannak tényleg. Illetve hozunk nektek egy helyi témát, Tatán ugyanis a tatai refiben, a református gimiben készült egy felmérés, megkérdezték a kamaszokat, hogy ők mitől félnek a legjobban. És nem az érettségi az, pedig azzal szokás egyébként riogatni a gimiseket. Szerintem mind a mai napig, legalábbis gondolom anno a mi időnkben, aha, mi még megkaptuk. Hát szerintem majdnem heti szinten, hogy az érettségi, majd az érettségi, igen, és akkor olyan volt, mint a rész
3: szuba volt. Majd elvisz a rész, én is erre gondoltam.
2: Majd elvisz az érettségi. Szóval, hogy van amitől jobban félnek. Igazából a mai fiatalok már jobban közelítenek a realitás, a valóság felé, és már ők gondolnak a jövőre, úgyhogy ezt a helyi felmérést fogjuk körbejárni.
3: Meg egyébként tök érdekes, úgy általában a félelem témakör, hogy ki, mikor, melyik életszakaszban, mitől, meg hogyan, és most nagyjából képet kapunk arról, hogy a helyi fiatalok mitől félnek.
2: Igen, úgyhogy szerintem ez is egy izgalmas téma lesz. Na, ha van útinfótok, az folyamatosan jöhet, és akkor mondjuk el még egyszer gyorsan a játék kérdést, amivel tehát páros belépőt nyerhet mehettek a Vízzene Virág Fesztiválra, mégpedig páros napi jegyet arra a napra, amit majd a nyertes választ. Kivel közös dala Dashnek a Kiskece? A. Manuel,
3: B. Youngfly,
2: avagy C. Fekete Pákó. A helyes válasz, tehát a helyes válasz betűjelét, illetve a saját neveteket küldjétek el, akár SMS-ben, akár Viberen 0620 978 978. Buenos Morgen! Az egyet

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
2: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
3: Huligán vagyok, jaj, neked úri lány, storm a szívébe tombol a hurikán.
2: Jegyed van már?
1: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
3: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
6: És mi hiányzik, Anna?
5: Medence. Közeledtek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
6: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
5: Már utána is néztem. Van miből válogatni?
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
9: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Karbantartás miatt változnak a betegutak a Tatabányai Kórházban. Lannert Judit rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról. Erdő Pétert újabb 5 évre kinevezték a keleti egyházak dikasztériumának tagjává. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A Tatabányai Szent Borbála kórházban ütemezett karbantartási munkálatok miatt a sürgősségi betegellátó osztály június 17-én szerdán 12 órától átmenetileg a H épület földszintjén a korábbi laboratórium helyén működik. Az SBO megközelítéséhez ettől az időponttól kérik, hogy a H épület főbejáratát használják. Balra fordulva a büfé mellett elhaladva található az osztály ideiglenes bejárata. A tájékozódást betegirányító kollégák, valamint információs és irányjelző táblák segítik majd. Az SBO ideiglenes átköltözése miatt a kijelölt mentő útvonal a H épület földszinti folyosóján halad keresztül, ezért ezen a területen június 17-én reggel 7 órától várakozni tilos. Az itt található traumatológiai, ortopédiai, gastroenterológiai, endoszkópos és urológiai szakrendelések továbbra is a megszokott rendszerint működnek. További részletes információt ezzel kapcsolatban a kórház honlapján és közösségi média felületén találnak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter rektorokkal egyeztetette a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról hétfőn. A miniszter a közösségi oldalán azt írta, megkezdték a párbeszédet a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról, a rektorok pedig már erre a megbeszélésre is rengeteg kérdéssel és hasznos javaslattal érkeztek. Lannert Judit arról is írt, olyan egyetemeket szeretnének, amelyek szakmai alapon átláthatóan és autonóm módon működnek, miközben ismét teljes jogú részesei az európai felsőoktatási és kutatási térnek. 14. Leó pápa újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek tagságát a keleti egyházak dikasztériumában, közölte Zsuffa Tünde, az esztergom budapesti főegyházmegye sajtószóvívője hétfőn az MTI-vel. Erdő Pétert 2015. júniusában nevezte ki először a kongregáció tagjának Ferenc pápa. A bíboros a keleti egyházak dikasztériumával együtt az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. Lezuhant az amerikai légierő egyik B-52-es Stratofortress nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszpont repülőterén hétfőn. Az Edwards légitámaszpont közleménye szerint a repülőgép nem sokkal felszállás után csapódott a földnek, helyi idő szerint a késő délelőtti órákban. A közösségi médiában megjelent közleményből nem derül ki, hogy vannak-e áldozatok, részleteket későbbre ígérták.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi. Vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra 4, itt vagyunk, szevasztok, folytatódik a reggel, ragyogóan szép keddi napindítást kívánunk mindenkinek. Hello. A tanév utolsó hetében járunk, úgyhogy a diákoknak tényleg kitartás. Most már csak ezt a pár napot kell valahogy kibekelni. Szerintem nem nagyon megy már a tanulás sehol.
3: Már csak a vak kell, és kész vagyunk.
2: És már meg vagyunk, igen. Nem, szóval legalábbis én ezt tapasztalom a saját gyerekeimnél, ott már nem nagyon van tanítás, tehát bejárnak iskolába, de minek igazából.
3: Jó, de ezek olyan jó napok voltak, nem? Tehát én úgy emlékszem, hogy itt a végén ez már milyen ellötyögös volt. Tényleg mi frisbee fociztunk a kertben.
2: Hát figyelj, minden nap van valami program, azt tudom, tehát, hogy a kislányomék majd mennek moziba, meg azt nem tudom, meg pedig mondta, de hogy bárja talán ezt az állatos kettőt, ezt a zó, aminek énekel benne a Shakira.
3: Nem ezt a verekedőst?
2: Nem a Mortal Kombat-t, nézzük meg.
3: Nem úgy van ez, hogy amit a pedagógus meg akar nézni, arra hivatja meg magát a gyerekekkel?
2: Hát azért nem egészen. Az vicces lenne, tudod, elvinnék a kis harmadikosokat megnézni az új Mortal Kombat filmet.
3: Jó, hát na. Figyelj, tanári kísérettel van, de kérdezhetnek.
2: Ki jönne a mozival, aztán mondaná Lia, hogy finish him.
3: Egyébként szerintem, na jó, mindegy, nem kell látniuk ilyeneket, de hogy azért annál durvábbak, abban csak verekednek, nem?
2: Á, úgy igen, szerintem, de valamiért 18-as karikás, biztos, hogy sok vér folyik benne.
3: Most, hogy Donald Trump átrendezte a Fehérház udvarát, ezt láttad?
2: Nem,
3: ez az nagyon kemény. Tudod, van ez a verekedő gála.
2: Nem tudom, melyik verekedő.
3: UFC.
2: Ja, igen, a UFC. Aha.
3: És hát úgy döntött, hogy egy fordulót így a szülinapjára, meg Amerika születésnapjára megrendez a Fehérház kertjében, és ilyen 18 milliárdból megcsinálta oda a kertbe az arénát, 5000 belépővel, amiket nem lehet venni, hanem meghívta a barátait, meg akit gondolt. Tehát, hogy ide nem lehet ilyet venni, mondta Trump, hogy abból ő akkor 1000-et kér. És akkor azt így szétosztogatta, és mondták a biztonsági főnökök, hogy Jézusom, 5000 embert beengedünk ide verekedés nézni a UFC gálán a Fehérház kertjébe. Igen. Sőt, annyira tetszik neki ez a ketrec, ez a karom. Nézd meg, keres rá karom. Ez a kis ketrec, amit fölépítettek ott. Annyira tetszik neki, hogy mondta, hogy ezt meg is tartaná. De mondták neki, hogy no, Mr. President, ez megy Hollandiába, lebontjuk, megyünk tovább. Írd be, hogy karom Fehérház, de ezt látnod kell. Hát ilyet még életben nem láttál ketrecház a Fehérháznál. Ketrecharc a Fehérháznál, ez a címe mindenhol. És 28 méter magas, 4500 vendéget tud befogadni. Egy kis szolid ketrecet felhúztak ott a Fehérháznál.
2: Jaj, várjál, valamit itt nekem akar a számítógép. Nem hagyja, hogy kibontakozzam, na mindjárt elkeresek.
3: Jó, ezt látnod kell, tehát ilyen nincs. Ez már bocsánat, de ilyen 60 puszta USA. Nagyon durva.
2: Hát ez kemény, tényleg. Ez hát nagyon durva.
3: Nagyobb, mint a Fehérház.
2: Jó, hát figyelj, igazából...
3: Boldog szülinapot, prezident.
2: Ennyi, így van, tehát, hogy Donald bácsi ünnepel.
3: Jó. Az Isten éltessen.
2: De most gondolj bele, hogy mi lett volna, hogyha az amerikai focit szereti, akkor főhúz egy stadiont oda, egy amerikai foci pályát, vagy mi is?
3: Hát, amúgy simán. Jó, annyi, hogy a UFC-nek a vezetőjével azért jóban van, meg lehet tudni, hogy ő támogatta és eléggé a kampányát, szóval mindegy, de szerencsétlen Fehérház alkalmazottak.
2: Erre nem nagyon voltak fölkészülve szerintem. Amúgy jól néz ki. Érdekes. Tehát így azt mondanám rá, hogy AI, ha szembe jönne, és nem tudnám az eredeti sztorit.
3: Ugye, tényleg úgy kell elképzelni, hogy a háttérben van egy kis házacska, na az a Fehérház, elől pedig egy ilyen teljes küzdőtér aréna körbe székezve fölötte ezzel a 28 méteres hát ilyen acélszerkezettel. Hát gyakorlatilag felhúztak egy stadiont a kertben.
2: Nézd, nekem egy a lényeg, a Shakira énekeljen, mert ő mostanában mindenhol énekel. Tehát,
3: hogy tényleg ő legyen.
2: És tényleg ő legyen, igen. Tehát, hogy az is egy érdekes konteó. Szóval, hogy mindegy milyen sportás, amely van, a Shakira ott van.
3: Jó, rendben, sima.
2: De belegondolsz, a Shakira az elmúlt 20 évben több VB-n volt, mint az orosz válogatott.
3: Amúgy igen, és mindegyiket lehozta. Bár most állítólag azért gyanakodnak rá, hogy ez nem ő volt, nem is az arca miatt, olvastam tegnap egy cikket, hogy a nem, de a Die-Die-ban egy lépést elrontott, és a Shakira sose rontotta volna el.
2: Ja, ezt olvastam én is, igen, hogy, meg hogy ne, a Shakira jobban táncol. Igen, én rosszabbul. Te most képzeljétek el, hogyha én lettem volna ott.
3: Tényleg nem hiszem el, miért küldene dublőrt? De egyébként, hogyha küldene, és akkor a világ legnagyobb császára, akkor meg le a kalappal. Tehát mit mondjoltan, hogy voltam én már ilyen, most még egyre, minek menjek?
2: Ez az, megcsinálja helyettem a tudom, Alexa vagy valaki a hasonmásom. Na, kérem szépen, van nekünk játékunk, itt nincs Shakira, jó? Tehát, hogy ő pont nincs, de hogy Tata Vízzene Virág Fesztivál, ide nyerhettek páros napi jegyet, ráadásul nyilván a nyertes határozza meg, hogy ő ezt melyik napra kéri. Roppant egyszerű kérdésünk van minden egyes napra, ezt kell megválaszolni. Kivel közös dala Dashnek a kis kece? Ez a mai kérdésünk, van három válasz lehetőségünk is. A. Manuel.
3: B. Youngfly.
2: Avagy C. Fekete Pákó. 0620 978 978-5-ös. Ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt, és a műsor utolsó órájában fogunk sorsolni, ezt akartam kimondani.
3: Teljesen jó. Június 16-a van, rögvest itt a nyári szünet, az évből még azért 198 napot le kell élnünk, és Isten éltesse a Justinokat!
2: Meg a Justiniákat, a Bennókat, a Círusokat, az Aranyokat, meg a Tinettákat.
3: Justinet ismerek. Egy hírszerkesztő kollégám volt, Budaörsi Justina, Isten éltesse. Ebből a névrengetegből csak azt ismerek.
2: A Tinetta. Nem ismerek, soha nem is hallottam ezt a nevet, de nagyon tetszik. Szép a csengése.
3: Tinetta.
2: Tinetta, igen. Aztán és Pan páros Stenje, Stan Laurel, 136 éve ezen a napon született.
3: Tupac is a mai napon született 1971-ben, hát nyilván a rap történelemből megkerülhetetlen és ismert alak ő.
2: Ő Tupac egyébként. Ezt nagyon sokan mondják Tupacnek, de ő Tupac. Igen, Tupac.
3: Tupac. De bele Tupacnak kell mondani.
2: Nem
3: akkor.
2: Tupac, nem.
3: Csak
2: ő,
3: így.
2: Ő így ejtette, hogy Tupac. Igen, ez az eredeti kiejtés.
3: Tupac.
2: Igen.
3: Jó.
2: Igen, igen.
3: A Pupac.
2: A Pupac. Az. Egyébként tényleg egy elképesztően nagy klasszisa volt ő a rap műfajának. Lékai Máté, magyar kézilabdázó, 88-ban született ezen
3: és
2: napon.
3: Ő mondta, hogy úgy hívják, hogy Lékai Máté, úgy ejtik. Lékai Máté.
2: Úgy. És jelen a Glebova, észt műkor csináltak. Fogalmam nincs, miért írt bele az Ádi.
3: Gondoltam, behozom a nagyok közé. Nem, mert június 16-án ennyien születtek. Írjanak, én ma született még, mert tényleg többet nem találtam. Popkulturális érdekességek, a budapesti hírlap a mai napon jelent meg először 1881-ben.
2: Aztán 1885-ben megalapították az UTE labdarúgó csapatát, ugye róluk azt lehet tudni, hogy mikor lesznek bajnokok, mindig majd jövőre.
3: Ezek egyébként csupa olyan csapatok, meg olyan dolgok, amik ehhez a naphoz kötődnek, amiket én nem annyira kedvelek. Tehát, hogy itt van egy, majd mondom a másikat is nem sokára, de elmondom még, hogy ezen a napon kezdődött az Egyesült Államokban rendezett labdarúgó világbajnokság 1994-ben.
2: Az első olyan VB-re, amire én emlékszem, azóta vagyok brazil drukker. Drukker, a Pepsi Cola hivatalos védjegy bejegyzése megtörtént 1903-ban, Ádi legnagyobb bánatára.
3: Látod, sötét nap ez. És Harry Ford megalapította a Ford Motor Company-t 123 éve 1903-ban.
2: Tehát ugyanaz nap alapították a Pepsit meg a Fordot.
3: Ugyanabban az évben?
2: Igen, a kettő között szerintem semmiféle összefüggés nincsen. Egyébként az afrikai gyermekek világnapja van.
3: Aztán ma van a Nagy Imre és Mártír Társai emléknapja Magyarországon. Ugye az újratemetés is ezen a napon volt egyébként. Ez 1950-es forradalomra emlékezünk.
2: A családnak történő hazautalások nemzetközi napja, hogyha apuka külföldön dolgozik. Tényleg nem én találtam ki, van erre is világnap.
3: De ez milyen, nem? Küldesz egy kisebb összeget a családnak. Küldjél ma te pénzt a családodnak, akkor is, ha külföldön vagy, akkor is, ha nem. És ma van a friss zöldségek napja, szóval, ha teheted, kapd be egy brokit.
2: Köszönjük, ebben a szellemben hozzuk nektek hamarosan a csillagok üzeneteit.

0: a csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig 4 perccel, 7:45 után kezdünk természetesen a kossal. Kedves kosma, könnyebben eléred a céljaidat, ha nem akarsz mindent egyszerre megoldani. Egy jó hír lendületet adhat a hét további részére.
2: Bika, érdemes figyelned a részletekre, mert egy apróság később nagy jelentőséget kaphat. A nyugodt, megfontolt hozzáállás most kifizetődik.
1: Kommunikációban erős nap vár az ikrek jegyűre. Könnyen megtalálod a közös hangot másokkal. Egy váratlan üzenet vagy telefonhívás pedig felvidíthat a mai napon.
2: Ó, hívni fog a NAV. Rák, ma különösen fontos lehet számodra a család és a biztonság érzése. Egy közeli ember támogatása sokat jelenthet számodra.
1: Jó alkalom kínálkozik arra, hogy megmutasd, mire vagy képes, kedves oroszlán. A magabiztosságod most másokra is pozitív hatással lesz.
2: Szűz, a szervezettség és a türelem ma a legnagyobb erősséged lehet. Egy régóta húzódó ügy végre elindulhat a megoldás felé.
1: Könnyebben teremtesz harmóniát magad körül, mint az elmúlt napokban, kedves mérleg. Egy kellemes találkozás feldobhatja a hangulatodat.
2: Skorpió, érdemes hallgatni a megérzéseidre, mert jó irányba vezethetnek. Egy fontos döntésnél most tisztábban láthatsz.
1: A kíváncsiságod új lehetőségeket nyithat meg előtted, kedves nyirasjegyű. Ne utasíts el egy elsőre szokatlannak tűnő ötletet.
2: Bak, kitartásodnak és szorgalmadnak meg lesz az eredménye. Ma olyan visszajelzést kaphatsz, amely megerősít az utadon.
1: Egy kreatív ötlet váratlan helyről érkezhet a vízöntő felé. Ha mersz újítani, pozitív meglepetések érhetnek.
2: És végül halak, érzelmi téren kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad. Egy kedves gesztus vagy beszélgetés szebbé teheti a napodat.
1: Még akkor is, hogyha mellette mondjuk kivénsz a foci VB-re is, túlárazott kajákat meg piákat fogsz venni. Erről fogunk beszélgetni. Állítólag elképesztő étel és italárak vannak az amerikai stadionokban, most a labdarúgó világbajnokságon. Ezt járjuk körbe, az természetesen az óra második felében Andival együtt.
3: Akinek fáj,

0: Nincs piros láb, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánl.

0: 5 perccel járunk, 7:30 után. Hello. Mosolygós reggelt mindenkinek. Gyorsan mondjuk a játékunkat, jó, hogy ha valaki esetleg eddig lemaradt volna róla, akkor tudjon nekünk SMS-t vagy Viber üzit küldeni, és ezzel nyerni mégpedig a Tatai Vízzene Virág Fesztiválra páros napi jegyet a nyertes által választott napra. A kérdés szerintünk nem túl nehéz. Kivel közös dala Dashnek a kis kece? A. Manuel,
1: B. Youngfly,
0: avagy C. Fekete Pákó. 0620 978 978 5-ös. Ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt, és itt van velünk Andi, ahogy
1: Andi.
0: Esetleg lehetett itt hallani, az egyik válasz lehetőség. Nagyon
1: te nevetve segítő.
2: Igen, jó reggelt, sziasztok. Én azért meghallgatnék egy ilyen Dash Pákó.
1: Meg is hallgathatod a kis kece.
2: Ja.
1: Kis kocsokból.
2: Hát ha az a helyes válasz, nem is.
1: Lehet, ki tudja, lehet. Bármi lehet.
0: Hát vagy Rúzsa Magdival közös, és akkor ugye kis kaca.
1: Jó, akkor ezzel már lefettük így a Magdi és a Pákó rajongóit, ami azt jelenti, hogy az úgy összesen pár millió, meg még kettő. És... ja. Na az van, hogy képzeljétek el, VB lázban ég a világ, és én pedig alig győzöm keresni, miért nem?
2: De.
1: Na, mert én meg alig győzem keresni azokat a VB-s híreket, amikhez nincs foci kapcsolódás, meg nem kell a focihoz érteni, meg nem kell vele foglalkozni, nem csak ilyen kis színesek.
0: És vannak azért ilyenek, igen. Például múltkor láttam egy ilyen posztot, hogy a kuraszói játékosoknak a tetkói. Na, az neked bejött volna, Andi. Rajtuk van a legtöbb tetkó.
1: Jók benne? Vagy ilyen börtöntetkók?
0: Hát mit tudom én, de egyébként ők ilyen...
2: Biztos nem börtöntet, vagy hát nem tudom.
0: Nem hiszem, de egyébként ők ilyen jó kiállású fiúk, tehát hogy azért úgy... Ugye Andi meglátogatná őket az öltözőben.
1: Tehát igazából, hogyha rossz rajta a tetkó, akkor is jól áll.
0: Igen.
2: Tudják viselni.
1: Jó. Na most máson van kiakadva a világ, méghozzá azon, hogy mennyire brutálisan drágák odakint a stadionokban, a VB mérkőzéseken a büfében fogyasztható termékek. Mindenre ki vannak akadva, és itt van az árlista, és egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nálunk ez egy hétköznap a Balatonon, de majd azért...
0: De ők ezt nem tudják.
1: Majd hozom az árakat, egy kicsit megtippeltetlek titeket itt az elején, aztán beszélgetünk erről, egyáltalán jogos-e az, hogy ezen kiakadni, hogyha ilyen brutál árak érveszik az emberek a belépőket egy-egy meccsre. Szerintem egyébként teljesen jogos, de de nálunk sem ismeretlenek ezek a dolgok, és biztos mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Na de most utazzunk ki a VB-re. A Los Angeles-i stadionban az árak nagyjából az ottani, az élvonalbeli sportokhoz igazodnak. Ami azt jelenti, hogy egy sör, és akkor várom a tippet. Azt tegyük hozzá, hogy Amerikában a sör az nem úgy sör, mint nálunk, tehát ott nagyon nehéz jót találni. Brutál gyengék, tehát ilyen gyenge és vízes sörök, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen 20-30-tól egy magyar ultra berúgna, akkor talán túlzok, de hogy tényleg ilyen gyenge sörök.
0: Hát figyelj, forintra átszámítva fogjuk mondani, nyilván...
2: Nem tudom, 2500?
0: Na, 2500-ért itt kapod, én megdupláznám 5.
1: Figyelj, 4600-tól 6700 forint. Úristen. Egy sör.
2: Jézus Mária.
1: Az kemény, nem? Hogy egy
0: Meri
1: sör.
0: Nagyot álmodni, Andi.
2: Ja, hallod,
0: Andi?
2: Akartam is mondani, egy kicsit alul, de amúgy igen, én az itthoni árakhoz mérten kezdtem el tippelni, de igazad van, amúgy nem hozzánk kellett bizonyítani.
1: Egy havi fizunk elfér egy tálcán.
2: Hát körülbelül.
1: És az volt a durva.
2: Egy napi munka mindenképpen.
1: Amikor én amerikai foci meccsre egyszer eljutottam, akkor mi ott próbáltunk sört venni, tényleg ilyen nagyon gyenge az alkoholtartalma, de nem akartak nekem eladni. Mert azt mondták, hogy az úgy nem lehetséges, mert hogy nincsen nálam az útlevelem. És hiába mutattam szemét, hiába mutattam bármit, tehát brutál szigorúan veszik, és kellett találnom egy szakállas gyereket, aki egyébként nálam fiatalabb volt az ismertségi körből, mert neki kiadták, mert neki elhitték. Nagyon durva. Üdítő, hogyha nem akar sört inni, ez szerintem teljesen okés. Na?
2: Na, az már 3000.
1: Aha, és egyébként 2400. Víz 1600, akkor mit tippeljetek még? Egy szelet pizza, vagy egy kis taco, egy burrito, esetleg nachos?
2: Az is ilyen 4 fölött lehet, nem?
0: Hát, figyelj, hogyha a sör 5000 körül, igen, van, akkor...
2: A kaja is.
0: Hát, akkor 4, inkább 5-6 inkább.
2: 4-5, ja.
1: Nagyon jók vagytok, 6000-6300 átváltva. Egyébként nagyon jók ott, tehát hogy ott nem úgy kell elképzelni, hogy így utána dobják. Én az amerikai foci meccsen ilyen kis csirkeszárnyakat ettem, és ki vannak rakva, komolyan szószok lehet nyomkodni, és a legnagyobb találmány a világon, ilyet még nem láttatok, van ez a tálca. És képzeljétek el, van a közepében egy lyuk. Tudjátok miért?
0: Oda tudod tenni a szószt, a sapatot
1: tudsz kóbálni? Nem, sokkal jobb.
0: A csontot oda dobni?
1: Képzeld el, megveszed az üdítődet, szívószállal,
2: és abba beteszed.
1: Rá tudod támasztani, tehát a pohár lesz a tálca tartó, és a lyukon átjön a szívószál, és ki tudod szívni a csirke mellől. Na, mit szóltok, azért a szórakozás melegágya a dolog.
2: Tossz.
1: Mit emeljek még ki, egy hotdog? Az sem vészes. Szerintem nem is olyan drágák ezek.
0: Az, mindjárt kedvet
2: tapsz. Hát az már ilyen 3000.
1: Pont annyi. Takra 3000 forint. És vannak szurkolói zónák, ahol nem feltétlen olcsóbbak a dolgok, tehát a 20 dolláros söröt megkapható 19-ért.
2: Üha. Egy dollár.
0: De várjál, mert lehet, hogy ezeket lehet menüben is kapni.
2: Ja, igen.
1: Őt van.
2: És na, akkor olcsóbb.
1: Van két hotdog plusz két üdítő, 57,5 kanadai dollár, ez 12.700. Igen, nagyjából ez a menü.
0: Mert mennyi? Kettő sör, kettő hotdog?
1: Kettő hotdog, tehát igen, tehát mondjuk igen, tehát ez egy
2: ember. Kettő hotdog, kettő sör?
1: Kettő hotdog, kettő sör, 12.700.
0: Hát figyelj,
2: mert arra, hogyha 3-3 az 6,
1: viszel haza is, nem kis
2: akkor ha 6000 forint a sör, vagy 5000, még ha 5000, akkor is 16000 forint, akkor sokkal olcsóbb.
0: Így, igen, így.
1: Hát nem egyik de nem, ez nem az az ára, miért viszel haza. Jó, ezen vannak kiakadva. Jogos-e?
2: Szerintem jogos. Egyébként én itt nálunk az ilyen Forma 1-es nagydíjokon szoktam kiakadni ott, hogy milyen árak vannak, meg a Sziget Fesztiválon is például. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tehát az a baj ezzel, meg a karácsonyi vásár, ha azt is kiemeljük, ugye? Tehát ott is azért szoktak brutál árak lenni, hogy ezeket a külföldiek pénztárcájához szabják, és elfelejtik azt, hogy amúgy Magyarországon vagyunk, és a magyarok is szeretnének szórakozni. Azt ugye nyilván nem tudják megcsinálni, hogy a magyaroknak ennyi, a külföldieknek meg ennyi, mert az ugye diszkrimináció, de hogy legalább egy közép utat belőni. Tehát ne az legyen, hogy elmegyek egy akár ilyen helyre, tök mindegy, hogy most melyikre, veszek egy sült kolbászt kenyérrel, és fizetek, nem tudom, 7-8 ezer forintot egy sült kolbászért.
0: Hát tehát, igen, hogy... az tényleg agyrém, de ugye lehet nagyot, mint a Kis Ádám mondta annól, tudod, dinnye 500, melon 600, tehát ugye...
2: Ja, igen! Így,
0: na, de...
1: Hát figyelj, most ez én a BL döntőn a forintot, fontot egy-egybe váltották, tehát hogy forint egyelő font.
0: Húha, hát ott valaki jól megszedhette magát, ha ezt eljátszotta. Nem, gyerekek, tényleg az van, egyébként a Forma 1-es szerintem sokkal durvább.
1: Én
0: szerintem ott durvább árak
1: én
0: vannak.
1: Én Forma 1-en ettem 15 ezer forintért gíroszt.
2: Úristen,
1: meghívtak,
2: ne idegesíts.
1: Meghívtak.
2: Ja, mert akartam is mondani, hogy képes voltál ennyi pénzt elkölteni.
1: Én egyszer ennyi pénzt nem láttam, de hogy ott engem meghívtak.
2: De legalább finom volt a 15 ezeres gírosz?
1: Gírosz. Volt benne hús, nem spórolták ki. Sőt, olyan sztorikat hallottam, hogy volt, aki úgy lógott át az ingyenes zónából, vagy hát ingyenes zóna, az álló zónából, az ülő zónába úgy lógott át, hogy a kukásautó mögött préselte be magát, mert a kukásautó az, ami ott átjárt, és nem kellett felmutatni semmit. És mindig halálfélelme volt, hogy elfér ott a kukásautó és a fal mögött, de átjutott. Ott meg már nem kérték.
2: Tudom, de bolond.
0: De ott nem milyen helyre szóló jegyek vannak? Tehát ott
1: nem, ott szektor van már az ülő részen.
0: Ja. Aha.
1: Na kevén, jó, hát nem?
0: Látszik, hogy sosem voltam még Forma 1-es. Engem nem is vonz, hogy élőbe kimenjek, de mindegy.
1: De amúgy az a durva, nem tudom, én nagyon nem járok ilyen helyekre, mostanában főleg nem, de hogy mondjuk egy ilyenre te egy szendvicset bevihetsz? Tehát oké, okay, itt nem üdítött, nem, de
2: nem
1: nincs az már, mint régen a videóton meccseken, hogy mentünk a nagyapámmal Fehérváron, és akkor vittük be a szendót a zsebben.
0: Nem, jó, a magyar az trükkös nép, tehát hogy lehet, igen, hogy azért megoldja, hogy valahogy megpróbál becsempészni egy rántott szeletes szendvicset, szigorúan alufóliában, ugye?
1: De várj, a szájba bevihetem? Mit tudom én, egy két deci vodkát így be tudok beleköpöm a pohárba, és elkortyolgatom a meccs végéig.
2: Ó, arra vannak nagyon jó trükkök egyébként.
1: Na mondjál!
2: Hogy viszel be?
1: Kell?
2: Hát például, nem tudom, volt, aki ugye ilyen tamponos üzébe vitt be.
1: De mi dobozban? Vagy felszívott tamponnal és kiszopogatod?
2: Nem, hanem vettek ilyen kis kémcsöveket, tudod, és akkor a tamponos... Na jó, mindegy, most pont
1: ilyen
2: jóval kezdtem.
1: Van,
2: szóval van olyan tampon, ami applikátorral rendelkezik, és annak ilyen hosszú az acskója. És akkor vettek egy ilyen kémcsövet, és akkor abba beletöltögették ugye az italokat, és akkor visszatették ugye a tamponos.
0: Milyen? Csak meglepődtek, mikor a biztonsági őr megkérdezte, hogy Béla, nálad miért van tampon?
1: De ezt akartam kérdezni, hogy milyennek a férfi megfelelője. Tehát, hogyha beleöntesz egy felest egy óvszerbe, akkor beliszik neked azt, hogy az...
2: használd.
1: És akkor biztonság kedvéért viszed magaddal? Nem, nincs férfi. Én olyat hallottam, talán a Pisti mesélte, hogy ismerőse kakaót öntött ki, és a kakaós flakonba rakta, és az kortyolgatta befele menet, és nem bukott le.
0: Hát azt én nem tudom, ilyeneket nem lehet szerintem
1: bevinni. Mi van még?
2: Azt sem lehet
1: bevinni. A legenda sztori, igaz vagy nem, nem tudom, hogy a Sziget Fesztiválon valaki elásott magának nem Sziget Fesztivál ideje alatt egy jó márkás viszkit, és az induló zenekaroknak a színpadát pont oda húzták, tehát nem tudta kiásni, mert rajta volt a színpad.
0: Ez ilyen filmbe illő történet.
2: Igen.
1: Hogy lehet még?
2: Nem akarok elmondani, mert akkor ha hallgatják olyanok, akik biztonsági őrként dolgoznak, akkor majd
0: akkor
2: minden,
0: nem fogják beengedni a bulikba.
2: Mindent átnéznek. Ezt az egyet elárulom, de amúgy lehet ilyeneket találni.
1: Temuról lehet kreatívak kukert, az emberek. Kukert rendelni, ilyen távcső, vagy mi az messzelátó, amibe beletöltöd, és nem kukker.
2: És utána mit mondasz a biztonsági őrnek, hogy miért viszel be kukkert?
1: Ha, hogy lássam a Pataki Attilát.
2: A sziget egyik végéről lássam, amúgy zé nagy színpad, az a másik végén.
1: Nem mindegy, hogy Dobrádi Ákost vagy Pataki Attilát nézed, és messziről összekeverd. Ja. Kell a kukker.
0: Én is most elképzeltem, messziről tényleg hasonlítanak.
2: Hát, kopasz.
1: Mindegy, hogy megy sorba állsz be, nem?
0: Nem a gyerekek.
1: De amúgy ez kiakadásra méltó, mert szerintem egyébként az tényleg az, tehát függetlenül attól, hogy milyen drága a belépőjegy, az, hogy még ott is lehúznak, tehát ez lehetne egy ilyen családi szórakozás. Ha belegondolsz, ez felszorzod négyel, meg még a jegyek, akkor az már durva. Tehát ez jogos. De hogy engem annyira nem borzasztanak el ezek az árak a magyar fesztiválok, a magyar koncertek és a magyar sportesemények tekintetében.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ha ehhez hasonlítod, akkor nem olyan kiborító. Én nem tudom, lehet, hogy az amerikaiakat már eleve a gurulós foci kiakasztja, ahogy ők hívják, ugye, vagy az amerikai focisták szokták nevezni, és eleve sok kaját, hogy kijöttünk ide, megnézzük ezt, aztán még fizetni kell sokat a kajáért is.
1: De mondjuk azt nézegettétek, hogy mennyibe kerül egy VB-jegy? Tehát, hogy mondjuk nem most, nem. Amikor az utolsó pillanatban, de azt néztem, hogy a legolcsóbb hivatalos jegyek, nyilván az nehéz hozzájutni, azok ilyen 60-75 dollár voltak, tehát 21-27 ezer forint egy jegy, és hát nyilván a drágák meg a csillagos égig mehetünk fölfele, 8 döntőnél már azt írják, hogy 220-600 dollár, a döntőnél már ilyen 2036-370, tehát a döntőre már ilyen milliós tétel lehet, hogy egy oké, ott nyilván már ne akadják ki. De akkor is maga a gesztus, nem? Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint ahogy most valaki elvesztett egy pert, mert étteremben vizet kért, és nem kapott csapvizet, és beperelte őket, hogy az emberi joga, és nyert az étterem, hogy nem, nekik nem kötelező csapvizet adni, hogy ez ilyen annyira filléreskedés, nem? Tehát, hogy beszedtük a nagy pénzt azon, és akkor még itt is lehúzunk.
0: De egyébként, ha megnézed, vagy úgy is lehet egyébként nézni, hogy fordítva is filléreskedés. Tehát, ha már egyszer kiadtál a belépőkért nem tudom mennyi pénzt, akkor ne sajnáld azt, hogy utána még, mit tudom én, veszel 10 dollárért egy hotdogot.
2: Hát, szerintem nem.
1: De és mit szólsz ahhoz,
2: szerintem
1: hogyha...
2: legyen arányban, érted? Most azért, ez mert jó. Kifizettem a jegyet.
1: Ez jó.
0: Hát mit szólsz ahhoz? Hát drága a jegy is, drága a kaja is.
2: Hát...
1: Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondjuk 30 ezer egy jegy, és azt mondjuk, hogy az egy sör nem lehet a jegy 10%-ánál vagy 8%-ánál drágább. Tehát, hogy ahhoz lövöd a sörárat, amilyen a jegy, annak valahány százaléka.
0: Vagy pedig, aki többet fizetett a jegyért, az kapja olcsóbban a kaját.
2: Meg egyébként szerintem többet is...
1: Megint a gazdagok járjanak jól?
2: Meg szerintem többet is fogyasztana az ember, hogyha olcsóbb lenne, nem? Vagy ezt csak én gondolom?
1: Csak az
2: így?
1: Meg lehet, hogy rossz, tehát, mert hogy... így is folyamatos sor van, és nem tudnak annyit kiszolgálni, nem?
2: Vagy tehát, lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy ne legyen annyi részeg...
0: Lehet.
2: Szurkoló, hogy ne
1: történjen. Hát igen, de mert aki meg most... ilyen meccsekre megy, az már nem randalírozik, mert félti, hogy elveszti jogát legközelebb is bejutni. Tehát,
0: egyébként meg Ádi, figyelj, szerintem a foci szurkolók egy jelentős része annak is örül, hogyha még rossz a sör is, de legalább van, mert Katarban annó nem volt.
1: Jaj, ez is jogos. Vagy még egy opció, hogy amit kitaláltak, azt hiszem, hogy Olaszországban, a fagyi egyik ősvárosában, hogy minden fagyizónál csináltak egyfajta fagyit, ami az olcsó fagyi volt. Tehát, hogy volt a drága fagyi, és az olcsó fagyi. Itt is lehetne valami, nem tudom, valami nagyon szar sör, meg zacskós bor, meg löncshúsból hotdog, és ezek lehetnének ilyen olcsók, és akkor lehetne választani, hogy te a prémiumot kéred, vagy az olcsót.
0: Ja, egyébként nem egy rossz felvetés. De zárásként még egyszer mondjuk el a játékkérdést. A nyereményünk páros napi jegy a Vízzenevirág Fesztiválra, a kérdés pedig így hangzik: kivel közös dalad esnek a kiskece? A Manuel,
1: B. Young Fly,
0: avagy C. Fekete Pákó. SMS és Viber számunk, ahová a helyes választ és a saját neveteket kell elküldeni. 0620 978 978.

0: Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
3: A Bikini koncert nem csak zene,
2: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
3: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
5: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
6: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. 3 nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Elfogadták az alaptörvény 16. módosítását. Két férfit sebesített meg egy medve a székelyföldi Kászonújfaluban. Pénteken zárva lesz a Tészol ZRT központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az után betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben, számolt be az Agerpress román hírügynökség. A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, egy állatok itatására használt forrást takarítottak ki, amikor rájuk támadt a medve. Az állat előbb az idősebb 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa segítségére sietett, őt is megsebesítette, írta a hírügynökség. Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett, és a kéztő csontja is eltört. András Tamás Kászonaltíz község polgármestere közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én, azaz most pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Síkvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata a megszokott rendszerint 7 és 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Mozdítsd meg környezeted címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos
1: morgen! Vidám reggelt mindenkinek!
2: Hello!
1: 8 óra után járunk 4 perccel, akkor, amikor azt látom az utakon, hogy az M1-esen a szokásos a helyzet, Herceg halom után egy pici torlódás, de nem vészes a külső sávban, ugye Budapest felé, aztán Esztergom, Kossuth-Lajos utca, ott van jelentősebb forgalom, Tatán a Május egyúton, illetve hát környén is azért erőteljes a reggeli csúcs, Tatabányán pedig környe felől, ott a Rákóczi-Ferenc úton a bevezető szakaszon látok egy icipici torlódást, ezt leszámítva csendrend, béke, fegyelem.
2: 17 fok van, alapvetően jó időnk lesz, bár figyelmeztetnek arra, hogy záporok, zivatarok jöhetnek, én ennek most nem látom nagy sanszát itt a közelben. 26 fokig melegszik a levegő, visszakapjuk a nyarat, napsütés.
1: Annyira, hogy ráadásul péntek szombaton már 34-35 fokokat mérhetünk, úgyhogy abszolút klasszik nyári idő lesz.
2: Azt majd később kezdjük elmondani, hogy pénteken mi lesz, mert csak akartam mondani, hogy én ott meg fogok sülni.
1: Te ott meg fogsz sülni, így van, tehát hogy pénteken a drága kollégák kint lesznek a Foxconn Festen egy klassz családi napon, onnan fogtok majd ugye bejelentkezni. Jó idő lesz, nagyon jó idő.
2: Úgyhogy hozzatok jeget, meg klímát.
1: A mobil klímák mindenki húzza maga.
2: Figyelj szerintem egyébként, mert tök jól meg lehetne csinálni azt, hogy a kifele működő klíma. Tehát, hogy nehogy már az legyen, hogy a lakásban jó az idő, legalább a teraszomat fújja be.
1: Aha, és akkor mindenki befújja a teraszát, az nem tudom, hogy össznépileg mennyit hatna.
2: Lehetséges, hogy ilyen földrajzi szempontból sem tesz jót. Tehát a bolygónk pusztulása szempontjából lehet, hogy inkább felgyorsítja a dolgokat, mint lassítja. Meg hova küldöd a meleg levegőt? Szegényebb helyekre?
1: Föl éjszakra a skandinávokhoz.
2: Átkötött Cseperre.
1: Nem tudom, most Svédországban jelenleg milyen az idő? Keresd már rá. Stockholmban vajon hány fok van?
2: Stockholm, az érdekel?
1: Az érdekel, igen. Jó. Stockholmban jelenleg hány fokot mérnek?
2: Stockholm, elárulom, hogy Svédországban van ez a hely. Ez a kis falu. Azt a 12 fok van, 15 lesz, és hát esik az eső, most néhol felhős, de 65%-ban esős. Ez a maximum 15 fok, és a hőérzeted egyébként most 7.
1: Na, egy tessék megbecsülni, jó? Ezt a 20 pár fokot. Stockholmhoz képest kánikula van.
2: De várj, be tudom írni azt is, hogy Grönland?
1: Na, keresd rá akkor Grönlandra.
2: Azt nézem, aha. Ott pedig, hát 11.
1: Hasonló.
2: 11-8, kb. Ez. A 8-nak érzed, ott is hidegebbnek érzed. Szóval ne panaszkodjon senkit Tatabányán.
1: Abszolút. Pláne azért nem, mert hogy lehet velünk játszani,
2: hát,
1: és páros napi jegyet nyerni a Tatai Vízzene Virág Fesztiválra, a nyertes által választott napra. Minden napra jut egy kérdésünk, szerintem a mai sem túl nehéz, hát ezt látom legalábbis így a válaszokból kiindulva. Kivel közös dala a Dashnek a Kiskece? A. Manuel,
2: B. Youngfly,
1: avagy C. Fekete Pákó. 0620-978-978-5-ös ide küldhetitek el a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt, akár Viberen, akár pedig szimplán egy SMS formájában. Ebben az órában Mi böki a csőrünket rovat jön, és egy nagyon döbbenetes sztoriról fogunk beszélni, ami most tényleg tele van vele a Facebook teljes joggal.
2: Ez az a bizonyos bungee jumpingos történet, ahol Brazíliában ezt a 21 éves lányt kötél nélkül hajították a mélybe. Nem is igazán bungee jumping, ez egy kicsit más, ez az a hintázós megoldás, hogy a hídról így ledobnak, és akkor nem ránt meg, hanem így hintázó rajta, optimális esetben. Ez egy komoly téma, de úgy éreztük, hogy mindenképpen beszélnünk kell róla. Viszont aztán majd lazítunk egy kicsit, egy földi témával jövünk majd, ugyanis Tatán készítettek egy felmérést a Tatai Református Gimnáziumban, és a diákokat a félelmükről kérdezték.
1: Igen, nagyon kíváncsi vagyok egyébként, azért hogy a legfőbb pontokat már nyilván mi átfutottuk, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy igen komolyan foglalkoznak már az úgymond felnőttes és a jövőbeni valóságot érintő dolgokkal a refis diákok, úgyhogy van azért, ami riasztóbb számukra, mint az érettségi.
2: Szóval lesz mit kitárgyalni, és a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk, meg egyébként játszhatsz is. Azt nézem, hogy megérkeznek az első rossz megfejtések, és nagyon élem én ezt, úgyhogy nyugodtan írjátok meg, ti mit gondoltok. 0620 978 978 5.

0: szálltam.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy áll az durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: Itt vagyunk 2 perccel, 8:45 után, és egy picit komolyabb témával folytatjuk, de én azt gondolom, hogy muszáj róla beszélni, mert hogy tényleg tele van vele az internet. És én is először Facebookon láttam, és csak utána jött velem szembe a teljes sztori, először a háborgó posztokat láttam, több ismerőstől is, hogyha valaki esetleg lemaradt volna róla, a tragikus baleset történt Brazíliában egy extrém sport programon, biztonsági kötél nélkül dobták le ugyanis a hídról a rope jumpingra készülő 21 éves lányt, és nem tudják megmondani, hogy ki hibázott.
1: Mária az áldozat, és annyit kell tudni,
0: történt Brazíliában egy extrém sport programon, biztonsági kötél nélkül dobták le ugyanis a hídról a rope jumpingra készülő 21 éves lányt, és nem tudják megmondani, hogy ki hibázott.
1: Mária az áldozat, és annyit kell tudni, hogy a bungee jumpingnál

0: úgy, hogy igazából az egyetlen olyan dolgot felejtették el, ami szerintem ebben a műfajban elengedhetetlen, hogy kiemelt figyelmet kapjon, hogy a kötél. Nyilván a kötél állapota, állaga, rögzítése, és nem csak a kinti ponton, vagy a hídon rögzítése, hanem a lányon is.
1: Igen, pedig ha van valami, tehát hogy nem tudom, hogy mi erre a protokoll, a biztonsági protokoll, de józan paraszti ésszel, ha van valami, amit legalább kétszer ellenőrizni kell, akkor az az, hogy a kötél megfelelően van-e csatlakoztatva az illetőhöz.
2: Igen, de mindegyik ilyen dolognál egyébként, amikor beleülsz egy ilyen hintába, mondjuk egy ilyen veszélyesebb hintába is akár, ott is ugye először rácsukják ezt a biztonsági ilyen fém bigyót, és akkor utána még egyszer végig megy, hogy meg is rángatja, hogy biztos, ami biztos, pontosan, tényleg jól zár-e.
0: Pontosan, és mondtad, hogy extrém sportprogram, azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy ez egy nem engedélyezett dolog volt, tehát, hogy ez egy lezárt vasúti híd, amire nem volt engedélyük kimenni, korábban is volt itt már egy biciklis baleset, azt hiszem akkor zárták le, szóval nem volt engedély a csapatnak, hogy ezt az egészet szervezze, rendezze. Itt a videón látszik három férfi, akik közül, hát gyakorlatilag az egyik az csípőrettet kézzel néz, hogy mi történik, a másik kettő, akik tulajdonképpen lehajítják ezt a nőt. Kétféle verzió van állítólag, az egyik, hogy ledobják ott az embereket, a másik, hogy maguktól beleugranak a mélységbe. Ő ezt választotta, és hát először szerintem fel se fogják, akik csinálják, ami valószínűleg elárulhat valamit akár a tudatállapotukról is. Utána ők elszöktek a helyszínről, és mindenfelé bolyongva találták meg őket a hatóságiak, és kikérdezték őket nyilván, próbáltak felelős találni, nem mintha ez ilyenkor megnyugtatná az embert, de kiderült, hogy hát elmondásuk szerint sem volt egy rendszer, hogy XY rakja rá a kötelet, Z ellenőrzi, hanem ezt mindig esetlegesen csinálták, az egyik ekkor, a másik akkor, tehát hogy igazából nem tudják, hogy ki a hibás.
1: És az a baj, hogy ilyenkor tud minden félresiklani, hogyha nincs egy exakt feladatkiosztás. De gyerekek, tehát, hogy egy ilyen esetnél, tehát ez borzasztó. Én próbáltam egyszer, abszolút szervezett körülmények között a bungee jumpingot, igen. És hát ott is az volt. Tehát, hogy ilyenkor többször ellenőrzik. Tehát, ha azt egy szakavatott, normális stáb csinálja, akkor azt többször is megnézik, hogy tényleg minden megfelelően rögzítve van-e, hiszen az a legfontosabb.
0: Hát na jó, de még hogyha le is ellenőrzik, láttad ezeket a srácokat, tehát bíznál bennük? Tényleg olyan, mint belennének szívva. Tehát, hogy igazából itt vannak hárma a helyi gyerekek, azt se hinném el, hogy a kötelük le van ellenőrizve, mert úgy tudom, hogy a bungee jumpingnál például van egy ilyen limitszám, hogy hány ugrás biztonságos egy kötéllel, és akkor, hogyha már csak a közelébe is ér annak a számnak, akkor már sehol nincs a kötél, tehát hogy azt jóval előtte ki kell dobni és cserélni egy újra. Te hinnéd, hogy ez a kötél, még ha ki is van jól kötve, biztonságos?
1: Hát nem biztos, de az a durva, hogy én láttam ezt a videót, és tényleg látszik, hogy a kötél az ott van a lábuknál.
0: Ja, és kiabálnak a turisták meg, aki kamerázza, hogy ott a kötél, ne! És ennek ellenére a Csontváz hídról lehajítják ezt a lányt.
1: Igen, de elképesztő.
0: Mindeközben ott a vőlegénye. Hát és az, nézi
2: hát
0: ezt
2: aki
0: az
2: kameráz, igen. Az ő is kamerázott.
1: Az meg a létező legdurvább. Én el sem tudom képzelni, hogy ő milyen tudatállapotban, meg lelkiállapotban van azóta.
0: Kórházba kellett szállítani azonnal, tehát teljesen összezuhant ő is ebben a pillanatban. De hogy ez olyan, mint egy ilyen rossz film, vagy mint egy ilyen, nem hiszed el, mint egy ilyen rémálom, amiből ezen a ponton így felébredsz.
2: Igen, és egyébként az a durva, hogy most, hogy így nézegettem a kommenteket, nagyon sokan nem hiszik el ezt a videót, és amúgy van fönt olyan videó, amin például látszik a lánynak a lába a felhőben. Szóval, hogy nem tudom, hogy ez most egy ilyen összeesküvés elmélet történet, de hogy ugye nagyon sokan ezt kommentálják, hogy ők nem hiszik el, hogy ez megtörtént, és hogy ez egy AI generált dolog. És ugye sokan meg ugye írják, hogy hát elég sok sajtó foglalkozik ezzel, sőt elméletileg a brazil TV is bemondta ugye ezt a történetet. Szóval, hogy ilyenek is vannak. Viszont ami a legdurvább ezzel kapcsolatban, és ami tegnap jött velem szembe, hogy a magyar kommentek mennyire durván hibáztatják egyébként ezt a lányt, és nem az van bennük, hogy úristen, tragédia történt, és hogy ez mekkora tragédia, hanem ugye a lányt hibáztatják, és van, aki elég csúnya módon. És nekem például egyébként ezzel kapcsolatban a Kővári Anettnek az írása jött fel, és csak hadd olvassam fel ezt, mert hogy egyébként én tökre egyetértek ezzel, és nagyon jól megfogalmazta. És azt írja, hogy várjál, megkesem. Az a baj, hogy aki ilyeneket kommentel, annak nem egyszerűen rossz napja van. Ő az, aki rendszeresen fellök a mozgó lépcsőn, minden alkalommal a lábadnak tolja a bevásárlókocsit, hangosan méltatlankodik, ha bármire várnia kell, megmérgezi a kutyádat, minden közlekedési konfliktust üvöltve kommentál,

0: Ő az, akinek a lelketlen kárörvendés jelenti a mindennapi kielégülését. Ez nem ítélkezés, ez tény, sajnos vannak rosszindulatú emberek. És ugye ő is elmondja ebben az írásban, amit a közösségi oldalán tett közzé, hogy lehet rosszindulatúnak lenni, ha akarsz, de akkor azt otthon add ki magadból, és ne feltétlenül kommentelj ilyeneket, ilyen posztok alá. Tehát, hogy az, hogy most őt hibáztatjuk, igen, lehet, minek ment oda, miért nem nézett utána rendesen, hogy ez biztonságos-e, de könyörgöm, ne hibáztassuk már ezt a szerencsétlent.
1: Akiben nyilván ott túltengett az adrenalin, meg minden.
0: Hát az meg tehát a másik, mert ugye azt is fölhozták, hogy miért nem ellenőrizte le ő, hogy rajta van-e a kötél. És de hát nyilván azért egy ilyen ugrásnál most, akinek volt már ilyenben része, de alapjáraton is, ha csak belegondolsz, most ha egy ötödik emeletről, vagy tizedik emeletről leugrasz, mert ez kb. Valahogy ott van, akkor ott van benned ez a veszett adrenalin, amitől nem nagyon tudsz mire koncentrálni.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy Roland, te ugrottál már ilyennel, tehát hogy ott nyilván előtte semmin nem gondolkozol, mert az adrenalin annyira fűt, és nem azt nézed, hogy akkor most akkor hogy vagy kikötve meg mint, de még hogyha rajtad is van a kötél, biztos, hogy nem tudod csekkolni szakmai szemmel, hogy akkor az úgy van-e rajtad, ahogy.
1: Persze, abszolút nem. Tehát, hogy én is azt gondolom,
2: mi volt benned?
1: Figyelj, egy baromi nagy izgalom, és ott tényleg nem is arra figyelsz, hogy a kötél rajtad van-e, hanem hogy mekkora mélység van előtted.
0: Igen.
1: Pedig előtt alattam azért nem volt 40 méter, most meg nem mondom, hogy pontosan mennyi volt, vagy nem volt 40 méter, de akkor is ijesztő. Tehát, hogy nyilván nem ezzel foglalkozik az ember.
2: Figyeltél például arra, hogy kilátszik a nadrágodból, ami belekerült?
1: Nem, semmi ilyesmi. Foglalkoztam. Szóval, hogy ez eleve én azt gondolom, hogy egy mondjuk finoman naív gondolat, hogy ezt neki kellett volna ellenőrizni. Egyébként az meg, amit mondtál, Andi, szerintem teljesen jogos. Én ugye azt szoktam mondani, hogy a Facebook előtt legalább csak anyádék tudták, hogy hülye vagy.
0: Igen.
1: De hogy ugyanez elmondható a rossz indulatra, a szemétkedésre, a tényleg erre a fajta hozzáállásra, és az a baj, és egyébként ez tényleg egy óriási nagy, és egy társadalmi tünet is egyúttal, hogy nem tudsz semmi olyat kitenni a közösségi oldalakra, ahol legalább egy ilyen már, bocsánat, vadbarom meg ne jelenne, és ne kezdene el valami rosszindulatú kreténséget kommentálni.
2: De ezek eddig is megvoltak, csak nem kommentálták?
1: Igen, tehát hogy ez biztos, mert hát ha belegondolunk, mindannyian ismerünk ilyen embertípust.
0: Hát meg most olvastam, például most jött ki az a hír, hogy Csehországban a Helsinek a koncertjén például a magyarok üvöltöztek be neki. Hogy inkább csömbbe legyen, most nem így mondták, de hogy inkább csömbbe legyen és énekeljen. Tehát, hogy ez a... tiszteljük már meg azt az embert, aki előad nekünk.
2: Hát egyrészt
0: tehát,
2: igen, azért... másrészt ez az áldozat hibáztatás, ez Magyarországon, ez valamilyen, mint a kultúrája lenne. Tehát, hogy ebbe is így bele vagyunk hajlandóak lépni. Itt nézem közben a nőnek a posztjait, még egyébként az ugrás előtt, a halála előtt posztolt az egyik bejegyzésében a hídnál készült fotóját, így megosztotta, és viccesen arra utalt, hogy ki volt az, aki hagyta, hogy a hídról ugorjon.
0: Igen, hát figyelj, tényleg most belegondolsz őszintén, neked is lehet, hogy eszedbe jut az, hogy tényleg miért nem ellenőrizte le rendesen, hogy ezek megfelelően vannak-e biztos.
1: Tehát,
0: hogy
1: de azért nem az látod, ő dolga
0: nem
1: volt,
0: az ő nem dolga, nem úgy, volt. Hanem hogy azt, hogy milyen ez a cég, vagy nem tudom kik ezek, akik ugye ezzel foglalkoznak. Hát oké, felmerül az emberbe, de akkor sem kezdem el hibáztatni ezt a szegény lányt.
2: 11 000 forintba került. Még el is szedték a pénzt. Ki volt az, aki hagyta, hogy hídról ugorjon? Tényleg 21 éves. Ez kegyetlen.
1: Nem, hát itt a jól megérdemelt büntetését mindenki, aki ott volt és ebben közreműködött, az meg kell,
2: hogy kapja. Hát meg talán annyit lehet, nem tudom, most nyilván nem hibáztatva senkit, de annyit talán lehet belőle átvenni, hogy hát nem, hogy ott, hanem még itt is, de hogy az ilyen búcsús küllemű, veszélyes vagy extrémnek tűnő dolgok, legyen az egy ilyen, mert
0: hát
2: mondjuk ebbe kevesebben mennek bele, hogy rope jumping, de mondjuk tegyük azt, sokan belemennek abba, hogy akkor mit tudom én, sivatagi quadrodeo, mert hogy menő, mert itt vagyunk vidéken, és akkor majd kipróbáljuk, mert itt lehet, vagy mit tudom én, rafting, nem profikkal, tehát hogy annyi ilyen van, amiben azért úgy, na ittem egy felestén tudok, és akkor megyek. Nyilván itt nem ez történt, de hogy ezzel fokozottan óvatosan.
1: Igen, minden ilyesminél, tehát minden olyan, nem tudom, ilyen attrakciónál, meg egyéb ilyen akcióknál nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezt kiszervezi, mert hiszen, ha belegondolunk, és sajnos ez az eset pont ezt bizonyítja, hogy az életedet adod az ő kezükbe.
0: Igen, úgyhogy ennyit, ha lehet ebből akkor tanulni, hogy ha ebből az esetből, hogy tényleg ellenőrizzünk mindent.
1: Igen. Na, hát egy picit azért vidámabb, meg lazább témával folytatjuk majd az óra második felében, ráadásul helyivel, mert hogy a tatai református gimnáziumban megkérdezték a kamaszokat, hogy mitől félnek a legjobban, és bizony az derült ki, hogy ők azért a felnőtt élet kérdéseivel már foglalkoznak, ergo nem az érettségi a legnagyobb mumus.
3: Nem tudsz dönteni, mit hallgass? Mi már? Eldöntöttük helyetted.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Ház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bori, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító habrudak. Tehát Bábolna és környéke, most pénteken nyitó buli a szabad ég alatt a Green Csónak Ázótónál. Kánikula várható és brutál jó buli. Pénteken Tali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: that I close my eyes, it takes me back, takes me back.
1: 3 perce járunk, 3:49 előtt. Péter még az előző témához azt írja, hogy pár napja repülőgép zuhant le 18 ejtőernyőssel, és senki nem élte túl, pedig mindenkin volt ernyő. Csak felszállásnál valamiért lezuhant, és nem lehetett ugrani. Azért az is eléggé morbid.
2: Au.
1: Igen. Na, vidámabb téma következik, mert hogy Tatán a Refiben, ugye a református gimnáziumban végeztek egy felmérést. Vidám, hát félelemről fogunk itt is beszélni, szóval amennyivel vidámabb lehet. Igen.
2: Jó,
1: és
2: de na.
1: Megkérdezték a gimiseket, a 17 éveseket, hogy mitől félnek ők a legjobban, és hát mondjuk én erre azért mertem volna nagy összeget tenni, nem az érettségi volt az, amit leginkább emlegettek.
2: Melyik tanárt említették? A matek tanárt?
3: Ja, igen.
1: Jaj, tényleg a jövő heti matek doga. Nem, képzeljétek el, hogy a friss felmérés szerint a kamaszokat ugyanúgy foglalkoztatják már a felnőtt élet kérdései. Több mint 220 diák vett részt a felmérésben, és csak minden harmadik válaszadó nevezte meg az érettségit, vagy a felvételit a legnagyobb félelmeik között. Sokkal jobban aggasztja őket a jövőbeni megélhetés, a saját otthon megszerzése és a stabil munkahely kérdése.
3: Hát ez a mai világban most nem azért az egyhúszér, de nem olyan...
1: Nem meglepő, ugye?
3: Igen.
2: Jó, de ugyanakkor szerintem izgalmas. Nem tudom, annó ti ezzel hogy voltatok, vagy ezen mennyire aggódtatok, de tényleg nem ilyen dolgok foglalkoztattak. Nem. Engem olyan szinten maximum, hogy volt egy álmom, amilyen munkaszinten álom volt, és amit el akartam érni, és ott azért volt bennem egy para, hogy vajon sikerül-e vagy nem. De megélhetési szinten azért ennyire nem volt necces, mint ahogy most aggódhat valaki.
1: Engem
3: nem nagyon gondoltunk bele szerintem ebbe.
1: Nem, akkor szerintem se. 17 évesen engem a csajok érdekeltek leginkább.
3: Hát ezt mindjárt gondoltuk.
2: Hát az meg kell a pénz.
3: De attól nem féltél. Nem?
1: Csajoktól nem féltem. Akkor már nem. Addigra már jutott arra a pontra, hogy már nem féltem tőlük.
2: Mi volt az,
3: csak
2: ami...
3: Csak féltek tőled.
1: Az valami más kérdés.
2: Mi volt az,
1: azóta sem változott.
2: Segített legyőzni a félelmedet. Mi volt ez a pont? Beleugrottál? Tehát az volt, hogy akkor neki megyünk?
1: Bele. Nem tudom, hogy mi volt ez a pont.
2: De csak már, hogy itt...
1: Nem emlékszem egy ilyen pontra.
2: Itt most annyira nem találom.
3: Ez csak fölkelt és kész, megszűnt.
1: Megszűnt
3: a félelem.
2: De csak, hogy most itt nem annyira látom ennek a feloldását, vagy nem annyira érzem, ugye, azt a világot éljük, amikor az emberek többsége ugye már nem onnan megy nyugdíjba, ahol elkezdett dolgozni. A nagyszüleinknél még simán így volt. Már talán a szüleinknél sem, bár azért szerintem ott még azért istenes a helyzet, de hogy az, hogy úgy váltogatnak munkát, és ez a munkaadói oldalról is kérdőjeles, meg a jelentkezői oldalról is, hogy úgy váltogatnak munkát, mint fast fashion ruhát, tehát hogy gyakorlatilag dobják el maguktól, mert nem tetszik.
1: Mm-hmm. Na igen, de hogy ez, tehát nincs is már meg az az igény szerintem a fiatalokban, hogy ők egy munkahelyen akarnak lehúzni hosszú évtizedeket.
2: Biztos?
3: Hát, vagy inkább azért mondanak fel olyan hamar, mert hogy az ő igényeiket nem elégíti ki. És lehet, hogy ugye a mi korosztályunk, vagy mondjuk az előttünk, inkább az előttünk lévő korosztály még, vagy a szüleink, nagyszüleink, ők igazából csak az volt a fontos számukra, hogy dolgozhassanak, fizetni tudják a számlákat, eltartsák a gyerekeket, tehát hogy nekik inkább ez volt a cél, és talán ők valahogy nem idegesítették lehet annyira magukat egy olyan szituációban, amiben mondjuk most egy kamasz például lehet, hogy igen.
1: Mondom, szerintem változott a szemlélet. Tehát, hogy amíg mondjuk az előttünk lévő generációk, meg rengetegen még talán a mi generációnkból is úgy vannak vele, hogy kicsit önfeláldozóak is a munkafrontján, addig a mai fiatalok meg úgy vannak vele, hogy nem azért akarok élni, hogy dolgozzak, hanem azért dolgozom, hogy élhessek. Uh-huh. És az utóbbi náluk a fontosabb szempont. Tehát szerintem itt fordult át rengeteg minden, és ebből jön az, hogy ők mobilisabbak, ebből jön az, hogy ők egyébként, ha úgy érzik, hogy egy adott munkakörnyezet nem megfelelő számukra, akkor könnyebben váltanak, tehát hogy teljesen más mentalitással állnak alapvetően az élethez.
3: Meg ebbe a félelembe egyébként most így belegondoltam, talán az is benne van, hogy most olyan gyorsan változik minden, hogy szerintem az is félelemmel tölti el őket, hogy lehet, hogy most megtanulnak valamit, de az lehet, hogy akkor már, amikor mondjuk ők kimennek a munkaerőpiacra, akkor már az lehet, hogy annyira nem lesz elég, mint amennyire ők akarják, hogy elég legyen.
2: Egyébként ez mondjuk abból a szempontból is egy izgalmas, hogy az én időmben, vagy a mi időnkben szerintem kicsit így elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ne tanulj tovább. Nyilván, aki szakmát, az szakmát, aki egyetemet, főiskolát, az egyetemet, főiskolát, de ma már nagyon sok ilyen autodidakta önképző van, illetve nagyon felkapott lett ez a kevés munkából sok pénz dolog, és értem én, hogy 1000-ből egynek összejön, de a többi 999-et senki nem mutatja. Ezért ilyen nagyon csábító tud lenni a dolog, és aztán nagyobb a padlóra esés.
1: Igen, mert ugye mi van leginkább szem előtt? Ugye tényleg az influencereket látják, tehát ezeket a dolgokat, és azt látják, hogy hát nem feltétlenül kell papír ugye ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Most mondom ezt ilyen tényleg brutálisan leegyszerűsítve, de rengeteg kamasz tényleg ennyit lát a világból. Igen. Például az interneten keresztül. Aztán utána, amikor kikerül a való világba, az életbe, akkor azért megtapasztalja, hogy ennél sokkal bonyolultabb minden.
2: Igen, és papír nélkül lehetsz te Majka, de lehetsz Tóth Gabi is. És nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
1: Azért ez de szép, ez de szép. Ez de szép kép volt, gyerekek.
2: Igen, nagyon nem volt, mindegy.
1: Igen. Szóval igen, egyébként a diákok többsége optimistán várja a jövőt, ez egy jó hír szerintem a felmérésből. Minden negyedik válaszadó az egyetemi éveket várja a legjobban, mondjuk meg tudjuk érteni. És képzeljétek el, hogy a klímaváltozás, a nemzetközi helyzet, meg a társadalmi bizonytalanság is visszatérő témák voltak.
2: Aha, ez is nagyon érdekes, hogy egy mondjuk azt, hogy környezettudatosabb generáció jön, vagy lehetséges, hogy csak úgy mondják?
3: Reméljük. Egyébként egyre több iskolában van most, egyre több iskolában foglalkoznak ezzel a témával, meg ugye vannak szelektív gyűjtőik is, tehát, hogy ez szerintem tök jó ötlet, hogy a diákokat meg a gyerekeket rászoktassák erre.
2: Nem ez érdekel. Jelentkezzen nálam egy tatai iskola, akik megmentettek már egy bálnát. Tegyetek valami
1: tényleg.
3: Nem, de hát itt kell elkezdeni igazából, tehát, hogy meg azt a mentalitást egy kicsit eltörölni bennük, hogy ha mert hogy a nem tudom, a Józsi meg a Pisti se csinálja meg, akkor én minek csináljam, mert annak akkor nincs a... De. És pontosan, hogy annak lesz haszna, hogyha te nem a Józsi meg a Pisti után mész, hanem igenis a szelektívbe dobod a flakont.
2: És hadd hozzak be még egy szempontot, ezt eddig nem dobtuk be, de szerintem itt ebben van még egy generációs különbség, és tök izgalmas. Talán ez az a generáció, akinek a szülei úgy először igazán megtudták magukat élni karrierben, szakmában. Emiatt sokan elhanyagolták a családot, sokan pénzzel akarnak kompenzálni, tehát hogy elég sokan vannak ilyen pénzes szülők gyerekei, akik ki vannak tömve. Ez is egy érdekes aspektus, akikkel nem annyira foglalkoztak a szülők, mert másra fókuszáltak. És ilyen szerintem most van úgy igazán először.
1: Na jó, és az a kérdés, hogy mondjuk egy-egy adott gyerekből ez mit vált ki? Tehát valaki azt érzi, hogy ez a követendő példa, vagy pedig pont, hogy nem így akarja csinálni majd később a gyereknevelést. Ez
2: és akármelyiket is dönti, el tudja érni. Tehát nyilván a kényelmes pénzcsap előbb-utóbb elzáródik.
3: Hát,
1: igen, mert azért valljuk be, hogy kevés munkával sok pénzt keresni, az tényleg keveseknek jön össze.
3: Igen, meg egyébként a szülőknek is arra kell nevelni a gyerekeket, hogy oké, hogy nekik van pénzük, de ő is igenis csinálja a saját dolgát, és keresse meg a saját pénzét. Tehát, hogyha erre tanítják a gyereket, akkor szerintem az azért előremutató.
1: Képzeljétek, én hallottam már ilyet ismerősi körből, hogy hát nehogy már az én gyerekem elmenjen dolgozni iskola mellett, hát nincs rá szüksége, hát megkap minden. Én meg így fölvontam a szemöldökömet, mondom, figyelj, szerintem meg egyébként pont, hogy abból tanulna a gyerek, hogy megkeresi a saját kis pénzét, és amit ő keresett meg, azt hidd el, hogy sokkal jobban meg fogja becsülni, és azt is, amit ő a saját pénzéből vesz, mert tudja, hogy a mögött mennyi munka van.
2: Egyébként szerintem ez a mondat már ott megbotlott, hogy megkap mindent. Én imádom a lányomat, de nem kap meg mindent. Az életben nem tanulja meg.
1: Igen, igen. Én is azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy megkapnak mindent, amire szükségük van, de nem kapnak meg mindent, amire vágynak.
2: Ez jó, ez tetszik.
3: Ez jó.
2: Megkapnak mindent, amire apának szüksége van, és használhatják, amikor apának nem kell.
1: Nem így értettem. Ezt mondtad, ebben, is lehet, ebben is lehet okosság.
2: Nekem így maradt meg, nem ezt mondtam?
1: Nem.
2: Lehet, hogy valami átalakult menet közben a kommunikációs csatornánkon volt valami
1: zaj. Az asztal fölött így másképp szállt át a hang.
3: Neked igen, másképp jött le.
2: Jó, minden esetre ez nekem az egyetlen izgalmas ebben, hogy nagyon így az egzisztenciális dolgokra fókuszál, tehát hogy nyilván ebben az életkorban még így az életünket annyira nem féltjük, vagy nem ezen gondolkozunk, de például fiatalabb korban most volt egy felmérés, és csomó helyen feljött az, hogy félnek, hogy a szülők elválnak, meg ilyen kapcsolati dolgok, meg nem tudom mi, és erről áttevődtünk az egzisztenciálisra.
1: Az egész világát tevő.
2: Ez olyan én magyar dolog, ezt akartam kérdezni, hogy ez nem magyar.
3: Nem, szerintem ez globális.
1: Igen, valahogy efelé halad a világ, efelé tolódik sajnos.
2: Jó, akkor valaki adjon sok pénzt, és új problémáink lesznek.
1: Igen, köszönjük szépen.
4: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, megújul a Népligeti buszállomás utastájékoztatási rendszere, ismét felébredt az Etna, közepes figyelmeztetést adta ki Catania repülőterén, zenés nyári program lesz Oroszlányban. A mikrofon mögött itt Taler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. Ezekben a hetekben teljesen megújul a Népliget autóbuszállomás utastájékoztatási rendszere, majd a munka később más, nagyforgalmú állomásokon folytatódik, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a munka három ütemben zajlik. Az első lépésben megszűnt az a visszatérő probléma, hogy a rendszer szerverterme rendszeresen beázott, ami gyakori kijelzőhibákhoz vezetett. A második ütemben teljes körűen megújultak a kocsiállások kijelzői, a MÁV cserélte a sérült alkatrészeket, a LED modulokat és az üvegfelületeket, emellett új LCD összesítő kijelzőket telepített az aluljáróban és a mozgó lépcsők környezetében. Vitézi Dávid hozzátette, hogy jelenleg az utolsó harmadik ütem zajlik, a nagy összesítő LED falat korszerűsítik, ami eddig üzemen kívül volt. Hamu felhő ereszt ki magából az Etna több mint 3000 méteres magasságban, emiatt közepes készenlét lépett életbe Catania repülőterén hétfőn, egyelőre jelentősebb késések nélkül. Catania utcáiról szabad szemmel is jól lehet látni a vulkánból felszálló fehér, szürkés színű füstcsíkot. A vulkánon elhelyezett tér és hőkamerák jelzése szerint a hamu felhő kibocsátás 3300 méteres magasságra korlátozódik, vagyis az Etna csúcsára. A szicíliai légiforgalmi hatóság közepes úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére, ami készenléti állapotot jelent. Hétfőn a járatok jelentős késés nélkül közlekedtek, a riasztás alakulása az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet honlapján követhető. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel 19 órától. Várják az érdeklődőket, a program ingyenes. Vár minden érdeklődőt, végzős növendékei záróhangversenyére Esztergomba Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola a mai napon 17 órától a Reményi Károly hangversenyteremben. A koncerten a zeneiskola végzős növendékei mutatják be tudásukat és az elmúlt évek munkájának eredményét. A hangverseny egyben fontos mérföldkő is számukra, hiszen tanulmányaik lezárásaként lépnek közönség elé. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítés.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: És már is jön a vastap, szevasztok, 9 óra után 5 perccel járunk, indítjuk a műsor utolsó óráját, akkor, amikor baleset történt az M0-ás déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon, Dunaharaszti közelében, illetve az 1-es főúton, ott pedig Lébény közelében egy személyautó motorossal ütközött, a 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat, kicsit arrébb van, de hogyha valaki esetleg arra felé szeretne haladni, akkor tudjon róla. Egyébként Herceghalom után Pest felé a szokásos torlódás, annyira most nem extrém mértékben, környén pedig továbbra is jelentős a forgalom, ez az, amit el tudunk mondani.
3: Sárga figyelmeztetés van érvényben, ami azt jelenti, hogy leeshet 2-3 csepp eső. Ehhez képest most nem, 19 fok van, 26 lesz.
2: Igen, ugye korra reggel még megkaptuk azt, hogy Pannától, hogy valami gebasz van a MÁV-nál, ugye? Még nagyon korra reggel írta ezt nekünk. Melyik vonalon? Most
3: S72?
2: S74. Változások reggel délelőtt. Igen, itt Komáromból Esztergomba induló mindenféle járatoknál, ugye a reggeli, de most még, azt mondja, pótlóbusz indul Lávatlanból Esztergomba, például 9:34-kor. Na, az még előttünk van, úgyhogy csak hogy mondjak valami igazán hasznosat. Hallod?
3: Próbáltam visszagörgetni, de nem lehet, annyi üzenet jött, de tényleg annyi, hogy már nem találom meg, ami reggel jött. De ez tök jó, és a megfejtések jönnek. Néhány rossz is van köztük, de vannak azért jók.
2: Hát a többség az szerintem abszolút helyes.
3: Most nem miért bíztatod őket? Elszállnak maguktól.
2: Hát mert én szeretek kedves lenni.
3: Hát.
2: Én old school csávó vagyok. Egyébként is írjanak minél többen. Adjátok meg magatoknak az esélyt arra, hogy nyerjetek még pedig páros napi jegyet a Vízzene Virág Fesztiválra, nyilván a nyertes által választott napra. Mondjuk a mai kérdést. Kivel közös dala Dashnek a kiskece? A. Manuel.
3: B. Young Fly.
2: Avagy C. Fekete Pákó. 0620 97 8 97 8. Ötös. Ide várjuk az üzeneteket, ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét, illetve a saját neveteket, akár SMS-ben, akár Viber üzenet formájában. Egyébként szerintem kifejezetten jó dal lett ez a kiskece. Mondjuk nekünk most a legújabb TNT dal lopta be magát a szívünkbe, a fülünkbe.
3: Aj, de nem tudom a címét, csak azt tudom, hogy van benne egy olyan
2: rím,
3: hogy...
2: Szól ez a címe.
3: Ja igen, kenek neked lángost, meg én vagyok az Ákos. Minden rímel rá, tök jó. Hogy lehet ilyet írni?
2: Megmutatom a várost, veszek neked lángost.
3: Mit mondtál, milyen tésztát hozol, azt szerettem a legjobban.
2: Veszek tésztát, Mákost.
3: Annyira
2: ne
3: jó.
2: Ne szívjál
3: vannak.
2: Már Ájkoszt. Én vagyok az Ákos. Egy csomó minden rímel.
3: Veszek neked vánkos. Vannak verzióink. Az van,
2: most
3: hogy...
2: már el a lábost.
3: Ezt nem értem. Egy galamb éppen rád fos.
2: Eddig ez a legjobb.
3: Átírtuk. Azt nem értem, hogy tényleg a TNT, akinek már van egy munkásság, amit szeretünk, és jó. Ezt miért? Egyébként dallantapadás az van.
2: Igen, nagyon fülbevászó. Hát szerintem azt még ők is nevetve énekelhetik koncerten. Ezt az utolsó pásodra, az a dal vége felé van.
3: Ó, de jó dal. Na jó, ezeket nálunk többnyire egy hajnali 4 és 6 között.
2: Akkor
3: alagoljuk.
2: Akkor látszásom van.
3: Jó, nem, akkor mit, 4 előtt.
2: De ma reggel is ment a dal.
3: De miért?
2: Hát, hogy mindenkinek ugyanígy belopja magát a szívét.
3: Mindenkinek kell egy kis trinitrutolóval, ugye?
2: Jó. Az, igen. Szóval várunk még esetleg ilyen rimpárokat, jó? Mi rímel a város szóra?
3: Nagyon sok minden egyébként. Tehát, hogyha a dalt kell írni, akkor csak szóljatok. De ez a kiskece is vicces amúgy, hogy ez hogy jött elő.
2: Ja, mert egyébként nincs köze az eredeti, tehát persze. A kiskece lányomhoz nincs úgy köze.
3: Hát, hogy nyilván van, mert valamiből kijött ez, csak tényleg itt már keresnek olyan szavakat, amikre rá lehet mászni, és még valaki nem mászott rá.
2: És amiről még nem született dal?
3: Igen, és néha az idegen nyelvekhez nyúlnak, néha pedig a néphez.
2: Ugye? Na hát van itt merítési lehetőség bőven. Mi várátok ebben az órában? Na, hozzuk majd a naphírét. Nem is mi hozzuk majd, hanem Andi hozza a naphírét.
3: Igen, annyit megsugod, hogy személyre szabott lesz. Tehát, hogy Roland, ez téged fog célozni.
2: Ajaj, akkor miről fogunk beszélgetni? Várjál, foci?
3: Nem hiszem.
2: Órák?
3: Valószínűbb.
2: Igen.
3: Pénz.
2: Hát, pénz.
3: Kösz. Ez vagy te. Foci, órák, pénz.
2: Pénz.
3: Így barátkozzatok a Rolanda.
2: Köszönöm szépen, de igen, de további egyéb nagyon kreatív ötletekért meg a Rédl kollégát kövessétek be privátban, minden létező felületen. OnlyFans-e még nincs, de már alakul. Na, újra elmondjuk a játékkérdést gyorsan. Jó, mert hogy itt még nagyjából egy fél órán keresztül lehet, ám mondanám, hogy tippelni, de szerintem úgyis tudni fogjátok a helyes választ. Kivel közös dal a Dashnek a kiskece? Ez tehát a kérdésünk, a nyeremény pedig páros napi egy a Vízzene Virág Fesztiválra. Három válasz lehetőség. A. Manuel.
3: B. Young Fly.
2: Avagy vagy C. Fekete Pákó 0620 978 978.
0: Mosolygós reggelt, vagy ahogy mi mondjuk,

3 percen járunk, 4:10 után eljött az ideje a nap. Hírének, aki a mikrofon

0: ezzel is. Hát, ügyes vagy.
1: Jaj.
2: Mindkét kezzel.
0: Mindkét kezzel megy, jó.
1: Nekem már nem sokáig.
0: Ja, tényleg?
2: Igen, tényleg, neked sajnos.
1: Július 3-án fűrész.
2: Egyébként azon gondolkoztam, hogy ha valakinek esetleg ilyen morbid vágyai lennének, akkor ha most eltöri a kezed, akkor megkönnyíti az orvosok munkáját.
1: Igen, mert ugye mennem kell csukló törésre, hogy aztán újra összeforjon. Hát igazából, ha pontot töri el, ahol a baj van.
2: Tehát, kell jelölni.
1: Hát vagy akkor törj el több ponton, mert a forr, akkor már úgyis forr, csak hogy az a rész biztos legyen eltörve.
0: Jaj, ez annyira morbid egyébként.
2: Nem ez volt a nap témája egyébként,
1: azt
2: de köze van a karhoz.
1: Hogy lehet-e olyat kérni, hogyha valaki direkt akar egy törést, mit tudom én, mert nem akar részt venni a diákolimpián, vagy nem akar futóversenyre menni, mint én annó a futazőrsre, hogy utáltam. Hogy lehet-e azt kérni, hogy fájdalommentesen eltörjenek valahol?
0: Na jó, de ha a karodat törik el, attól még a futóversenyre el tudsz menni. Csak mondom.
2: Igen, egyébként.
1: Basszus, és végezt is elrontanám.
2: De a lábadat kell eltörni.
1: Ja, értem.
0: Ez nem jó. Nem, nekem sose tört el semmim. Tényleg?
1: Akkor te nem vagy ember.
2: Igen, én is lekopogom.
1: Pont a múltkor találtam egy cikket arról, hogy miért intelligensebbek, akiknek törött el a csuklója. Várjál? Alá tudom támasztani.
2: Már mindent alá támasztam.
0: A csuklódat támaszd alá, azt, hogy ne törjön el újra.
2: Már csuklótöréssel is intelligensek lehetünk, akkor...
1: Már nem is intelligensebbek, hanem normálisak. Tehát a csuklótöröktek azok jobb emberek, az a lényeg. Ez jön ki belőle. Most nem fogom kikeresni, de hidd el, tudományosan alátámasztották, hogy akinek eltörött már a csuklója, az jobb ember.
2: Igen, ezt is kikutatták. Köszönjük
0: is
2: szépen.
0: Kikutatnak. Na, mit hoztál nekünk, Andi?
2: Szóval mondtam, hogy köze van a karhoz, méghozzá az órákhoz. Ez neked ilyen kedvező téma lesz. Bár nem tudom, hogy van-e olyan órád, amit beolvasztanál. Igazából csak az aranyakat
0: Nincsenek aranyóráim.
2: Sajnos
0: nem.
2: Mi?
1: Hát akkor miből vannak az óráid?
0: Hát milyen nemes fém? Nem, én az ilyen ezüst, tehát én nem vagyok arany.
1: No, ezüstöt is lehet beolvasni.
2: Aranyos. Hát van fehér arany is, csak mondom. Tehát,
0: hát tudom, de fehér aranyórám sincsen. Tehát nekem én csak ilyen nem, nemes fémes vagyok.
1: Jaj, te is ilyen
0: acélszív. Aha.
1: Örökké dobom. A rokkaton egyre többen lesznek, Roland.
0: Az acélszív, az Edda. Tudod, meg acélszív.
1: Jó, de csak azért mondom, mert a feleségem mondta azt, hogy ő neki olyan a szervezete, hogy nem bírja az ilyen bizsút. Tehát, hogy neki csak ilyen nemeset lehet venni, mert...
2: De figyelj, az a mosoly, az arcán, érted, hogy ez a...
1: És én elhittem.
0: Petra, én megértelek.
1: Profi, nem?
2: Petra, jól csinálod.
0: Én is
2: csak
0: így vagyok.
2: Tovább.
0: Én is így vagyok vele. Ha esetleg gondolod, adok tippeket órák kapcsán, jó? Nagyon
1: de mit akarsz, hogy ez egy aranyköldök piercinget? Vagy?
0: Nem, csak...
1: Ja, óra.
0: Óra.
2: Hát.
0: Milyen szép és nagyon drága órát hát kérjen tőled.
1: Abban meg ott a Casio, hát a gumiszíjast, azt olvaszthatod.
0: Nyilván, minden nőnek az a vágya, hogy gumiszíjas káziót viseljen.
2: Igen.
0: Persze. De mi van az órákkal?
2: Egyébként én akartam ezt a régit. Tudjátok.
1: A Knight Rider
2: a régi
1: óra.
2: Káziót. Az szerintem tök jól néz ki.
1: A számológépeset, szóval... vagy a csóró modell?
2: A csóró modell.
1: Na, van a számológépes, hogy
2: tudom,
1: körömmel
2: de beszámolsz. Az annyira nem tetszett. A másik, a csóró modell, az szerintem tök jól néz ki.
1: Jó. Azzal játszott
0: a
1: moviban.
0: Vannak újabb kiadásai, amúgy is már abból is van aranyos. Aranyozott.
1: Gondolom, abban sok az arany.
0: Hát jó, hát aranyozott, igen. Hát aranyszínű, igen.
2: Nekem az ezüst színű tetszik egyébként, de hogy olyat simán venni.
1: Jól haladunk ebben a témában.
2: Jó, mindegy, de az órákról beszélgetünk, és végül is az a téma. Tehát,
0: de hogy mi a nap, azt nem tudjuk.
1: De mi a hír?
2: Az a lényeg, hogy egyre többen beolvasztatják az arany órájukat, mert hogy úgy többet ér.
1: Micsoda,
2: mint alapállapotban, mert hogy annyira felment az aranynak az ára, hogyha beolvasztják, akkor sokkal többet ér az óra.
1: Többet ér az alapanyagként az órád, mint luxus óraként, vagy arany óraként.
0: Mondjuk azért ahhoz, hogy azt tényleg be lehessen olvasztani, ahhoz már egy nagyon jó kaliberű órára van szükség.
1: De.
0: Erre az aranyozott olcsó gagyira.
2: Azt írják, hogy egyes luxus órák akár 200 grammnál is több aranyat tartalmazhatnak, ami több tízezer dollárnyi nyersanyag értéket jelent.
1: Írnál típust, vagy mondanál típust, vagy írnak ők ott? Mert azért egy Rolexet csak nem olvasztasz be.
2: Igen, Omega, ez a Tag Heuer, így kell mondani.
1: Tag
2: Breitling.
0: Meg a Breitling. Aha. Igen. Hát igen, ezek azok az órák, amik az vannak drágábbak is amúgy. Tehát ezek, egy Rolex már a luxus órák.
1: A Rolex értéke még mindig értékesebb Rolexként, mint aranyként.
0: Nem tudom, hogy van az aranynak az ára, bevallom.
1: De akkor az Omega például abból van olyan, ami 200 gram, és akkor, hogyha azt bezúzod és aranyként eladod, akkor többért adod el, mint hogyha eladod mint egy Omega órát.
2: Igen, pontosan.
1: Ez amúgy durva.
2: Igen. Azt írják egyébként, hogy vannak olyan gyűjtői darabok, amiknek még úgyis nagyobb az értéke, tehát rendes állapotban nem beolvasztva, de hogy

0: Ezeknek, akiket felsoroltam, azok között van olyan luxus óra, ami ugye többet ér, ha beolvasztják.
1: És ezt nem lehet, hogy ezt így beosztod okosan? Tehát ilyen sporolosan, hogy mit, ma letörsz egy kis mutatót, ma lesz egy kis KP-d, aztán jövő héten letöröd róla az egyik elemet, láncot, azt cseréled majd ilyen műfog színű valamivel.
2: Aha, hogy ne. Igen.
0: De egyébként ez is olyan érdekes, hogy te nem azért veszel meg egy órát, hogy tehát, hogy divatból is, meg nem tudom, meg azt jelképezi, hogy mondjuk, ha luxus órát veszel, hogy neked azért te tehetősebb is vagy, azért az eleganciát is jelképezi egy ilyen óra, és hogy most, hogyha valakinek van ilyen órára pénze, akkor miért kell neki még több pénz úgy, hogy beolvasztja ezt az aranyat?
1: Befektető.
0: Tehát, hogy ilyen vagy az órát, hogy beolvasztatja.
2: Igen,
0: tehát,
2: ez hogy számomra ilyen is fura. Az mondjuk biztos, hogy pusztán órát befektetési céllal venni, hát az óriási lútri, és az esetek 99%-ában nem jön össze. Tehát aki abban gondolkozik laikusként, hogy én veszek órát befektetési céllal, hát öcsém, ahhoz valami nagyon ritka darabot kell venned, mert egyébként a legtöbb az nem fog többet érni, mint amennyit korábban ért. Egyrészt. Másrészt, igen, ez amit mondasz, hogyha valaki vesz azért már egy olyan kaliberű órát, akkor azt nem azért veszi. És egyébként tök igaz, amit mondtál, hogy ugye az óra egy bizonyos szint fölött már nem a pontos időt mutatja, hanem azt, hogy az illetőnek mennyi pénze van.
1: Igen, de a Roland órái azok pontatlanabbak, mint az enyém.
2: Tényleg, mert automata óra, igen.
1: Föl kell rázni, meg ilyenek,
2: hogy menjen. De neked a tekezeden nem óra van, ezt tegyük hozzá.
1: De hogy nem. Ez igazi emberek ilyet, vagy férfiak ilyet hordanak. Jó, ez egy magam kütyű, is megszáfolom. Nem, csak azt akartam mondani, hogy ha nekem van otthon egy ilyen 2x fél méteres kakukkos 24 karátos valamiben, a madár is arany, és ilyen aranyporszor.
0: Azt olvasszam, de van. Aranyporszor, figyeld, milyen luxi órát talált ki.
2: Az közsd a kezedre. Szerintem nagyon menő lesz.
1: Ez gyorsan. Jó, de tehát ilyen nyilván van, vagy ez elképzelhető, hogy valaki befektetésnek veszi, és tegyük azt, amit a Roland mond, hogy béna volt, megvette, azt gondolt, hogy többet fog érni, aztán baromira nem ér többet ez az óra, és fogja és beolvasztja, és eladja, nem tudom ki, a Klapkának a jogutódja, de ott valahol a Vámház körút. 6 vagy 9 volt már?
0: 9 volt. Igen, 9.
1: De hogy ezt így el lehet képzelni, mert én például emlékszem valamire, amivel ezt megcsinálhattuk volna. Nem tudom, nektek megvan-e, mi locsolópénznek hívtuk, mert a keresztanyúmtól azt kaptuk, mikor locsoltunk. Volt régen az ezüst 200-as. És az forgalomban volt, igen, és lehetett vele fizetni, egy ilyen nagy ezüstérem volt.
0: Igen.
1: És azt például konkrétan azért vezették ki a hétköznapi használatból, mert többet ért a benne lévő anyag, mint amennyi a nevezett értéke volt.
0: Na, akkor azt is be lehet olvasztatni?
1: Hát az pontosan, és azt azért szüntették meg, mert elkezdtek eltünedezni, mert gyakorlatilag megszerezték 200-ért, beolvasztották, azt volt ezüstjük.
2: Igen, na azt megértem, hogy beolvasztják, de azért ezeket az órákat, itt ugye azért, márkákat, igen, is mondogattunk, azért mindegyik olyan kaliberű óra, amit azért szerintem, ha valaki szereti tényleg a karórákat, akkor nem fog beolvasztani.
0: Mm-hmm. Igen, szerintem is.
1: Na jó, de hogyha valaki meg talál egy ilyet, mondjuk
0: hát úgy
2: egy fesztiválon, igen, a földön, eredeti, ráadásul.
1: Hát egyébként ez nagy dilemma, már hogy olyan értelemben nagy
0: talál,
1: dilemma, hogy
0: tudod, valamelyik házban talál.
2: Leesett a kamionról.
1: Valakinek a karján találtam. Nem, hogy ez amúgy tényleg nagy dilemma, hogy például találsz egy karikagyűrűt, és akkor megpróbálod az eredeti tulajdonosát felkeresni, mert gondolod, hogy értékes neki, meg fontos, de tegyük, azt nem találod meg. Akkor beolvaszthatod?
2: Hát vagy beadod zaciba.
0: Ja, ez a két verzió van. Vagy ja, pedig leadod a rendőrségen, ha jó fej vagy.
2: Igen, az a becsés, csak ez. Csak
1: hallod?
2: Ez.
1: Ezért járnak itt a rendőrfőhadnagyok meg a kapitányok egy 68 gyűrűvel?
2: Nem, hát nyilván ezt leadod akkor, persze, mint találták. Mert vélhetően nem tudnak vele mit kezdeni, kivéve, hogyha van benne valami egyedi azonosító.
1: Viszont ez tök érdekes, hogy valami drágább elemeire szedve, mint egyben működve. Egyébként szerintem nagyon sok magyar popsztárnak a slágere is ilyen, hogy ha csak kivennéd a zongorát, sokkal jobb lenne, nem kornikálna rá.
2: Igen, de gyerekek azért, szóval tényleg ezek a kaliberű órák, ezek már önmagában műalkotások.
0: Ah, igen.
2: És oké, hogy egyébként például egy automata karóra, az igen, az kevésbé lesz pontos, mint mondj neked az akármi a kezeden, ami nem óra, vagy akár egy sima kvarc óra is, de mondom, ezekben azért, hogyha megnézed maga a szerkezet, tehát ezeket úgy élmény tényleg viselni is, meg kicsit, hogyha nézegeted, szóval
0: tényleg azért nagyon szép órák vannak.
1: Nagy Zoli a hűbéres úr, de hogyha az időt kérdezitek, akkor a kispolgárhoz jártek, mert ezt én tudom pontosan.
2: Na jó van, most utoljára mondjuk meg el a játékkérdést, ennyit az óra kérdésről, nem állok le veled erről veszekedni, meg vitatkozni. Mondjuk el a játékkérdést, mert ezt nem sokára sorsolunk. Kivel közös dalad esnek a kis kece? Ezzel a kérdéssel lehet, vagy hát ennek a megválaszolásával nyerni páros napi jegyet a Vízzene Virág Fesztiválra. A. Manuel.
1: B. Young Fly.
2: Avagy C. Fekete Pákó. A helyes válasz betűjelét és a saját neveteket küldjétek el SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
2: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
3: És mi hiányzik, Anna?
2: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
3: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
2: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
0: Ez reklám volt.
7: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: se számít.
1: Egy igazi, szép, romantikus dalocska.
2: Mindig tanulok ezektől a fiataloktól.
1: Jó, hát mondjuk egyébként, hogyha Maris Peti bárkit meg akarna csalni, vélhetően lenne rá jelentkező.
2: Jó, de most ezek után érted, egyszer majd kívánom, hogy legyen neki olyan, akit nem csal meg, de hogy itt van remény a normális kapcsolatra?
1: Szerintem igen.
2: Egyszer eljön az?
1: Egyszer eljön, igen. Egyébként is egy tök szimpatikus, rendes srác, úgyhogy...
2: Amúgy igen, csak mondom, hogy... Na mindegy.
1: De nekem mindig egy sztori jut eszembe a Petiről, de ezt nem mondhatom el adásba.
2: Értem.
1: Majd adáson kívül neked elmesélem.
2: Ez kedves. Jó, nem csak az, hogy mindig följöttek azzal, amikor mi fiatalabbak voltunk, hogy a Facebookra, amiket fölraktunk, azt mernénk-e vállalni később majd a gyerekeink előtt. És érted, ő meg ezt így erdelója sok embernek.
1: Hát jó, hát most egy jóképű fiatal legény.
2: De mondjuk lehet, hogy szanaszél vannak már gyerekei, akik hallgatják. Ez már az ő dolga.
1: Hát attól függ, mennyire figyelt oda. Na kérem szépen. Ami biztos, hogy sorsolás megejtődött.
2: Na,
1: tényleg? Került megejtésre.
2: És én voltam a közjegyző.
1: Közjegyző voltál.
2: Brutál mennyiségű üzenet jön. Tehát mondtad reggel, hogy tényleg sok jön, de hogy ennyire sok. Na jó.
1: És akkor a nyertesünk, aztán majd eláruljuk a helyes megfejtést is. Nem más, mint... Zsanett! Vasárnap a szökőkútnál.
2: Legyél ott!
1: Ötkor.
2: Gratulálunk!
1: Ötkor? Azt hiszem ötkor, ugye? Úgy volt.
2: Azaz.
1: Na, eláruljuk, jó? De úgyis szinte mindenki tudta. Tehát egy rossz választ láttam összesen a rengetegből. Kivel közös dalad esnek a kiskece? Egyébként csak, hogy picit segítsünk, le is adtuk ebben az órában ezt a dalt. Nyilván ugye Manuel Young Fly és Fekete Pákó volt a válasz lehetőség, és hát nem túl meglepő módon Young Fly a helyes megfejtés, Dese és Young Fly közös dala a kiskece.
2: És hogy én melyik verziót hallgatnám meg legszívesebben, hát biztos, hogy a Pákosat. Tehát az engem nagyon érdekel.
1: Sokan adnák. Egyébként szerintem egy tök vidám dal tudnának.
2: Kiskecse Vidzsá. Működne, nem?
1: Kiskecse Bucsira Vidzsá.
2: Dzsá. Jó. Figyelj, mondasz nekem már még egyszer meccseket, csak hogy a szimpátia indexem alapján megmondjam így búcsúzóul, hogy kik fognak nyerni, hogyha valaki fogadni akarna és sok pénzt holnapra.
1: Jó, hogy várjál, csak majd közben elkattintottam. De
2: csak azért nekem, ami mától holnapra.
1: Máról holnapra? Te így élsz?
2: Én egy napról napra.
1: Máról holnapra? Jó van. Este 9, Franciaország, Szenegál.
2: Jó, ez Franciaország, itt a baguette. Baguette az első asszociációm, ami pozitív.
1: Pedig egyelőre nem annyira hasítanak ám az esélyes európai csapatok, így az első meccs az néha úgy félresiklik.
2: Azt mondod, hogy a Szenegál a meccs?
1: Nem biztos, lehet, hogy egy X lesz. De nyilván franciák az esélyesek. Irak-Norvégia.
2: Jó, Norvégia, igen, hát, vikingek.
1: Na, ott mondjuk én is rájuk fogadnék, ráadásul ők selejtezőben kegyetlen jól játszottak. Argentina-Algéria.
2: Argentina, mert ott van a steak.
1: Meg a Messi. És hát holnap reggel 6-tól, majd itt párhuzamosan a műsorral együtt nyomon lehet követni az Ausztria-Jordánia összecsapást.
2: Jó, ott pedig necesul, de Ausztriára szavazok.
1: És testvérség. Holnap azért az esti meccs az lehet, hogy megint izgi lesz, mert lesz egy Portugália-Kongó, azt talán annyira nem hoz lázba minket, de utána egy Anglia-Horvátország.
2: De hogy nem, hát én a portugálokra szurkoltam, vagy fogadtam rá pénzem. Vagy miben fogadtunk? Csokiban.
1: Táblacsokiban fogadtunk.
2: Igazából pénz, csak azt nem mondhatjuk.
1: Jó, tehát, hogy igen, te a portugáloknak szorítasz. Jó, hát én meg a spanyoloknak, hát tegnap ezt a zöldfoki szigeteken
2: jól
1: egyelőre.
2: Na mindegy, hát figyelj, ők is lehet, hogy ők is tartalékolnak, mint a Curaçao. A következőt behúzzák.
1: Ádi titkos esélyese. Hallod? Holnapig nézd már meg, hogy...
2: Tudjak három Curaçao-t?
1: Nem az, hát egyrészt az, hogy tanulj már meg három Curaçao játékosnak a nevét, meg hogy mekkora occot adnak az ő VB címükre.
2: Rárakjunk egy százast, már hogy forintot. Egyszerűen még abból is pénz lenne, hogyha
1: megjelenne. Abból is óriási összeg lenne.
2: Jó, holnap ennek utána nézek meg. Hozunk holnapra izgalmas témákat is, meg lesz megint játékunk, tehát hogyha ma nem nyertél, akkor se csüggedj. Mára pedig nagyon szépen köszönjük a közreműködést az Andinak.
1: Aki ezúttal is itt volt, és természetesen emelte a műsor fényét. Egyébként ma csinos szedben van. Tehát ma a csini irányba mozdult el, nem a kamionosok és durvák irányt hozza.
2: Munkakörben, hogyha mai ruhájához passzintasz egyet. Nekem kertész.
1: Te aztán tudsz a nőknek bókolni.
2: Hát tényleg. De milyen ilyen farmer kisfakond kertésznadrágban van?
1: Nem, csak a felső farmer anyag.
2: Akkor felül kertész, alul mi?
1: Alul pizzafutár. De nem az másik filmekből indulok ki, bocsánat. Vagy vízvezetékszerelő.
2: De kell, hogy ez a végére maradt, pedig ezzel még elidőzhettünk volna.
1: Hát még egy kicsit gondolt, kiszedek egy kintalat, még itt elindultatjuk ezt a gondolatmenetet.
2: Még tízig.
1: Ugye?
2: De akkor szerinted ebben a ruhában mit dolgozhatna?
1: Hát figyelj, egy ilyen hát nem tudom, titkárnő, vagy tanárnéni.
2: De ha titkárnő, akkor ilyen vezető titkárnő, nem?
1: Mit vezetne?
2: Hát a többi titkárnő. Mit tudom én, tehát hogy ilyen főnök titkárnő, aki...
1: Titkárnőket vezető titkárnő?
2: Hát nincsen ilyen főtitkárnő.
1: A főtitkár az más. A főtitkár. Főtitkárnő. A főtitkár asszony. Jó. Ja, lehetne egyébként, igen. Tehát vagy titkárnő, vagy tanárnéni.
3: Vagy kertész.
1: De mondjuk tanárnéni, akkor legyen inkább tanítónéni, mert ebbe a szedbe bemenne a gimisrácok, csak a fenekét bámulnak.
2: Mit tanít? Nem fordulhat meg.
1: Hát, hogyha táblára kell tolat. Írni. Tolat.
2: Nem fordul meg.
1: És tudod úgy, ha valamit a tábláról akar felolvasni, mondjuk digitális táblát, tudod, így csak fejből forog hátra, tudod.
2: Persze, mint a
1: baboly.
2: Andi Baboly. Vagy megmondod a gyerekeknek, hogy most felírok valamit, addig csukjátok be a szemeteket, ígérjetek meg.
1: Jó, hát annól a mi időkben is azért volt olyan tanárnő, akit hát azért rendszeresen stíroltak a srácok, amikor mondjuk a táblára írt valamit. Na, Andi egy ilyen tanárnéni lenne.
2: Nekünk ezek miért nem, nekünk csak öreg bácsik voltak.
1: És őket nem stíroltétek?
2: Hát nem.
1: A
2: csajok sem. Volt olyan, aki, jaj, ez zseniális volt, kicsit ilyen elvarázsolt ember volt, és kezében volt a kréta, és látta, hogy tele van írva a tábla, és a földön volt a szivacs. Úgyhogy lehajolt a szivacsért, lerakta a földre a krétát, felemelte a szivacsot, letörölte a táblát, majd visszahajolt a krétát, ahol lerakta a szivacsot.
1: Jó, hát ő csak szeretett mozogni.
2: Na, de ott képzeld el, ott túl kellett élnünk 3 előrehajlást és pucsítást.
1: Na, ugyanezt képzeld el Andival, ugye? Egyből vonzóbb a történet.
2: Hát mára ennyi.
1: Köszönjük szépen Ádinak, hogy itt volt, és ennyi, továbbra se tanulta ennyi. Meg a Curaçao játékosoknak a nevét.
2: Na szép, akinek meg, ha beolvasszuk az óráit, akkor is csak egy Trabantot veszünk ki, és Roland? Mert ez ma már drága Trabant.
1: Ugye?
2: Na mindegy.
1: Hát nem tudom ennek az árából mennyi, ha beolvasztanák.
2: Nyersanyagban érdekel.
1: Nyersanyagban van súlya. Tehát ennek, például ennek az órámnak, ami most a karomon van, ennek azért van súlya. Ez a acél, igen.
2: Akkor, hát biztosan...
1: Nekem acél lebeg a szemem.
2: Ennyimet beolvasztod, akkor mi marad egy chip?
1: Na, az is.
2: A Terminátor visszanéz belőle, aztán legfeljebb kiszól.
1: Ja. Na jó van. Vista, baby. Ennyi.
2: Így búcsúzunk mára. Holnap 6 után nem sokkal itt leszünk, ébredjetek akkor is velünk.
1: Buenos morgen.
2: Sziasztok. Buenos
4: morgen. Gratulálunk. Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Balázs Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Állatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bódi, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világi.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Felmérés készül a tervezett szélerőmű kapacitásokról. Trump még péntek előtt nyilvánosságra hozhatja az amerikai-iráni megállapodást, hétvégén rendezik meg a tatai sokadalmat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a következő hetekben felméri az új szélerőmű kapacitások létesítésére, vagy a meglévő kapacitások bővítésére irányuló piaci elképzeléseket, hívta fel a figyelmet közleményében a hivatal. Az online felmérés azokat a piaci szereplőket és a piacra lépni szándékozó új beruházókat veszi célba, akik szélerőművi projekteket terveznek, hogy az új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépített teljesítését. Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése. A beérkezett információkat anonim módon fogják feldolgozni, írta a hivatal. Donald Trump dönthet úgy, hogy még péntek előtt nyilvánosságra hozza a közel-keleti háborúnak véget vető megállapodást, mondta G.D. Vance, amerikai alelnök hétfőn a Fox News-nak. Az alelnök elmondta azt is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök, és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát. A Kenderke Néptánc Egyesület június 19-e és 21-e között rendezi meg az idei tatai sokadalmat az Angol Kertben, ahol a látogatókat ebben az esztendőben is változatos programkínálat várja. Többek között koncertek, népművészeti vásár, gyermekprogramok, táncos örökség gála, mesekocsma, borkóstoló, néptánc találkozó, betyár és mesterség bemutatók, gasztro és borterasz, és a hagyományoknak megfelelően a sokadalom nyitónapján adják át a városi művészeti díjakat. A 26. tatai sokadalom ingyenesen látogatható, a részletes program megtalálható a tata.hu oldalon. És végül sport. Az újonc zöldfoki köztársaság hősiesen védekezve és óriási meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol válogatottal a labdarúgó világbajnokság H csoportjának hétfői első fordulós mérkőzésén Atlantában. A következő körben a spanyolok Szaúd-Arábiával, a zöldfoki köztársaság csapata pedig Uruguayjal csap össze. A kétszeres győztes uruguayi válogatott 1-1-es döntetlent játszott Szaúd-Arábiával hétfőn a tengeren túli labdarúgó világbajnokság H csoportjában. A hetedik tornáján induló szaúdi együttes csak egyszer nyerte meg nyitó mérkőzését, 4 éve a későbbi győztes argentinokat győzte le.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyeg tisztítás, háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Na és akkor innen elkezdődik az, amire én egyáltalán nem vágyom. Elindulunk a kánikula felé. Na hello, buenos morgen, ki koktél, beköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön a bulvárcsókor is. Szia, mindjárt Lotfi, Baggy, Bruno Mars. A Super High újdonság pedig elsőként az Anywhere With You a tiéd.

Olyan friss, hogy még a zenészek is most hallják először. Jöjjön ismét egy új sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.

Szia, Vati új dalával találkoztál. Fist Fighting a Sandstorm mígyanóta csak slágerek közrepült feléd. Üdv, már a koktélban vagyunk, 4 órás magazinműsor, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, névnapossal, bulvárcsokorral, sok jó zenével, no és a mai napi bölcsességgel. Lev Tolstoy, köszi, a boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. Egyébként orosz író, filozófus és gondolkodó a világirodalom egyik legnagyobb alakja volt. Megvan a háború és a béke, vagy az annak erenyina? Tedd a memóriába a bölcsességet, ha pedig kell, akkor vedd elő. Itt teszek én például a bulvár csokorral a következő fél órában. A YouTube Bono kerül majd elő. Na figyeljetek csak, jó lesz. Declanji Donovan dala is. Érkezik Robbie Williams. Bishop Briggs pedig most csak slágerek közt repül. A Higher!

without me. Declan G. Donovan is a Happy Without Me a tavalyi évből szállítottam. Koktél 4 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével, no és persze Tamással. Rövidesen hozom a Bulvár Csókrót, benne Bono a YouTube-ból. Most azonban egy számot emlegetek. 27 fok környékén áll ma meg hőmérőtök higanyszála, vagy ha digitális, akkor persze jelzi. Szikrázó napsütés egészen estig, onnan pedig majd felhősödés, állítólagosan csapadékkal, de hát, ha jól nézem, 37, ja, de van itt egy 70%-os is, úgyhogy esélyes az éjszakai eső, ami igazából nem baj, és esélyes, hogy a hétvégére, sőt a jövő hétre is 30 fok feletti, bőven 30 fok feletti hőmérsékletekkel találkozol, be

Kurca kánikula, kérem, úgyhogy én már most idegbeteg vagyok emiatt. Nos, se baj, lenyugtatom magam kiváló dalokkal, például Martin Garrix, Bono és a The Edge közösével, jön Robin Schulz is, Justin Bieber, na meg az egykori Mario Winans-dal, az I Don't Wanna Know lesz a tiétek a pöncsoljó voltából. A kereskedemi szünet után érkezik, mutatom!

0: Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án Bialex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ettinger is, Bono és a De Egykolla, We Are The People volt a tiétek. Hoztam, na persze, hogy csak slágerek közt. Ez a Forrás Rádió, benne a Koktél 4 órában. Kemény Zsuma, jó sok zene, mindez Tamással. És a Bulvár Csokorral természetesen. Nos, a YouTube titokban forgatja a legújabb videóklipjét, a csapat Street of Dreams című dalukhoz pörög. Egyébként Bono és a srácok nem aprózták el, felmásztak egy sárga iskolabusz tetejére, amit egy helyi művész teljesen összefirkált, és ott nyomták, kérem, a rockot a sokkolt járókelőknek. A helyi pletykák szerint Bono felesége Ali is a helyszínen volt, de a legnagyobb poén mégis az, hogy a lányuk, Eve Hazen, közben épp Steven Spielberg új moziában kaszál hatalmasat, amire a büszke apuka állítólag úgy reagált, mint egy igazi férfi Kris Jenner, vagyis ő a család legnagyobb menedzsere és rajongója. A rajongók persze teljesen megőrültek a mexikói napfényben, de van egy rossz hír is, a dalt elvileg már napokkal ezelőtt ki akarták adni, de a stúdió valamiért elhalasztotta a premiért, úgyhogy YouTube rajongók, késik az újdonság. Viszont nem késik David Guetta a Shows-zal, itt lesz a Well Hello és T-Danny féle Disco Club, na előtte pedig Tom Grennan a blogban. A Full Attention csak slágerek közt repül.

Dalt mindenki felismerte, Pitbull, Neo és Afrojack, a Give Me Everything. Ezzel zártam az első órát a Cocktailban. Hello, de 4 órás, úgyhogy még előttünk 3. Hozom már is Andit a legfrissebbekkel, aztán Meghan Trainor és...

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
3: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 11 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket! Már csak 2 hétig érhető pótlékmentes részlet a gépjárműadóra, sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában. Szlovéniában drágul a dízel és a fűtőolaj, a benzinára változatlan marad. A mikrofon mögött Hitt Taler Andrea, jönnek a részletek. Idén csak nem 37 ezeren kértek részletfizetést, összesen mintegy 1,5 milliárd forintnyi gépjárműadóra. Aki még nem rendezte kötelezettségét és egy összegben nem tudja megfizetni az adót, legkésőbb június 30-áig kérheti a speciális magánszemélyeknek automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést, írt a közleményében a NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága. A június 30-ai határidő jogvesztő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy még igazolási kérelemmel sem menthető ki a késedelem. A magánszemélyek a NAV mobilban is kérhetik a részletfizetést, ez a legnépszerűbb kérelmezési mód. A gépjármű adóról minden fontos információ elérhető a NAV honlapján. Sűrűbb, ütemes és a vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában szombattól, közölte a MÁV csoport az MTI-vel, kiemelve, hogy ezzel felszámolják a korábbi megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető ütemes menetrendet vezetnek be. A közlemény szerint nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-ától, Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap fél óránként indulnak a járatok. A Budapestről óránként érkező Mátra interrégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok, a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Gajatetőre vagy Parádra, és javították a vonat csatlakozásokat Pásztón és Egerben is, írták a közleményben. Szlovéniában a mai napon emelkedett a dízel és a fűtőolaj ára, a 95-ös benziné pedig változatlan maradt az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 1,59 euró maradt, a dízelé 3,3 centtel 1,72 euróra, a fűtőolajé pedig 0,6 centtel 1,32 euróra emelkedett, közölte a Környezetvédelmi, Éghajlatügyi és Energiaügyi Minisztérium. A szlovén kormány a múlt héten újabb 6 hónappal meghosszabbította az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli üzemanyagárak szabályozását, az autópályák mentén működő töltőállomásokon továbbra is a kereskedők határozzák meg az árakat. Horváth Krisztina Arcok című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket június 19-én, pénteken 18 órától, Esztergomban a Kisduna sétányon található a Korzóban. A tárlat az emberi arcok sokszínűségét, kifejező erejét és történeteit állítja középpontba. A kiállításon Horváth Krisztina alkotásain keresztül ismerhetik meg a látogatók az Arcok című sorozatot.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, és csak néha jelenhetnek meg felhők az égen. Vármegyénkbe csapadékot nem jósolnak, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
2: Van híred Dobrádi Ákosról vagy a TNT-ről? Nincs, nekem van, úgyhogy nem félek megosztani, hozom a bulvár csokrot. Hello, Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, Animali Goldinggal, Medusa, Delmot Kennedyvel, az Offenbach és persze Megan Trainor. Ígért a mozom, itt nyit már is a Still Don't Care, rádiózzalám!

és persze az Ellie Goulding közös Hypnotize volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam. Csak slágerek a nap 24 órájában, és egy igazi buszos túlélő túra, mert hogy Dobrádi Ákos érkezik a Bulvár Csokorban, és persze hozom a vadonatúj TNT nótát is. Ugye itt az, szóval úgy beragadt az agyamba, kérem, tudom, most sokan teszik fel a kérdést, hova? Rendben? Oké, egyetértünk. Június 16-án kedden üdvözöllek. A Justinok ünnepelnek, a nevük eredetét megosztom veled, rögvest. A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van, Lev Tolstoj, köszi. A mai napi koktélos bölcsességet hoztam el neked. Na és Zúdalát is hozom, mindjárt itt a fédet, Zala Larson is énekel. A halott pénz pedig közli, hogy annyi mindent nem szeretett még. Nincs ezzel baj, előtted a jövő. Csak

0: egy amerikai zenészt hoztam, ő Stephen Zoo, vagyis hát pontosabban Zoo, a dal pedig a Faded 12 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze Tamással. Milyen autód van otthon, Ford? Akkor örülj, mert hogy ma ünnepel, ugyanis Henry Ford pont a mai napon, csak hát 123 évvel ezelőtt alapította meg a Ford Motor Company-t, tette mindezt a Justinok neve napján, a latin eredetű Justinus név rövidülése a tiétek, ez pedig a Justus, magyarul Justus továbbképzett alakja. Na ezt értsd meg! Justinok, boldog névnapot nektek! A többieknek üzi, köszöntsétek őket! Örülnek mindennek is, például a TNT vadonatúj dalának, és persze Dobrádi Ákosnak is, aki a bulvárcsokorban szerepel. No de a TNT előtt még Whitney Houston és George Michael klasszikja is felcsendül. Jön Sophie és a Giants mellette, na a Romeo Santos pedig Justin Timberlake-kel közösködik. Ha igazi latin dallamra vágysz, akkor ez a dal a tiéd. A kereskedelmi szünet után érkezik. Mutatom, ilyen lesz a Sinn Féin!
1: Egy izgalmas beszélgetésről. Hallgasd vissza online. Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirágfesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornograst, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
4: És mi hiányzik, Anna?
3: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
4: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
3: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: A TNT vadonatúj darabja, ugye itt a szó a címmel, csak slágerek közrepült, koktél 4 órában kevés dumával és jó sok zenével, ma meg Tamással a koktél sporradot töltögetjük ám szépen, nem sokára tele. Jön a Bulvár Csókor, benne pedig Dobrádi Ákos, aki kiborította a bilit, elárulta, hogy több mint 30 év után is képesek több száz kilométert zötykölődni a turnébuszban. Semmi luxus repülő, semmi limuzin, csak a jó öreg zenekari kisbusz, a büdös zoknik és a végtelen autópályák. Ákos ráadásul mostanában ritkán látott kisfiáról is mesélt, és hát látszik, hogy a büszke apuka teljesen oda van a gyerkőcért, de a színpadról egyszerűen képtelen lekopni. És ha ez nem lenne elég, a srácok már is bejelentették, hogy egy év múlva április 10-én megint beveszik az MVM Dome színpadát. Szóval inti szívműtétei után a motor újra ezerrel pörög, a titkos üzenet pedig még úgy gondolom, hogy mindig betalál. Ugyanúgy, ahogy betalált az iménti dal is, ugye itt alszol a TNT újdonságát hoztam. Erik Iglesias Nikol Scherzingerrel, itt lesz Ed Sheeran, Rehab pedig a Lucas Graham-mel közösködik. Csak slágerek közt tiéd a Most People!
1: Hey, what's up? This is Rehab.
2: Hello, ladies.

de ez 4 évvel ezelőttről. Menjünk on, ezzel zártam a második órát a koktélban. Kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Na meg Sean Paul-lal és Innával, Andi hírei után éjjel lesz a Let It Talk.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkold! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Nyomjatok!
2: Amikor a Pornograszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Szép napot kívánok! Elfogadták az alaptörvény 16. módosítását. Két férfit sebesített meg egy medve a székelyföldi Kászonújfaluban. Pénteken zárva lesz a Tészol ZRT központi ügyfélszolgálata és a régi temetkezési ügyfélszolgálat. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 16. módosítását. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. E 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy az után betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. Az alaptörvényben a kormányfői megbízatás megszűnésének eseteit is kiegészítették azzal, hogy a miniszterelnök megbízatása megszűnik, ha azt összesen legalább 8 évig betöltötte. Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben, számolt be az Agerpress román hírügynökség. A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, egy állatok itatására használt forrást takarítottak ki, amikor rájuk támadt a medve. Az állat előbb az idősebb 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa segítségére sietett, őt is megsebesítette, írta a hírügynökség. Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad. Az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett, és a kéztő csontja is eltört. András Tamás Kászonaltiz község polgármestere közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről. A Tatabányai Tészol ZRT tájékoztatása szerint június 19-én, azaz most pénteken zárva tart a központi ügyfélszolgálata, valamint a temetkezési ügyfélszolgálat régi Síkvölgyi úti irodája. Ezen a napon nyitva tart a Tészol temetkezés új, a Megyeháza téren található ügyfélszolgálata a megszokott rendszerint 7 és 15 óra között. A további munkanapokon a szokásos nyitvatartási rendszerint várják az ügyfeleket. Mozdítsd meg környezeted címmel rendeznek programot június 20-án Szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kreszttesztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Ma szikrázó napsütésben lesz részünk, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szólok, hogy elkezdek egy újabb órát, amiben Buenos Morgan visszatekintőt is kapsz, megint viccesek lesznek a srácok, sőt, jön a bullácsókor is, benne pedig, ha jó, hogy Király Viktor, várd meg mindenképpen. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy, Ima Max mindjárt énekel, jön Fluor, Sosaul és Sofia újdonsága, Állefárban, na meg Sean Paulinával, kezd a Let It Talk To Me!

0: Ima Max és a Májó Máj, persze 2 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ebben az órában is hozok neked bulvár csokrot, ígértem, Király Viktor lesz benne. Ho-ho! Démonokkal küzdött. No, a részletek nem sokára, és persze a Buenos Morgan visszatekintővel is találkoztok. Ádi tegnap a laborban járt, az élményeit tuti, hogy elmeséli. Hát, nem kellett volna előttem reggel pisilni. Na, ez ebben a lényeg, de hogy konkrétan mi történt, na ígérem, hogy hozom. Jó dalokkal is jelentkezem, de ezt már megszoktad. Király Viktor, ha már a bulvár csokorban, ő Lotfi Begi mellette. Jön Charlie Puth, itt pedig Junotas és Ne a közös az első. All My Life, csak slágerek közt a tiéd.
1: Hello, Tobi und Gregor von Junotas.

Király Viktor és Lotfi Begéjel, persze, hogy a Rum volt a tiétek, szaladgáltunk körbe-körbe itt a koktélban. Bulácsokor, ezértünk, benne pedig Király Viktor, akit mostanában mindig mosolyogni látunk, a háttérben viszont kőkemény dráma zajlott. Az énekes beismerte, hogy közel 20 évig küzdött a démonaival, és magasan funkcionáló alkoholistaként titokban rengeteget ivott. No, erre a házasságuk is teljesen ráment, olyannyira, hogy másfél évig külön is éltek, sőt, a háttérben viszont kőkemény dráma zajlott. Az énekes beismerte, hogy közel 20 évig küzdött a démonaival, és magasan funkcionáló alkoholistaként titokban rengeteget ivott. No, erre a házasságuk is teljesen ráment, olyannyira, hogy másfél évig külön is éltek, sőt, a hölgy Anita már a válási papírokat is be

igazi rock and roll megváltás történet. Bulma Csokor, benne Király Viktor, aki királyul énekelt. No és királyul énekel Michael Patrick Kelly is. Mindjárt jön a Buenos Morgan visszatekintő, előtte a Yearboxot hozom, a The Black Eyed Peas is itt lesz. No meg Caesar, a kereskedelmi szünet után tiétek a Nobody Gets Me mutató.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Edzik kell, és persze, hogy a Beautiful Madness 6 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, előttem pedig a Buenos Morgan 6 és 10 között ébredtek a programmal. Ádám és Roland a két hangulat felelős. Ádi ugye tegnap nem volt, laborban járt, az élményeit fogja elmesélni rögvest. Mutatom nektek, hogy vajon mi a helyzet a dobozkába való pisiléssel. Néme!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó reggelt mindenkinek, meglaboroztak.
3: Meglaboroztak?
2: Olyan voltam, mint egy olimpikon, nagyon durva volt. Képzeld el.
3: Kellett mesztelenül pisilned?
2: Ja, nem kellett, de csináltam. Senki nem kérte, de...
3: Mindenkinek kell valami hobbi.
2: Ha már nem jövök be dolgozni, valamivel töltse vele a napot, nem? Na, képzeld el.
3: És mindezt az utcán ráadásul, de? Már. Kinek mi?
2: Mindezt a bakcsomó ponton, a zebránál szembeforgatott. Van, aki kiáll táblákkal mostanában, hogy legyen szép a napod, meg büszke vagyok rád. Nem, meg kijön a bohóc zsonglőrködni, amíg piros a lámpa. Nem.
3: Hát te is kivittél a kis bohócot zsonglőrködni.
2: Egészen más kérek.
3: Két kis labdával.
2: Bohóckodtam. Nem. Elmentem a sportkórházba, és képzeld el, azt mondták, hogy az egész napot ott fogom üldögélni. Úgyhogy én úgy mentem oda, hogy tudtam, mi a dolgom, lesz majd véradás, EKG, és a végén majd ilyen kis vizeletet is kell adni a legvégén, de mondták, hogy egész napot el fogok üldögélni, úgyhogy rákészültem, vittem kis filmecskét, vittem kis fülhallgatót, minden állam volt, készen voltam, és elrontottam. Mert én még reggel otthon, mivel ez lesz az egész napom, én még elmentem pisilni.
3: Nem kellett volna, mi?
2: Hallod? Kapom a sorszámot, jöjjön be, tük, akkor most adjon vizeletet.
3: Most.
2: Hát én olyan voltam, mint az olimpikonok. Tudod, amikor mintát kell adni, és nem tudnak. Én nem hittem el, hogy ilyen van az életben.
3: Leizzadtad hát a jövő hetet is?
2: Megnyitottam csapot, és akkor így mondta, hogy két ujnyi legyen. És tudod így a nőre, megvan már a két ujnyi?
3: Vastagságban vagy hosszában?
2: De az meg a másik, hogy hogyan dugom bele az ujjat, meg hova dugom. Meg van már rosszabb, mint én itt takarítónénin edződtem, aki rám nyit pisilés közben. De rosszabb, mint itt bármi. A mintát adni. Meg gondolkoztam, hogy felvizezem.
3: Te vagy. Nézd, ha máshol mentél volna másféle filmmel mintát adni, az lehet, hogy segített volna.
2: Én mindent csináltam. Ittam a csapból, húztam le a WC-t, vízeséseket néztem, minden volt.
3: És nagy nehezen összejött?
2: Hát kizadtam, de hallod, az a stressz, ami ott. És hallod, először megmosolygod a nénit, akinek, hogy mondják, hogy és akkor most tessék adni mintát. Hoztam, és így kiveszi a kerekesszatyorból. Hát nekem is hoznom kellett volna. Én azt hittem, még 3 órában produkálni. Ilyen nem volt, hogy élő, tök műsor most.
3: Egy van. Hát az ilyen, tudod.
1: Buenos Morgan, minden hét

Martin Garrix-el és Caroline Lyon-ral mosolyoghattatok az imént. A Smile zárta a harmadik órát a koktélban. Na de nyugi, jön a negyedik. Kitty, Irei utáróban, a Teddy Swims féle Mr. Know It All.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra. Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
2: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónakház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világítóhab,

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Emelik az apaszabadság időtartamát, tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban, távozik Csema Rodriguez, a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Tervezett áramszünet lesz június 17-én Oroszlányban. A közlés szerint holnap a József Attila utca és az Ady Endre utca több fogyasztási helyét érinti a korlátozás reggel 8 és dél között. Részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. A kormány 3 hétre emeli az apaszabadságot, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a parlamentben, válaszul Novák előtt kérdésére. A kabinet emellett összehangolná az apaszabadságot a cseddel és a szülői szabadsággal, hogy a családok rugalmasan dönthessenek az otthonmaradó szülő személyéről. Jelenleg Magyarországon az apák 10 munkanap szabadságra jogosultak a gyermek születését követően, amelyet legfeljebb 2 részletben vehetnek igénybe. Kátai Facebook bejegyzésében azt írja, a kormány álláspontja az apák szerepéről világos, minden lehetséges eszközzel támogatni kell azt, hogy az apák gyermekük születését követően ténylegesen jelen lehessenek a családjuk életében. A Tatai Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár június 27-e és augusztus 3-a között zárva tart, utolsó nyitvatartási nap június 26-a péntek, nyitás augusztus 4-én délelőtt 9 órakor. A közlés szerint a nyári zárvatartás idejére a megszokott 6 darab könyv helyett 10 darabot lehet kölcsönözni. És végezetül sport, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének döntése alapján távozik a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Csema Rodriguez. A szövetség honlapján I.S. Ferenc az MKS elnöke azt mondta, a világbajnoki selejtezőn nem sikerült megfelelő eredményt elérni, jelentősen csökkent az esély az olimpiára való kijutásra is, és a VB selejtezőt követő értékelés során az elnökség számos tényezőt figyelembe véve arra a döntésre jutott, hogy változásra van szükség a férfi válogatott szakmai munkájában, így Csema Rodriguez távozik a szövetségi kapitányi posztról. I.S. Ferenc hozzátette, a válogatottnak legközelebb novemberben lesz módja együtt dolgozni, de az elnökség szeretné minél hamarabb megtalálni az utódját.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, élénk széllel, az UV-sugárzás 16 óráig erős, nagyon erős lehet, csapadék gócok csak késő este éjjel érkezhetnek, 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Ez, ahogy indítom a negyediket, ez a koktél 4 órában. Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy itt vagy. Álvaro Soler, ő érkezik a Bulvár Csokorban, no meg ránézzünk egy kicsit a foci VB-re is. Jó, Alessandra mindjárt, Afrocheck, Lionel Richie, Teddy Swims pedig az újdonsággal jelentkezik. Mr. Noida címmel rádióz velem. Szép

Alessandra dalát hoztam el, a Toszkána volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Koktél 4 órában, kevés Dzsumával, jó sok zenével és természetesen Tamással. Köszi, hogy itt vagy! Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon történt egy kis pitty-putty. A személyautó már a munkaterületen vesztegel, de a nézelődők miatt lelassult a haladás. Erre figyeljetek mindenképpen. A 13-as főúton pedig az M1-es autópálya csomópontja és Kisigmánt között kátyúznak, a 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Mindkét irányból kisebb torlódásra készüljetek. 0-20-97-8-97-85-ös a számom. Ha infód van, akkor dobd el nekem, én pedig továbbítom. Köszi! Na mindjárt ránézünk egy kicsit a futballra. Na és persze érkezik Álvaro Soler is, ő lesz majd a bulvárcsokorban. Addig Caro Emerald, a Jonas Brothers, Metzger Wiki pedig Nagy Bogival és Miss Mooddal közösködik az újdonságban. Éden, így a dal, csak slágerek között a tiéd.

0: Emerald és a Night Like This 16 évvel ezelőttről. Csak slágerek közt hoztam, Cocktail 4 órában, kevés duma és jó sok zene. No meg futball VB, a mai napi eredményeket mondom ám, figyelj, de ha esetleg az ismétlés megnéznéd, akkor most ne figyelj. Na figyú, itt vannak az eredmények, Szaúd-Arábia, Uruguay, 1-1, Irán, Új-Zéland, 2-2, na és akkor mi lesz a Franciaország, Szenegál, 3-3? Na hát, hogy ennyi lesz-e? Jó kérdés, este 9-kor tuti, hogy kiderül, mert hogy akkor játsszák. Én pedig játszom Rögvest Álvaro Soler egyik dalát, mert hogy benne lesz a Bulvár csokorban. Itt lesz a Rolling Stones, Joel Corey, Jennifer Lopez-zel, na meg Inman Back Good Boys-szal. A kereskedelmi szünet után tiétek a Goodbye!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Június 27-én újra a Vízzene Virág Fesztivál színpadán a Bagosi Brothers Company. Amely az elmúlt években generációk közös hangjává vált, idén is hatalmas koncerttel érkezik a Tatai Öreg tópartjára. Jegyek kaphatók a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap végtelen élmény.
3: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
4: És mi hiányzik, Anna?
3: Medence. Közeleddek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
4: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
3: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
5: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
7: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjai.

0: három nővér, a nyugat császára, színház, papusza, nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Pedro Solél és Marta Santos közösét hoztam a tavalyi évből érkezett Koktél 4 órában, és persze Bulvár Csókora, ahogy ígértem, benne Álvaro Soler most fejezte be a tavaszi koncert körút első kőkemény szakaszát, amiről a napokban dobott ki egy kulisszák mögötti videónaplót a YouTube-ra. A pletykák szerint a sármos énekes nem csak a színpadon pörög ezerrel, hanem a háttérben is, ugyanis feleségével, Melanie Kroll-al közösen egy igazi családi birodalmat építenek, miközben a stúdióban már a legújabb Konkálma című nyári slágerét finomítgatja a hamisítatlan fesztivál szezonra. No de a legdurvább az, hogy a koncertek után Álvaro azonnal rohant vissza Németországba, mert hogy újra beült a The Voice Kids mentori székébe, ahol állítólag kőkeményen harcol a legtehetségesebb gyerkőcökért. Akkor, hogy is mondjam, harcra fel, Álvaro! Az imént énekelt, csak slágerek közt hoztam. Na és így lesz a folytatásban is. Zörb és a The Chainsmokers közös mindjárt jön, a Well Hello a barátját emlegeti, Maroon 5 nótát pedig most hozok. Csak slágerek közt, tiéd a One More Night!

Bencs és Asanti közösem, na Baby volt a tiétek, csak slágerek közt repítettem. Ezzel zártam egyébként ezt az órát, ami egyben az utolsó is, úgyhogy megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. 10 órától mostanáig a 4 órás magazinműsort kevés dumával és jó sok zenével hallottad, Nois Tamással. Tedd el a poharat, holnap pedig vedd elő. 10 órakor újra kezdjük töltögetni. Gyere szomjasan, Bálint Lackó, nem tudom szomjas-e, de azt tudja, hogy érkezik. Jön a délutáni csúcsát, jaj, az utak híreivel, no meg persze rengeteg jó zenével. Én érkezem 6-ra, itt leszek a charterben az amerikai kedvencekkel, majd pedig tiétek lesz DJ Ello 2 órája a Light Sessionben. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Rehab és az All My Life kezdi a következő órát, én pedig holnap gyűszök!

műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt, köszöntöm Önöket. Idén átvilágítják az országos mentőszolgálatot, a hőség a reakcióképességünkre is hatással lehet, nyáron tovább erősödhet a lakásvásárlók alkú pozíciója. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Beköszöntött a jó idő, a nyár, ilyenkor fontos, hogy körültekintően közlekedjünk, mert a meleg a reakcióképességünkre is hatással lehet, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőr nagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogyha tudja azt magáról, hogy ilyen időjárási körülmények között tompultabb, nehezebben tud koncentrálni, akkor kerülje azt, hogy volán mögé üljön. Persze nem lehet ezt minden esetben megtenni. A tompult reflexek, a reakcióidőnek a növekedése az mindenképpen erre az időszakra jellemző, főleg akkor, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor érezheti magán, hogy fáradékonyabb, nem tud úgy koncentrálni. Ez rendkívül balesetveszélyes, főleg most az M1-es autópályán, ahol bővítési munkálatok folynak, tehát nagyon oda kell figyelni az előjelző táblákra, az aktuális munkálatokra, a sebességkorlátozásra.
1: Az országos mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte az idei év legfontosabb feladatának a szervezet megbízott főigazgatója kedden a köztévében. Konstantinovics Miklós ezt nélkülözhetetlennek ítélte a tovább lépéshez. Az OMS vezetője ugyanakkor kijelentette, a szakmai kontinuitás megőrzése és a hatékonyság növelése a legfontosabb az OMS új vezetése számára. Az új vezető közölte, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezettel, meghallgatják a kollégák véleményét. Szűcs Brigitta, az OMS új szóvivője arról beszélt, személyes élmény vitte a mentőszolgálathoz, fogadott segélyhívásokat, és miután lehetővé vált, hogy nők is legyenek mentőtisztek, az első női mentőtisztek egyike lett. Szóvivői munkája mellett továbbra is vonul majd mentőtisztként, és kezeli a segélyhívásokat, tette hozzá. A nyári hónapokban tovább erősödhet a lakásvásárlók alkú pozíciója, ugyanis a használt lakóingatlanok piacán májusról júniusra a fővárosban, a megyei jogú városokban és a vármegye székhelyeken is emelkedett az átlagos alkú pozíció, közölte az egyik népszerű ingatlan hirdetési portál az MTI-vel. A teljes használt lakóingatlan piacot nézve Budapesten májusban 2,5% volt az átlagos alkú pozíció, míg júniusban az előzetes adatok 3,4%-os mozgásteret mutatnak a vevők számára. A közlemény idézte Balog Lászlót, vezető gazdasági szakértőt, aki elmondta, a nyári hónapokban jellemzően visszafogottabb az érdeklődés az eladó lakások és házak iránt, ami csökkentheti a versenyt a keresleti oldalon. Ilyenkor a komoly vételi szándékkal érkező vevők könnyebben tudnak alkudni, főleg azoknál az ingatlanoknál, amelyek már hosszabb ideje vannak a piacon, vagy ahol az eladók gyorsabb értékesítésben érdekeltek.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, élénk széllel, az UV-sugárzás 16 óráig erős, nagyon erős lehet, csapadékgócok csak késő este, éjjel érkezhetnek, 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legjobb slágerekkel. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és azt is ígéretem nektek, hogy ebben az órában és a következő 4 órában egyaránt hozok érdekességeket, információkat, sőt, mi több, az utolsó órában jelentkezik a For Profit című gazdasági magazinunk is, úgyhogy érdemes lesz most is velünk tartani. Tartsatok velem ebben a 4 órában is.

És akkor rögve este megnyitjuk az utak előtt az utat, ha mondhatjuk így szempontból is. Na képzeljétek el, hogy M1-es, egyes halon felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak, így aztán a 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás szép hosszúra megnyúlt, ne lepődjetek meg rajta, ha ezzel szembesültök. Ugye azt látni még az autópályán, hogy visszafelé is torlódik, tehát Tatabánya térsége eléggé kaotikus. Itt azért kitartást kívánok mindenkinek. Ha bármit láttok, akkor nyilvánvalóan szívesen és köszönettel vesszük 0620-978-978-et. Ami minket illet most, Katy Perry után a TNT-vel megyünk tovább. Ez az újdonság. Ugye itt alszol címmel.

0: Ed Sheeran dala az Old Phone itt a Forrás Rádióban, mindig veled csak slágerek. Egy picit a VB-re kitérünk, de nem úgy, ahogy mondjuk azt megszokhattátok, nem a meccsekről lesz szó, hanem a VB körüli dolgokról. Ezekből fogunk idézni a Buenos Morgenből a mai délután folyamán többször is, íme az első.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Képzeljétek el, VB lázban ég a világ, és én pedig alig győzöm keresni, miért nem?
3: De.
2: Na, mert én meg alig győzöm keresni azokat a VB-s híreket, amikhez nincs foci kapcsolódás, meg nem kell a focihoz érteni, meg nem kell vele foglalkozni, nem csak ilyen kis színesek.
4: És vannak azért ilyenek, igen. Például múltkor láttam egy ilyen posztot, hogy a Curaçao játékosoknak a tetkói. Na, az neked bejött volna, Andi. Rajtuk van a legtöbb tetkó.
2: Képzeljétek el. Jók benne, vagy ilyen börtöntetkók?
4: Hát most mit tudom én, de egyébként ők ilyen...
3: Biztos nem börtöntet, vagy hát
4: nem tudom. Nem hiszem, de egyébként ők ilyen jó kiállású fiúk, tehát hogy azért úgy... Ugye Andi meglátogatná őket az öltözőben.
2: Pedig igazából, hogyha rossz rajta a tetkó, akkor is jól áll.
4: Igen.
3: Tudják viselni.
2: Jó. Na most máson van kiakadva a világ, méghozzá azon, hogy mennyire brutálisan drágák odakint a stadionokban, a VB mérkőzéseken a büfében fogyasztható termékek. Mindenre ki vannak akadva, és itt van az árlista, és egyébként, hogyha belegondolunk, akkor nálunk ez egy hétköznap a Balatonon, de majd azért...
4: De ők ezt nem tudják.
2: Majd hozom az árakat, egy kicsit megtippeltetlek titeket itt az elején, aztán beszélgetünk erről, egyáltalán jogos-e az, hogy ezen kiakadni, hogyha ilyen brutál árak kérveszik az emberek a belépőket egy-egy meccsre. Szerintem egyébként teljesen jogos, de nálunk sem ismeretlenek ezek a dolgok, és biztos mindannyiunknak vannak tapasztalatai. Na de most utazzunk ki a VB-re. A Los Angeles-i stadionban az árak nagyjából az ottani, az élvonalbeli sportokhoz igazodnak. Ami azt jelenti, hogy egy sör, és akkor várom a tippet. Azt tegyük hozzá, hogy Amerikában a sör az nem úgy sör, mint nálunk, tehát ott nagyon nehéz jót találni. Brutál gyengék, tehát ilyen gyenge és vízes sörök, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy egy ilyen 20-30-tól egy magyar ultra berúgna, akkor talán túlzok, de hogy tényleg ilyen gyenge sörök.
4: Hát figyelj, forintra átszámítva fogjuk mondani, nyilván...
3: Nem tudom, 2500?
4: Na, 2500-ért itt kapod, én megdupláznám 5.
2: De figyelj, 4600-tól 6700 forint. Úristen. Egy sör.
3: Jézus Mária.
2: Az kemény, nem? Hogy egy
4: Mary
2: sör.
4: Nagyot álmodni, Andi.
3: Ja, hallod,
4: Andi?
3: Akartam is mondani, egy kicsit alul. De amúgy igen, én az itthoni árakhoz mérten kezdtem el tippelni. De igazad van, amúgy nem hozzánk kellett bizonyítani.
2: Egy havi fizunk elfér egy tálcán.
3: Körülbelül.
2: És az volt a durva.
3: Egy napi munka mindenképpen.
2: Amikor én amerikai foci meccsre egyszer eljutottam, akkor mi ott próbáltunk sört venni. Tényleg ilyen nagyon gyenge az alkoholtartalma, de nem akartak nekem eladni. Mert azt mondták, hogy az úgy nem lehetséges, mert hogy nincsen nálam az útlevelem. És hiába mutattam szemét, hiába mutattam bármit, tehát brutál szigorúan veszik, és kellett találnom egy szakállas gyereket, aki egyébként nálam fiatalabb volt az ismertségi körből, mert neki kiadták, mert neki elhitték. Nagyon durva.
1: Buenos Morgen! Mindegy!

0: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Gyűjtsd össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyet még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.

0: Sütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Folytatódik a délutáni csúcs.

még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok, tel is tele csak slágerekkel és időnként sztár információkkal. Tom Holland ugyanis nemrégiben támaszának nevezte zendíját. Wie romantisch, mondja a német, ugye? A Bokember sztárja a People magazin Amy Poehlerről készült podcastjában fogalmazott úgy, hogy zendíja számára nem csak a párja, hanem a legnagyobb támasza is. Ő valóban a támaszom. El sem tudom képzelni, hogyan tudnám ezt a munkát elvégezni nélküle, mondta Holland, aki kiemelte, hogy a kapcsolatuk ereje abban is rejlik, hogy mindketten pontosan értik, hogy milyen nyomással jár a hírnév. Hozzátette, hogy Zendéjával könnyebben tudják megosztani egymással a szakmai és hétköznapi nehézségeket, mivel hasonló élethelyzetben vannak, és ez mélyebb megértést ad a kapcsolatuknak. Holland szerint ez az az összhang, ami igazán különlegessé teszi őket Hollywoodban. Sok boldogságot nekik továbbra is, cuki pár még mindig. Állok és Anita érkezik a folytatásban a Looking for Love-val, illetve jön még Mila Zavari és a Maniac is, ne menjetek sehova!

0: Hamarosan a hírekhez és az infókhoz is elérkezünk, tehát nem sokára jön Kitty. Mielőtt viszont odáig eljutunk, még van időnk zenélni, úgyhogy ezt a zene folyamatozzuk most nektek, például Tidenivel és Young Fly-jal. No Woman, No Cry, mondhatni, hogy a klasszikus klasszikusa, de hát szerintem ezt a dalt már jól ismeritek. Szóval ők érkeznek, aztán hamarosan a hírek is itt lesznek veletek, ne menjetek sehova.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár, addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél,

0: És meg is érkeztünk a hírek idejéhez, úgyhogy már is átadom a szót Kittinek, úgyhogy rögtön Robin Schulzén utána Barbzal közösen az újdonság jön, ha még nem hallottátok, egy kis apró részlettel már is oda csábítalak benneteket. Érkezik ugyanis a Better Times, ezt hallgathatjátok meg a hírek után. Mutatom.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha van koncert, amit idén-nyáron nem akarsz kihagyni,
3: az Dash a Vízzenevirág Fesztiválon. Június 27-én egy hatalmas buli és brutál fesztivál hangulat vár rád. Vagy ott vagy az első sorban, vagy utólag bánni fogod. Hívd a haverokat, és találkozzunk a színpad előtt.
4: Huligán vagyok, jaj neked urilány, storm a szívébe tombol a hurikán.
3: Jegyed van már?
2: www.vízzenevirágfesztivál.hu.
4: Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam, minden nap a kukás autó.
3: 4 nap, végtelen élmény.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
7: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak Ház Bistro és Rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világítóha.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz, 3 perc múlva köszöntöm Önöket. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyárvégéig tartó országos programja. A héten szerdától minden hétköznap látogatható lesz a Karmelita és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Illegális gyógyszerszállítmányt foglaltak le a pénzügyőrök röszkén. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Mintegy 40 kárpátaljai gyermek részvételével elindult a Katolikus Caritas egész nyáron át tartó országos táboroztatási programja, melyben összesen 4000 gyermek és fiatalkorú vesz részt. A 40 magyarországi helyszínen tartott táborok és élménynapok résztvevői rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek. Közölte újságírói kérdésre a Vár a nyár program megnyitója alkalmából a Katolikus Caritas országos igazgatója. Zagyva Rihárd elmondta, hogy a központi tábor helyen Balatonakalin a nyár végéig 410 és 16 év közötti résztvevőt fogadnak egyhetes turnusokban augusztus végéig. Az ott alvos táborokon kívül vándor és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket. Továbbra is érdeklődnek az emberek a Karmelita kolostor, valamint az egykori miniszterelnöki kabinet iroda épülete iránt, így azok ezen a héten szerdától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogathatók lesznek, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán. Vitézi Dávid a posztjában emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elmondották a várban a kordonokat, azt ígérték, hogy a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete addig lesz látogatható, amíg van rá érdeklődés. Hozzátette, az érdeklődés pedig még bőven tart, ennek megfelelően ezen a héten szerdától kezdve minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a két épület. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Több száz doboz gyógyszert találtak egy szerb sofőr járművében a pénzügyőrök a röszkei autópálya határátkelő helyen, az illegális gyógyszerszállítmányt lefoglalták, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága. A közlemény szerint mániás depresszióra, magas és alacsony vérnyomásra, epilepsziára, változókorra, alvászavarra, ízületi kopásra, de pattanás kezelésére alkalmas tablettákat, injekciókat, krémeket is rejtettek a csomagok. Bár a gyógyszerek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet adatbázisában engedélyezett termékekként szerepeltek, a szerb sofőr az ellenőrzés előtt nem említette az egészségügyi küldeményt, továbbá a gyógyszerkészítményekről számlával nem rendelkezett, ahogy nemzetközi kereskedelmi engedéllyel sem. Mozdítsd meg környezetet címmel rendeznek programot június 20-án szombaton környén. 9 és dél között a sportpályán kereszteztel színesített kerékpáros ügyességi versenyre várják a vállalkozó kedvűeket. Nevezni a helyszínen lehet saját kerékpárral.
0: Időjárás.
1: Napsütésre van kilátás, az eget fokozatosan megvastagodó felhők szűrhetik, este felé északnyugat felől helyenként zápor is lehet. 27 fok körülig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán a napsütést komoly felhők tarkítják, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. 28 fok lesz a csúcs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: fele.
1: És mindig a legtutibb slágerekkel egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. Ez már a második óra a délutáni csúcsból. A mikrofonnál továbbra is Bálint László halljátok, és azt is megígérem nektek, hogy ebben az egy órában is jönnek ám az érdekességek, az információk, és természetesen minden, amire ilyenkor szükségünk lehet. Robin Schulzzal és Barbzal pedig már is kezdünk, forog a Better Times, ne menjetek sehova!

És akkor megint csak hamarosan a közlekedési információkkal fogunk foglalkozni, mert itt ti a délutáni csúcsot hallgatjátok, és ebből ez bizony nem maradhat ki. Sőt, mi több, azért a sztárinfókat sem szabad elhanyagolnunk, úgyhogy esküszöm, még azzal is fogunk foglalkozni, viszont rengeteg időnk van zenélni, és hát minél több muzsikát játszunk, annál gyorsabban telik a munkaidő, ezt mondják legalábbis, meg azt hiszem, szerintem így tényleg igaz is, valamilyen szinten át tudjuk venni az agyunkat. Na de, titeket mindenképpen abszolút csak is és kizárólag őszintén kezelünk, úgyhogy Felix Jénel és Sara Barrios-szal már is folytatjuk, itt van a Now That's a Good Time to Be.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Az M1-es autópálya Hegyesalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében fix terelést bontanak, így aztán a 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már több mint 5 kilométeres jelen pillanatban is. Hegyesalom felé Törökbálint környékén is erős a forgalom, ha visszafele érkeztek, akkor az M0-áson ne lepődjetek meg. A 13-as főúton az M1-es és Kisigmánd között kátyúznak, tehát az M1-es csomópont és Kisigmánd között. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben azon a szakaszon. Erre mindenképpen készüljetek. Ha pedig egyéb közlekedési infótok van, jutassátok el hozzánk. Köszönjük szépen, balesetmentes jó utat addig is. 0620 978 978-et.

és a mondhatni egyre közelebb kerül. Úgyhogy azt mondom nektek, hogy érdemes a következőkben is inkább a zenétre koncentrálni elsőként addig is, amíg megérkezik az információkkal az említett kolléganőnk, ugyanis ismételten rengeteg slágert készítettem nektek ide. Mint például Riton és a Friday-t, ami talán kedden egy picit furán hangzik, de talán lendületet adhat a hétvége irányába, valamint Majka, Curtis Király Viktor közös a Füttyös, előtte viszont egy másik, mégpedig szintén kollaboráció, ezúttal az Outliers John Fogerty, illetve a Creedence Clearwater Revival-től. Hú, de szép nevük van amúgy. Na de ez a dal ismerős lehet Rod Stewart-tól. Have you ever seen the rain? Ez érkezik most.

0: Bad These Days, ezzel zártuk ezt az órát itt a Forráson, ahol jönnek a hírek, az infók, és persze Kitty is, és persze David Guetta mellette. Alessóval és Melison Love-val mindjárt a Never Going Home Tonight-ot hallgatjuk meg. Mutatom!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecsei, Náksi, Budai, és még sokan mások! Saturday Live Session! A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal! Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Laci, tudod, mi hiányzik a kertünkből?
3: És mi hiányzik, Anna?
2: Medence. Közeledtek a forró napok, és jó lesz a hűvös vízben fürdeni. Mondd csak, ismerd be. Neked is tetszik, ugye?
3: Igen, tetszik. De hol találok neked ilyen medencét, Anna?
2: Már utána is néztem. Van miből válogatni.
4: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, jó napot kívánok! Minél gyorsabb segítséget szeretnének nyújtani a gazdáknak a vasárnapi viharkárok miatt. Elindult a BBC magyar nyelvű online hírszolgáltatása. Rekordösszegű támogatást gyűlt össze a Richter egészségváros program sorozat tavaszi állomásain. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A Richter egészségváros 17 éves történelmének rekordösszegű támogatása gyűlt össze a programsorozat tavaszi állomásain. Összesen 90.303.500 forintot kaptak az egészségügyi intézmények Siófokon, Tiszaújvárosban és Kiskunhalason. A Richter egészségváros 2009 óta segíti a magyar lakosságot az egészségtudatos életmód kialakításában és a betegségek korai felismerésében, a hazai egészségügyi intézményeket pedig egészségügyi fejlesztések megvalósításában. A résztvevők aktivitásának köszönhetően a Richter által felajánlott 3,5 millió forint alapadomány összege mindhárom településen jelentősen növekedett. A Richter Gedeon NRT országjáró kezdeményezése ez alkalommal is ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal és szakmai előadásokkal várta az érdeklődőket. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. Elindult kedden a BBC brit közszolgálati média társaság világszolgálatának magyar nyelvű online hírszolgáltatása. A BBC tájékoztatása szerint a BBC News magyarul nevű szolgáltatás a bbc.com per magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető. Fiona Crack, a BBC hírszolgáltató részlegének ügyvezető globális igazgatója, a BBC World Service tartalomszolgáltatási vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy a médiatársaságot világszerte a legmegbízhatóbb hírforrásként tartják számon. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel este 7 órától. Az érdeklődőket, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Napsütésre van kilátás, az eget fokozatosan megvastagodó feltyol felhők szűrhetik, este felé északnyugat felől helyenként zápor is lehet. 27 fok körülig emelkedik a hőmérséklet. Szerdán a napsütést komoly felhők tarkítják, és elszórtan záporok, zivatarok is előfordulhatnak. 28 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Köszi az infókat, Kitti. Nagyon szép délutánt kívánok mindannyiótoknak. Ez a délutáni csúcs, a mikrofonnál Bálint László. 2 óra van még a mai délutánból, de ez ne szegje a kedveteket. Már megyünk előre a munkaidő vége felé, a nap vége felé, és ráadásul lesz még egy For Profit is. Gazdasági magazinunk a következő órában jelentkezik. Addig is viszont zene, most éppen David Gettával.

Rádió csak slágerekkel, és természetesen még mindig azokkal az érdekességekkel, amelyekkel hát találkozhatok a délután folyamán folyamatosan. Hamarosan viszont egy picit a Buenos Morgenre tekintünk vissza, mert hogy volt ma is miről beszélni, és ugye nyilvánvalóan a VB-ről tudunk majd a büfé árakról egy picit két durvában beszélni, illetve hát nem tudom, igazából az árak durvák. Na, de erről majd szó lesz egy picit később. Addig is zene a Fastboy, illetve Ruff közös Wave jön, és persze előtte Martin Garrix D. Lewis-szal itt van.

0: Fastboy és Raff közös a Wave itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, mi pedig a Buenos Morgan legjobb pillanatai közül a büféárakkal foglalkoztunk, mégpedig a VB-n felelhető büféárakkal.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Üdítő, hogyha nem akarsz sört inni, ez szerintem teljesen okés, na?
3: Na, az van 3000.
2: Aha, és egyébként 2400. Víz 1600, akkor mit tippeljetek még? Egy szelet pizza, vagy egy kis taco, burrito, esetleg nachos?
3: Az is ilyen 4 fölött lehet, nem?
4: Hát, figyelj, hogyha a sör 5000 körül igen. van, akkor...
3: A kaja is.
4: Hát, akkor 4, inkább 5-6 inkább.
3: 4-5, ja.
2: Nagyon jók vagytok, 6000-6300 átváltva. Egyébként nagyon jók ott, tehát hogy ott nem úgy kell elképzelni, hogy így utána dobják. Én az amerikai foci meccsen ilyen kis csirkeszárnyakat ettem, és ki vannak rakva, komolyan szószok lehet nyomkodni, és a legnagyobb találmány a világon, ilyet még nem láttatok, van ez a tálca. És képzeljétek el, van a közepében egy lyuk. Tudjátok miért?
4: Oda tudod tenni a szószt, a sabbat
2: azt tudod volni? Nem, sokkal jobb.
4: A csontot oda
2: képzeld el, megveszed az üdítődet szívószállal,
3: és abba beteszed.
2: Rá tudod támasztani, tehát a pohár lesz a tálca tartó, és a lyukon átjön a szívószál, és ki tudod szívni a csirke mellől. Na, mit szóltok, azért a szórakozás melegágya a dolog.
3: Tossz.
2: Mit emeljek még ki, egy hotdog? Ez sem vészes. Szerintem nem is olyan drágák ezek.
4: Azt mondjam, kedvet tap.
3: Hát az már ilyen 3000.
2: Pont annyi. Takra 3000 forint. És vannak szurkolói zónák, ahol nem feltétlen olcsóbbak a dolgok, tehát a 20 dolláros söröt megkapható 19-ért.
3: Hűha, egy dollár.
4: De várjál, mert lehet, hogy ezeket lehet menüben is kapni.
3: Ja, igen.
2: Őt van.
3: És na, akkor
2: van.
3: Olcsóbb.
2: Van két hot dog plusz két üdítő, 57,5 kanadai dollár, ez 12.700.
4: Mennyi? Kettő sör, kettő hot dog?
2: Kettő hot dog, tehát igen, tehát mondjuk, igen, tehát ez
3: kettő
2: egy ember.
3: Kettő hot dog, kettő sör?
2: Kettő hot dog, kettő sör, 12.700.
4: Hát figyelj,
3: arra, mert hogyha 3-3 az 6,
2: viszel haza is, nem kis
3: akkor ha 6000 forint a sör, vagy 5000, még 5000, akkor is 16000 forint, akkor sokkal olcsóbb.
4: Így, igen, így.
2: Hát nem egyik a... Nem, ez nem az az ára, miért viszel az a... Jó, ezen vannak kiakadva. Jogos-e?
3: Szerintem jogos. Egyébként én itt nálunk az ilyen Forma 1-es nagy díjokon szoktam kiakadni ott, hogy milyen árak vannak, meg a Sziget Fesztiválon is például.
4: Az tényleg agyrém, de ugye lehet olyat, mint a Kis Ádám mondta annó, tudod, dinnye 500, melon 600, tehát egy...
3: Ja, igen! Így,
4: na, de...
2: Hát figyelj, most ez azért a BL döntőn a forintot, fontot egy-egybe váltották, tehát hogy forint egyelő font.
4: Húha, hát ott jól megszedhette magát, ha ezt eljátszotta. Nem, gyerekek, tényleg az van, egyébként a Forma 1-es szerintem sokkal durvább.
2: Én ott
4: durvább árak
2: én
4: vannak.
2: Forma 1-en ettem 15.000 forintért gíroszt.
3: Úristen,
2: meghívtak.
3: Ja, mert akartam is mondani, hogy voltál ennyi pénzt elkölteni.
2: Én egyszer ennyi pénzt nem láttam, de hogy ott engem meghívtak.
3: De legalább finom volt a 15.000-es gíros?
2: Gírosz. Volt benne hús, nem spórolták ki. Sőt, olyan sztorikat hallottam, hogy volt, aki úgy lógott át az ingyenes zónából, vagy hát ingyenes zóna, az álló zónából, az ülő zónába úgy lógott át, hogy a kukásautó mögött préselte be magát, mert a kukásautó az, ami ott átjárt, és nem kellett felmutatni semmit. És mindig halálfélelme volt, hogy elfér ott a kukásautó és a fal mögött, de átjutott. Ott meg már nem kérték.
3: Istenem, de bolond.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: A TV Maci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögnél.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Új évadában is várja Önt a Jászai Mari Színház. Esküszöm, hogy nem szeretlek. József és testvérei. Gyalázatos napjaink. Három nővér. A nyugat császára. Színház. Papusza. Nevetés, szenvedély, titok és emberi sorsok. Ássunk együtt a lélek legmélyére. Váltsa meg bérletét most, és találkozunk szeptemberben a Jászai Mari Színházban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

számlálhatjuk tulajdonképpen a hétvégéig. Kedv van. Kitartás mindenkinek, azért ez még egy darabig eltart. Na de, amíg odaérünk, azért lesznek érdekességek, például Lady Gagával vagy Tate McRae-vel is találkozhatok. Előtte pedig egy klasszik érkezik, mégpedig a Gangsta's Paradise. Na, na.

megint közeleg az óra vége, megint hihetetlen gyorsan eltelt majdnem egy óra, megint itt lesz velünk Kitti, és megint folytatjuk slágerekkel, Alokkal, Muse-zal, vagy éppen Dessel és Azival. Hát na, hogy az Eldorado, ha már itt van az órunk előtt, akkor nem is szeretnénk azt elkerülni, legalábbis én azt gondolom, hogy sokan inkább velünk tartanak. Úgyhogy menjünk is ebbe az irányba, hazai kedvencek közül Dess és Azi 2023-as szerzeménye következik.

0: És akkor az óra végéhez elérkezve már csak az a dolgom, hogy bemutassam nektek, hogy mi következik a következő óra elején, amikor is a For Profit is indul, úgyhogy még egy ok arra, hogy velünk maradjatok. Szóval indul mindjárt Dua Lipa és az Illusion, de csak itt és a hírek után.
1: Már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aját mondok megint.
3: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án By Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
4: Én is ismerem.
3: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
4: Ő az én kedvesem.
5: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú. Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
6: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Borog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Június végén indul a hazai dínye szezon, meghalt Dénes Gábor István rádiós szerkesztő, műsorvezető, női játékvezető dirigál a Csehország Dél-Afrikai Köztársaság meccsen. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Az MVM Égász-Dégász közlése szerint a földgázszállító vezetéken végzett karbantartási munkák a tervezetnél korábban sikeresen befejeződtek, ezzel a június 17-e reggel 6 óráig meghirdetett gázszünet véget ért. A földgázelosztó hálózat normál üzemállapota helyreállt, ezért ügyfeleik ismét zavartalanul vételezhetnek földgázt. A munkálatok Baj, Duna-Szentmiklós-Szomot, Tata, Vértesszőlős, Környen, Kecskéd, Vértessomló, Várgesztes, Bokod, Oroszlány, Kömlöd, Dad, Szágszent és Kos települ érintették. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT és a Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint Tatán a városközponti körforgalomnál az Almási út egyes számú ingatlan mellett az út alatt áthaladó szennyvízvezeték eltörött. A vízmű a feltárást megkezdte a hiba elhárításhoz a körforgalomba bevezető útszakaszt, ma késő délutáni és éjszakai munkavégzéshez lezárják. A körforgalmat elkerülő úton Almási út Május 1 út direktág zavartalanul lehet haladni. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását az egyik nagy áruházlánc Magyarország logisztikai központjaiba. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet, mondta Slavikovics Zita, a vállalat igazgatóságának elnöke, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és az áruházlánc keddi sajtótájékoztatóján. Búza László, a minisztérium élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkára kiemelte, hogy a dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik hazánkban, a termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Búza László felhívta a figyelmet az egészséges magyar gyümölcs fogyasztásának fontosságára. Hosszantartó súlyos betegségben 75 éves korában meghalt Dénes Gábor István, aki 20 évig dolgozott a Magyar Rádióban szerkesztő műsorvezetőként, közölte az elhunyt családja kedden az MTI-vel. Közmédiás munkássága után évekig főtitkára volt a Menedzserek Országos Szövetségének, temetésére szűk családi körben kerül sor, közölték. És végezetül sport, Tori Penzo személyében női játékvezető dirigál csütörtökön a Csehország Dél-Afrikai Köztársaság világbajnoki csoportmérkőzésen. Az amerikai bíró a második lesz a futball történelemben, aki férfi világbajnoki összecsapáson működhet közre. Az első a francia Stéphanie Frappart volt, aki 4 évvel ezelőtt Katarban a Németország-Kosztarika találkozón fújta a sípot. A 39 éves Penzo eddigi karrierjének csúcspontjaként a 2023-as női világbajnoki döntőt vezette. A Csehország Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzést csütörtökön magyar idő szerint 18 órától rendezik Atlantában.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült időre van kilátás, majd késő délutántól estétől megnövekszik a magas szintű felhőzet, estig elvétve alakulhatnak ki záporok, a nyugatias szél megélénkül, a hőmérséklet általában 24 és 27 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel is. Sziasztok, szép délután kívánok mindannyiótoknak. Ez még mindig a délutáni csúcs. Ráadásul ezen belül a For Profitot halljátok, úgyhogy természetesen hetente jelentkező üzleti magazinunk megint csak itt lesz veletek ebben az órában. Javaslom nektek, hogy tartsatok velünk, hiszen emellett további slágerek is jönnek, mint például az Iget Dua Lipa-dal, Forog már is az Illusion.

0: Márkák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban beszámolunk Tata legeredményesebb helyi gazdasági szereplőinek köszöntéséről, emellett pedig összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: A Forrás Rádió gazdasági híreit hallják. Az első negyed évben új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg, ami összefüggésben lehet az ingyenes limit évelei megduplázásával, írja a vg.hu. Ezzel egyidejűleg az ATM-ek száma is meredeken emelkedett, de az automaták kihasználtsága országrészenként eltérő képet mutat. A biztosdöntés.hu elemzése szerint az év első három hónapjában 124.179 forint jutott egy belföldi készpénzfelvételre, miközben egy évvel korábban még 110.000 forint körül mozgott ez az összeg. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a következő hetekben felméri az új szélerőmű kapacitások létesítésére, vagy a meglévő kapacitások bővítésére irányuló piaci elképzeléseket, hívta fel a figyelmet közleményében a hivatal. Az online felmérés azokat a piaci szereplőket és a piacra lépni szándékozó új beruházókat veszi célba, akik szélerőművi projekteket terveznek, hogy az új szélerőművi kapacitások csatlakozhassanak a hálózathoz, illetve bővíteni lehessen a már meglévő termelő egységek beépítette. Az előkészítő folyamat részeként kitölthető online kérdőív célja a szélerőművek telepítéséhez szükséges hálózati lokációk és betáplálási teljesítmények előzetes vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése és elemzése, a tervezett projektek várható megvalósulási dátumának felmérése. A beérkezett információkat anonim módon fogják feldolgozni, írta a hivatal. 5 éve nem látott szintre erősítette a forintot az iráni béke megállapodás híre. A folytatás nagyban múlik azon, hogy milyen további hírek érkeznek a Közel-Keletről. 2021 őszén járt legutóbb azon a szinten a forint az euróval szemben, ahová hétfő reggel kapaszkodott, írja a hvg.hu. A magyar fizetőeszköz uniósral szembeni árfolyama ugyanis a pénteki 352-es szintről tovább erősödve a 351-es szintre jutott, sőt reggel 9 körül már 350-nél tartott. Az amerikai dollárral szemben pedig a pénteki 304-ről 302-re javított hétfőn a magyar fizetőeszköz. Mindennek a hátterében az áll, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, megszületett a béke megállapodás, mely lezárja az amerikai-iráni háborút. A dokumentumot a tervek szerint pénteken írják alá a felek Svájcban, ezt követően teljes körűen megnyílik a Hormuzi szoros.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem, Bicske és környéke! A Spár Magyarország kollégákat keres áruösszekészítő munkakörbe Bicskei Logisztikai Központjába. Versenyképes juttatás, stabil munkahely és támogató csapat vár rád. Ne várj tovább! Jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon.
2: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Ez itt a For Profit, Nemes Kitti vagyok, és a beszélgető társam Mik József tatováros polgármestere, köszöntöm.
2: Szép jó napot kívánok, hajrá For Profit.
1: Nem régen okleveleket adott át, ugyanis az elmúlt év eredményei alapján minden évben a tatai cégeket elismerik. Miért érzi szükségét a város, vagy akár ön, hogy ezeket a helyi cégeket elismerjék?
2: Nagyon-nagyon fontos mindannyiunk számára a kenyéradó gazdai szerep. És a mi városunkban 5000 vállalkozás működik. Ebben az 5000 vállalkozásban dolgozik, meg a város egyéb feladataiban durván 5000 tatai, és naponta 8500 körüli környékbeli érkezik hozzánk még dolgozni Tatára. És Tatáról naponta elutazik több mint 5000 ember, közel 6000 ember pedig máshova dolgozni. Így néz ki, ez a népszámlálásból vannak ezek az adataink. Egyébként nagyon beszédes, érdekes adatok. Én mindig azt mondom a vállalkozóknak, hogy annyira kevés, hát 2% körül van a munkanélküliség, tehát arra nem tudnak építeni egy vállalkozást. Néha nagyon-nagyon jó, hogy onnan is bebeesik egy-egy ember, de igazából én azt szeretném elérni, hogy a lehetőség szerint minél több tatait Tatán alkalmazzanak a cégek, ott legyen a munkahelyük, és ne kelljen nekik órákat eltölteni azzal, hogy elutaznak máshova. De hát ezt is tudomásul kell vennünk, hogy mobil a világ. Minden hónapban találkozom a város cégeivel, akik érdeklődnek és eljönnek arra az adott témára. Vámosini Márti kolléganőmet azzal bíztam meg, hogy az a dolga, hogy tartsa a kapcsolatot a város cégeivel. Ugye durván 100 nagy cégünk van, és ez a 100 nagy cég közül nagyon sokan eljönnek ezekre a rendezvényekre. Időnként szoktunk egy olyan alkalmat is találni, ahol a legnagyobb adózókat külön is köszöntjük, és most ez az idei esztendőben elmaradt, ezért is úgy döntöttem, hogy elmegyünk személyesen ahhoz a 3 céghez, akiket meg akartunk ott dicsérni ezen az alkalmon, és így a 3 olyan cégnek adtunk át egy elismerő oklevelet, és köszöntük meg személyesen jegyzőúrral, alpolgármester úrral és kolléganővel a munkájukat, ahol valamilyen olyan töbletet láttunk, ami miatt érdemes ezt külön is megemlíteni. Ilyen például a Becker ügyvédi iroda, amelyik Tatabányáról Tatára költözött át. Ez önmagában is egy jó dolog, de a lényeg ennek az inkább, hogy a Kossuth téren egy nagyon lerobbant állapotban lévő, nagyon szép épületet, egy régi épületet újított meg fantasztikus szépen az ügyvéd úr, és ezzel egyrészt egy nagyon komolyan hozzájárult a város szépségéhez, másrészt pedig az a munka, amit ő végez már régóta, itt a környéken nagyon sokan ismerik őt, én azt gondolom, hogy egy nagyon profi, komoly cég érkezett ezzel az elmúlt években Tatára is, mint fiatal tatai vállalkozásként őt is köszöntöttük. A másik ilyen cég már régóta itt működik a városunkban, nagyon büszkék vagyunk rájuk is, hiszen egy olyan területen dolgoznak, ami a mindennapjainkról szól, ez a Pimika Kft., a Palatin családnak a húsfeldolgozó üzeme, és az egész Európába tulajdonképp szállítanak. Egy óriási nagy mennyiségű raktár készletük van állandóan, úgyhogy valami nagy baj lenne, akkor tataiak nem maradnak hús nélkül, és az a fejlesztés, amit ők folyamatosan a környei úti telephelyükön végeznek, az nagyon példamutató, és a városa való együttműködésükből pedig nagyon nagy hasznot hoz a közösségünknek ez a fejlesztés. A Gabler Mirelta cég volt a harmadik, akiket köszöntöttünk. Ott a Tóth családnak a vállalkozása egy nagyon régi tatai vállalkozás. Hűtőipari termékeket, elsősorban hűtőkamrákat és céges nagyságrendben, tehát nem háztartási, hanem vállalati, éttermi nagy hűtőrendszereket készítenek, ahol szintén egy régi, biztonsággal működő, folyamatosan újításokon dolgozó és egy megbízható, biztos munkahelyként állnak a vállalóik számára. Jó érzés látni ezeket a cégeket, most felsorolhatnám az összes többit, de valóban így van, hogy mindig néhányat ki kell emelni, minden esztendőben ezt tesszük. Most ők voltak azok, akiknek meg akartuk köszönni a munkájukat, de rajtuk keresztül nagyon-nagyon köszönöm minden tatai munkavállalónak, munkát adó, igazi jó kenyéradó gazdának. A felelősség teljes, tudatos és tisztességes jó munkahely teremtését.
1: Biztos tud nekem erről beszélni, hogy milyen a visszajelzés visszajelzés a tatai munkakörnyezettel, gazdasági környezettel kapcsolatban. Ugye a Ceres ZRT-nek a fejlesztéséről is beszámoltunk, de nagyon sok mindenről, tehát sok cég van ott Tatán. Mi a visszajelzés, hogy miért jönnek Tatára, miért fejlesztenek tovább?
2: Hát egyrészt egy nagyon jó helyen van az ipari parkunk. A Barina Kft. Az, amelyik ezt az ipari parkot fejleszti és fönntartja, üzemelteti. Ugye Tata városa kicsit másképp fogott hozzá, mint Tatabánya. Tatabánya jóval hamarabb indította el az ipari park fejlesztését. Sajnos mi ebből ilyen értelemben egy kicsit késlekedve tudtak az elődeim meglendülni. De amikor én polgármester lettem, most már elmúlt 20 éve ennek is, illetve most lesz 20 éve, bocsánat, októberben, abban az időpontban érkezett az első komoly beruházás a Gédia gyár az ipari parkunkba. Ennek a fejlesztésnek viszont az lett az eredménye, hogy húzták egymást az újabb és újabb vállalkozások, és nagyon sokan a GDA-hoz mentek tanácsért meg megnézni, hogy na, ők voltak a mi referenciáink, így leegyszerűsítve. Tehát az, hogy az autópálya mellett egy kiváló környezetben, jó adottságokkal, jó infrastruktúrával tudtunk folyamatosan fejleszteni a Barina Kft-vel együtt, ez egy nagy lehetőséget adott a városnak. Mi hoztunk egy olyan helyi adórendeletet is, illetve a helyi adórendeletünket úgy alakítottuk, hogy az ipari területeken lévő cégeknek az építményadója, telekadója alacsonyabb, mint aki bent van a városban. És ennek az volt a célja, hogy a város szövetében lévő, a kis családi házas környezetben lévő régi, még a szocializmusból megörökölt ipari területeket is szerettük volna, hogy egyre inkább kimenjenek az ipari parkba. Van jó példa erre is, hiszen több fuvarozó vállalkozás például kiment a város szélére az ipari parkba, és a kisebb vállalkozások közül is több ott talált állandó biztos helyet magának. A cél az, hogy végül is egy olyan ipari környezet jöjjön létre Tatán is, vagy oda fejlődjön tovább, hogy egyrészt a többi várossal itt a megyében a versenyt jól álljuk, másrészt pedig ilyen értemben egy önző szándék is persze, hogy nem csak, hogy munkahelyet teremtsenek, és a tataiaknak ott Tatán legyen munkájuk, hanem az adó befizetésükkel járuljanak hozzá a város fenntartásához, amit ezúton is nagyon köszönünk, hiszen nagyon komoly összeg most már az, amit Tatán az ipari cégeink, a nagy cégeink befizetnek iparüzési adó tekintetében például, illetve az építmény és telek adó tekintetében is, tehát köszönettel tartozunk.

Forrás Rádió. Mindig veled, amikor kell egy kis plusz.

0: meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok. A helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepelne a műsorban,

0: bulira!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt, most pénteken Bábolnán a Green Csónak ház bisztró és rendezvényházban. Csodálatos környezetben kezdjük meg a szezont egy hatalmas szuperbulival. A nyitóbuli házigazdája DJ Bóri, akivel a jó hangulat garantált. Start 21 óra. Aki 22 óráig érkezik, annak a belépő csak 2500 forint. A legjobban bulizóknak ajándék óriás világító.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Véget ért a vármegyénket érintő gázszünet, emelik az apa szabadság időtartamát, tervezett áramszünet lesz holnap Oroszlányban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Az MVM-i gáz-dégáz közlése szerint a földgázszállító vezetéken végzett karbantartási munkák a tervezetnél korábban sikeresen befejeződtek, ezzel a június 17-e reggel 6 óráig meghirdetett gázszünet véget ért. A földgázelosztó hálózat normál üzemállapota helyreállt, ezért ügyfeleik ismét zavartalanul vételezhetnek földgázt. A munkálatok Baj, Duna-Szentmiklós-Szomod, Tata, Vértesszőlős környék, Kecskéd, Vértessomló, Várgesztes, Bokod, Oroszlány, Kömlöd, Dad, Szágszent és Kos települések érintették. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT és a Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatása szerint Tatán a városközponti körforgalomnál az Almási út egyes számú ingatlan mellett az út alatt áthaladó szennyvízvezeték eltörött. A vízmű a feltárást megkezdte a hiba elhárításhoz a körforgalomba bevezető útszakaszt, ma késő délutáni és éjszakai munkavégzéshez lezárják. A körforgalmat elkerülő úton Almási út Május 1 út direktág zavartalanul lehet haladni. Tervezett áramszünet lesz június 17-én Oroszlányban. A közlés szerint holnap a József Attila utca és az Ady Endre utca több fogyasztási helyét érinti a korlátozás reggel 8 és dél között. Részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. A kormány 3 hétre emeli az apa szabadságot, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a parlamentben, válaszul Novák előtt kérdésére. A kabinet emellett összehangolná az apa szabadságot a cseddel és a szülői szabadsággal, hogy a családok rugalmasan dönthessenek az otthon maradó szülő személyéről. Jelenleg Magyarországon az apák 10 munkanap szabadságra jogosultak a gyermek születését követően, amelyet legfeljebb 2 részletben vehetnek igénybe. Kátai Facebook bejegyzésében azt írja, a kormány álláspontja az apák szerepéről világos, minden lehetséges eszközzel támogatni kell azt, hogy az apák gyermekük születését követően ténylegesen jelen lehessenek a családjuk életében.
0: Időjárás.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett általában derült időre van kilátás, majd késő délutántól estétől megnövekszik a magas szintű felhőzet, estig elvétve alakulhatnak ki záporok, a nyugatias szél megélénkül, a hőmérséklet általában 24 és 27 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

20. héten Tyler és a Channel, persze. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne feledni, jön a visszatek rovat is. A The Black Eyed Peas lesz itt veletek a következő órában. Na meg a Boom Boom Po, találkozhattok DJ Yellow-val is. A Light Session 2 órája ma az övé 8 és 10 óra között. Előtte itt lesz Olivia Rodrigo, a Grammy díjas poprock hercegnő. Találkozhatok Zala Larsonnal, no és mindemellett itt lesz Zombri is. Lehet, hogy volt egy kis hátszele Taylor Swift-től. No, ha részleteket hozom nem sokára, addig pedig legjobbjaink a TNT újdonsága, na meg Justin Bieber most a Daisy's Cast, a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az amerikai kedvencekkel rádiózom.

18-a héten Zombre, és persze, hogy az Andrezd. Ez a charter, kereken 2 órában éppen az amerikai listát hozom el. Apropó Zombre, belsős infók szerint az egész pop szakma megőrül érte, ráadásul maga Taylor Swift is nyílt a rajong Zombre zenéjért. Az énekes nemrég elárulta, hogy sokkot kapott, amikor meglátta a pop királynő támogató üzeneteit az Instán. Egyébként a brit BBC-nek hogyogta el a legcukibb, pontosabban inkább legcikibb szerelmi sztoriát, miután fellépett az amerikai tévé történelem egyik legnépszerűbb esti show műsorában Jimmy Fallonnál, ahol a volt barátnőjéről szóló szakítós dalát énekelte. A kulisszákba visszatérve 15 nem fogadott hívás várta a telefonján az érintett ex-csajtól. Na ő az imént, az Andrezd tőle, DJO pedig már is, az End of Beginning-el. Kedd amerikai lista, ezt kérem, a 17.

Székelyen. Te a Chartert hallgatod, ez az amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Jön kérem Zala Larson. Ugye emlékeztek, óriási a felháborodás a kulisszák mögött, erről meséltem is. Egy igencsak merész abortuszos viccet dobott be a TikTokon. A poén villámgyorsan virális lett, egy zsíros luxus márka pedig azonnal kihátrált mögülle, így az énekesnő konkrétan 3 millió dolláros szponzori szerződést bukott el miatta. A múlt héten egyébként Ibizán kapták lencse végre egy dögös vintage kollekció bemutatóján, ráadásul alig pár napja jelentették, hogy ő lesz az őszi gigantikus iHeart Radio Fesztivál egyik kiemelt fellépője Las Vegasban, olyan nevek mellett, mint a BTS vagy éppen Cardi B. Ő jön, Zala Larson, a Lush Life, most éppen a 13.

Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Ittszert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Minél gyorsabb segítséget szeretnének nyújtani a gazdáknak a vasárnapi viharkárok miatt. Rekordösszegű támogatást gyűlt össze a Richter Egészségváros program sorozat tavaszi állomásain. Elindult a BBC magyar nyelvű online hírszolgáltatása. 3 perc múlva 7 óra, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Richter Egészségváros 17 éves történelmének rekordösszegű támogatása gyűlt össze a programsorozat tavaszi állomásain. Összesen 90.303.500 forintot kaptak az egészségügyi intézmények Siófokon, Tiszaújvárosban és Kiskunhalason. A Richter Egészségváros 2009 óta segíti a magyar lakosságot az egészségtudatos életmód kialakításában és a betegségek korai felismerésében, a hazai egészségügyi intézményeket pedig egészségügyi fejlesztések megvalósításában. A résztvevők aktivitásának köszönhetően a Richter által felajánlott 3,5 millió forint alapadomány összege mindhárom településen jelentősen növekedett. A Richter Gedeon Enyerté országjáró kezdeményezése ez alkalommal is ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal és szakmai előadásokkal várta az érdeklődőket. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter kedden a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs azt írta, a vasárnapi rendkívüli vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlő ültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban. Hozzátette, a vasárnapi pusztítást egy rendkívül gyorsan fejlődő és nehezen előrejelezhető úgynevezett szupercella okozta. A jégkármérséklő rendszer automata generátorai a hungaromet előrejelzései alapján működnek, és az érintett térségekben 283 generátor indult el a védekezés érdekében. Jelezte ugyanakkor, hogy az ilyen szélsőséges időjárási jelenségeknél a veszélyeztetett terület és a cellák mozgása gyakran kiszámíthatatlan, ami komoly kihívást jelent a védekezés számára. Elindult kedden a BBC brit közszolgálati média társaság világszolgálatának magyar nyelvű online hírszolgáltatása. A BBC tájékoztatása szerint a BBC News magyarul nevű szolgáltatás a bbc.com per magyarul internetes oldalon, valamint a Facebook és az Instagram közösségi portálokon érhető el. Fiona Crack, a BBC hírszolgáltató részlegének ügyvezető globális igazgatója, a BBC World Service tartalomszolgáltatási vezetője a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte, hogy a médiatársaságot világszerte a legmegbízhatóbb hírforrásként tartják számon. A zenés nyári találkozások program keretében Romengo és Lakatos Mónika koncert lesz Oroszlányban. Június 19-én pénteken a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán lépnek fel este 7 órától. Az érdeklődőket, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Északnyugat felől megnövekedhet a felhőzet, melyből a Dunántúl északi és középső térségében az esti órákban elszórtan mérsékeltebb zivatargóc is kialakulhat. Szerdán is még változóan napos felhős, kellemesen meleg idő várható. A gomoly felhőzetből elsősorban a délutáni esti időszakban és a Tiszántúl térségében valószínű zápor. A hőmérséklet holnap reggel 15, délután pedig 27 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

egyszer ma már énekelt, de akkor már másodszor is. Ez volt a Midnight Sun. Szép estét kívánok mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert. Kedd lévén itt vagyok az amerikai kedvencekkel. Jön mindjárt a Visszatek rovat is. A The Black Eyed Peas és a Boom Boom Pow lesz itt veletek. Találkozhatok DJ Yellow-val is a Light Session 2 órájában. Előtte pedig itt lesz Olivia Rodrigo. Mindenképpen füleljetek, mert hasznos infót kaptok tőle. Hát pontosabban róla. Michael Jackson előtte, Nomek Zombr és a Homewrecker. Ez itt már is a 9. héten. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kell

8. Michael Jackson és a Billie Jean, a 7. Pink Panthers és Zala Larson közöse a Stateside volt a tiétek. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Minden hétköznap 6 és 8 között találkozunk, de mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma. Szerda hazai legjobbak, csütörtök internet péntek, dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, 2009 a dátum, abban az évben ez a

Martin Garrix és Ed Sheeran, a Repeat It volt a tiétek nagy kedvencem egyébként. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagytok. Nem sokára regélek Olivia Rodrigo-ról. Addig azonban tuti Bruno Mars egy nagyon szép lassúval. Szerintem ez olyan sorsra jut majd, mint Alex Warren Ordinary című meg a gigája. Esküvőkön fogjátok visszahallani. Na Bruno Mars a 6. helyen a Risk It All.

Olivia Rodrigo és a Drum Deed itt a negyedik helyen. Töltsertert hallgatott Olivia, hátán Olivia ezen a listán. Na mindjárt megtudod, hogy miért. No de apropó, Olivia Rodrigo június 6-án debütált a barcelonai Primavera Sound Fesztiválon, ahol ledobta az év legnagyobb zenei atombombáját. Hogy miért? Na, mert a színpadra rángatta a legendás The Cure frontemberét, Robert Smith-t, akivel egy vadonatúj titkos duettet énekeltek el. A közönség konkrétan sokkot kapott, mert hogy erre az együttműködésre senki nem számított. No de a zene nem lenne elég, a hétvégi fellépő ruhája miatt kitört a totális háború a rajongók anyukái és a tinik között. Olivia egy ultravékony, alig takaró baby doll stílusú miniruhában állt a színpadra, amit a felháborodott szülők azonnal pedofil csalogatóként és közizlést sértőként bélyegeztek meg a neten. De hát a rajongók tűzön vizen át védik a sztárt. Olivia Rodrigo után Olivia Dean.

Ebben a két órában a dalok a főszereplők, de azért kicikizünk néhány celebet is. Erre itt van Tamás, Forrás Charter. Most a Forrás Rádió.

Bruno Mars és az I Just Might itt a második helyen. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Te a Forrás Sertert hallgatod, már is az első helynél Olivia Dean-nel. Menj, Olivia, de tényleg. So easy, így a dal, ez ma a number one.

0: Az első ezen a héten Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Én pedig megköszönöm már a tisztelő figyelmeteket. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek, valamint jön Dwayne The Rock Johnson is, aki humorral reagált egy a kopasságát kifigurázó videóra. A részletek holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez ideig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Sessionhöz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Együttműködést kötött a Kemkik és az Edutuz Egyetem. A pedagógus nap alkalmából ünnepséget tartottak környén. Ismét várja az érdeklődőket a Séta az Orvossal programsorozat Esztergomban. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. június 16-án, kedden este 8 órakor. A vállalkozások eredményességének elősegítése és az innováció előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást írt alá a Komárom-Esztergom vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, valamint az Edutuz Egyetem rektora a kamara tatabányai székházában. Dr. Szerencsés László, a Kemkik elnöke az aláírás előtt elmondta, hogy az egy főre jutó nemzeti jövedelem tekintetében Komárom-Esztergom vármegye évről évre dobogós helyet foglal el. Azonban innovációs munkatársak és az innovációt támogató munkacsoportokat nézve a rangsorban hátrébb állunk, így időszerű fejleszteni a kis- és középvállalkozások lehetőségeit ebben a tekintetben. A felmérések szerint az innovációs fejlesztéseket az anyagiak mellett legfőképpen a szakképzett munkatársak hiánya hátráltatja. Ez indította el a kamarát, hogy olyan partnert keressen, mely a mikrotanúsítványos képzések tekintetében segíteni tud a vármegye vállalkozóinak. Az együttműködés célja többek között olyan képzések közös kidolgozása, melyek a vállalkozások igényeihez illeszkednek és innovációs potenciáljukat fejlesztik. Az együttműködés révén a kamara új, releváns képzési lehetőségeket kínálhat tagjainak, és közvetlen hozzáférést nyer a legújabb tudományos és innovációs gyakorlati ismeretekhez, ismertette a kamara elnöke. Németné dr. Gál Andrea, az egyetem rektora elmondta, felsőoktatási intézményként elsősorban oktatással tudnak hozzájárulni a vállalkozások versenyképességének fejlesztéséhez. A 3-4 éves diplomát adó felsőoktatási képzések mellett kínálnak rövid távú ciklusú képzéseket, melyek jobban beilleszthetők az üzleti élet ritmusába. Ezek között vannak szakmai kompetenciafejlesztő képzések, vezetői ismeretek, illetve mikrotanúsítványos képzések, ahol egy-egy egyetemi tantárgy végezhető el célirányos formában. Az együttműködés másik fontos területe a kutatásfejlesztés. Az Edutuz Egyetem rendelkezik anyagvizsgálatok végzésére alkalmas laboratóriummal, van egy passzív ház laboratórium megújuló energetikai berendezésekkel, van lézertechnikai műhely. Az intézmény a drón technológia területén is kínál képzést, ennek gyakorlati oldalát 14 drón támogatja, köztük nagyméretű beavatkozó drónok is, tette hozzá az egyetem rektora. A Cimbéli Kossuth díjas Krasznahorkai Lászlótól származó idézet olvasható azon az emléklapon, melyet pedagógus nap alkalmából oktató-nevelő munkája elismeréseként nyújtott át a falu képviselőtestülete nevében június 9-én Beke László környe polgármestere, a Kisfaludi Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Vackor Óvoda és Bölcsöde kollektívájának. A környei polgármester hagyományosan a nyugalmazott munkatársakat is köszöntötte a közösségi és tájházban az önkormányzat, valamint a két intézmény szülői munkaközössége nevében. Az ünnepelteket a Kotyolók Táncegyüttes szóló táncosai Csík Emília Mirella, Spielmann Bence, Vona Éva Viktória, Futó Máté, Spielmann Enikő és Lakatos Raúl Roland gömöri táncokkal köszöntötte, majd a már hagyományos vendéglátás részeként 75 ízletes csülök került az asztalokra, és természetesen a gyönyörű köszönöm rózsák a program végén az ünnepeltek otthonaiban a vázákba, számolt be környezetközség a honlapján. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Szőnyi Családi Falunapot a Kórháztó partján, ahol több száz résztvevő kapcsolódott ki a változatos programokon. A rendezvényen a közösségi élmények, a családias hangulat és a hagyományőrzés került a középpontba. A nap során nagy sikert arattak a hagyományos versenyek is. A kenyérsütő verseny győztese Vajda Miklós lett, a marha pörkölt főzőverseny első helyét a felvidéki Barátaink csapat szerezte meg, a horgászversenyen Gulyás József bizonyult a legeredményesebbnek, míg a gyermek horgászverseny győztese Tóth Bennett lett. A szervezők szerint a rendezvény ismét bizonyította, hogy a közösségi összefogás és a közös élmények fontos szerepet töltenek be Szőny életében. Június 18-án csütörtökön ismét várja az érdeklődőket a Séta az orvossal programsorozat Esztergomban. Ezúttal a Kerek-tó körül vezet az út, ahol a résztvevők gyönyörű természeti környezetben kényelmes tempóban mozoghatnak és tölthetnek el egy kellemes délelőttöt. A találkozó délelőtt 9 óra 15-kor lesz a Kerek-tavi természetháznál. A helyszín autóval is könnyen megközelíthető, de az F-jelzésű helyi járatú kisbusz is megfelelő lehetőség, amely a belvárosból indulva mintegy 15 perc alatt érkezik meg Búbánatvölgybe. A séta a busz érkezését követően indul. Az útvonal részben aszfaltúton, részben a tó melletti és mögötti ösvényeken halad. A séta várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. A szervezők örömmel fogadják a telekocsi felajánlásokat is, hogy minél többen csatlakozhassanak a közös programhoz. A részvétel ingyenes. És végül sport. Történelmi szezont tudhat maga mögött a MOL Tatabánya KC csapata. Bajnoki bronzérmet szereztek, ezüstérmesek lettek a Magyar és az Európa kupában. Június 1-én a tatabányai közönség egy ünnepség keretében fogadta a csapatot. A Tatabánya színeiben utoljára játszó Krakowski Bence rádiónknak elmondta, nagyon jó érzés volt látni, hogy ennyien eljöttek ünnepelni őket.
2: Most egy ideig ez volt az utolsó mérkőzésem itt Tatabányán. Nagyon jó érzés volt, mondhatom, hogy az egész csapat nevében ez a közönség találkozó, vagy úgymond ez a ünnepség itt nekünk. Egy ilyen csodálatos szezon után azt gondolom, hogy ezért megéri egész évben dolgozni és harcolni. Amíg 3 évet itt voltam, ez volt a legeslegjobb szezonom. Bízok benne, hogy azért majd ennél is lesz jobb itt Tatabányán is akár, vagy akár az én életemben, de azt gondolom, hogy csalódottak nem lehetünk. Nagyon sok jó emlékem marad itt, úgy gondolom. Nem tudnék kiemelni egy olyat se, ami tényleg a legjobb lenne. Nagyon szerettem a srácokat, bízok benne, hogy azért ők is kedveltek engem. A szurkolókat is ugyanúgy. Azt gondolom, hogy így mérkőzés szempontjából talán minden olyan mérkőzés, amit itt hazai pályán tudtunk játszani, mert egy ilyen csarnokon és egy ilyen szurkolótábor előtt felemelő érzés mindig játszani. Talán a kupa döntőt mondanám legnagyobb kihívásnak. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, vannak célok előttem, mindenképpen azokat szeretném kimaxolni, és hogy tényleg, hogy mit hoz a jövő, azt még nem tudhatom.
1: A hírperceket hallották Hittaller Andreától. További szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

Veszélyes a szél élet. Bocsi anya, nem lehetek mindig érett. Kajak halásérültek ezek a kis csibék, mert én a szívemet adnám, ezek csak szívni kérnek. Gyere! Exem kitálal egy podcasten. Úgy tűnik ennyire rossz lettem. De mesélhetek én is, hol kezdjem. Ez pusztalkal, nincsen bandázsi. Egyedi a csaj, úgy mint hat másik. Velem betett meg az Andrási. Kussolj egy Rolexet is kaptál.

hétköznap este is legendáz. Ez a Light Session. Este 8-tól 10-ig.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: állunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De a gyerekek. De amúgy ez kiakadásra méltó, mert szerintem egyébként az tényleg az, tehát függetlenül attól, hogy milyen drága a belépőjegy, az, hogy még ott is lehúznak, tehát ez lehetne egy ilyen családi szórakozás, ha belegondolsz, ez felszorzod négyel, meg még a jegyek, akkor az már durva, tehát ez jogos. De hogy engem annyira nem borzasztanak el ezek az árak a magyar fesztiválok, a magyar koncertek és a magyar sportesemények tekintetében.
2: Igen, én is azt gondolom egyébként, hogy ha ehhez hasonlítod, akkor nem olyan kiborító. Én nem tudom, lehet, hogy az amerikaiakat már eleve a gurulós foci kiakasztja, ahogy ők hívják, ugye, vagy az amerikai igen. focisták szokták nevezni, és erre sokan jársz, hogy kijöttünk ide, megnézzük ezt, aztán még fizetni kell sokat a kajáért is.
1: De mondjuk azt nézegettétek, hogy mennyibe kerül egy VB jegy? Tehát, hogy mondjuk nem most, nem. amikor az utolsó pillanatban, de azt néztem, hogy a legolcsóbb hivatalos jegyek, nyilván az nehéz hozzájutni, azok ilyen 60-75 dollár voltak, tehát 21-27 ezer forint egy jegy, és hogy nyilván a drágák meg a csillagos égig mehetünk fölfele, 8 döntőnél már azt írják, hogy 220-600 dollár, a döntőnél már ilyen 2036-3370, tehát a döntőre már ilyen milliós tétel lehet, egy oké, ott nyilván már ne akadják ki, de akkor is maga a gesztus, nem? Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint ahogy most valaki elvesztett egy pert, mert étteremben vizet kért, és nem kapott csapvizet, és beperelte őket, hogy az emberi joga, és nyert az étterem, hogy nem, nekik nem kötelező csapvizet adni, hogy ez ilyen annyira filléreskedés, nem? Tehát, hogy beszedtük a nagy pénzt azon, és akkor még itt is lehúzunk.
2: De egyébként, ha megnézed, vagy úgy is lehet egyébként nézni, hogy fordítva is filléreskedés. Tehát, ha már egyszer kiadtál a belépőkért nem tudom mennyi pénzt, akkor ne sajnáld azt, hogy utána még, mit tudom én, veszel 10 dollárért egy hot dogot.
3: Szerintem nem.
1: De és mit szólsz ahhoz,
3: szerintem
1: hogyha...
3: legyen arányban, érted? Most azért, ez mert jó. kifizettem a jegyet.
1: Ez jó.
2: Hát mit szólsz ahhoz? Hát drága a jegy is, drága a kaja is.
3: Hát...
1: Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondjuk 30 ezer egy jegy, és azt mondjuk, hogy az egy sör nem lehet a jegy 10%-ánál vagy 8%-ánál drágább. Tehát, hogy ahhoz lövöd a sör árat,
3: igen.
1: amilyen a jegy, annak valahány százaléka.
2: Vagy pedig, aki többet fizetett a jegyért, az kapja olcsóbban a kaját.
3: Meg egyébként ha, szerintem
1: megint a gazdagok járjanak jól.
3: Meg szerintem többet is fogyasztana az ember, hogyha olcsóbb lenne, nem? Vagy ezt csak én gondolom?
1: Csak ez meg lehet, hogy rossz, tehát, mert hogy... így is folyamatos sor van, és nem tudnak annyit kiszolgálni, nem?
3: Vagy tehát, lehet, hogy azért csinálják ezt, hogy ne legyen annyi részeg szurkoló, hogy ne történik.
1: Hát igen, de mert, aki meg most... ilyen meccsekre megy, az már nem randalírozik, mert félti, hogy elveszti jogát legközelebb is bejutni. Tehát,
2: egyébként ott... meg Ádi, figyelj, szerintem a foci szurkolók egy jelentős része annak is örül, hogyha még rossz a sör is, de legalább van, mert Katarban annó nem volt.
1: Jaj, ez is jogos. Vagy még egy opció, hogy amit kitaláltak, azt hiszem, hogy Olaszországban, a fagyi egyik ősvárosában, hogy minden fagyizónál csináltak egyfajta fagyit, ami az olcsó fagyi volt. Tehát, hogy volt a drága fagyi, és az olcsó fagyi. Itt is lehetne valami, nem tudom, valami nagyon szar sör, meg zacskos bor, meg löncshúsból hotdog, és ezek lehetnének ilyen olcsók, és akkor lehetne választani, hogy te a prémiumot kéred, vagy az olcsót.
2: Ja, egyébként nem egy rossz felvetés.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Hangolódj nálunk a bulira!

0: tolva, ezer démonnak ezer egy rúzsfoltja.
1: Olyan furcsán nézel rám, összecsúszott kék szempár, lassan akad a szádból szivárgó szó, de maradj, most indul.

Örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szeret.

0: Opogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: megyek aludni.
1: A rádió akkor forrás, mindig veled.
2: Budapest, baby, nem jó jó city, itt nem zavar senki, csak ég a cigin. Fújja a füstöt, a csókodon át.

pálomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Ez a Forrás Rádió. Után az FM 90,5-ön.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentésre is berregéssel.

kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
1: Mondok megint.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

Live Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen